0: látnak el majd szolgálatot.
1: Az első hétvégén Bács Kiskunfehér, Heves, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád és Pest vármegyéből érkeztek polgárőrök. Két új körforgalom épül az M1-es Óbaraki csomópontjánál, közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A beruházás része az autópálya nagyszabású bővítésének, amely 78 kilométeren 2x3 sávra szélesíti a pályát, és összesen 11 csomópontot korszerűsítenek, 4 újat alakítanak ki, valamint 72 felül vagy aluljárót kell át vagy újjáépíteni, mert a szélesített pálya a régi műtárgyak alatt nem férne el. Óbaraknál új híd is készül, a forgalmat erre terelik át, majd elbontják a régi felüljárót. A területen jelenleg földmunkák és közműépítések zajlanak. A fejlesztés célja a biztonságosabb és átláthatóbb feléslehajtás. Idén sem lesz olcsó az iskola kezdés. A régió játék felmérése szerint a szülők gyermekenként átlagosan 60 ezer forintos kiadással számolnak, az elsősöknél pedig 100 ezer forinttal. A költségeket az iskolaszerek mellett az étkezés, az osztálypénz, a sportfoglalkozások és a különórák növelik. Az elsősöknél egyszerre több évekre szánt felszerelés kerül a bevásárló listára, ezért a legnagyobb tétel az iskolatáska, a tolltartó és a tanulósarok kialakítása. A rászoruló családok idén 100 000 forintos állami iskola kezdési támogatásra számíthatnak a kormánytól, amelyet két részletben kapnak meg. 50 ezer forintot augusztus 24-ig, a második részt pedig novemberben utalvány vagy kártya formájában. A Sláger FM híreit Ortuteg Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunk, a Szőke Dánielt köszöntöm nagy szeretettel. Stand-up a fő területed, de sokkal több annál.
1: Olyan vagyok, mint egy mindenes, sziasztok, köszönöm szépen az újra
0: mindenes, de a szórakoztatás a lényeg.
1: Ez így van, eleget unatkozunk szerintem.
0: Így van, legyen benne valami. Azért örülök mindig neked, mert a stand-upban szerintem az egyik legtöbb közösségi élmény nyújtó ember vagy itt a fővárosban. És ugye én nagyon szeretem a közösségépítő rendezvényeket, ahol lehet találkozni azonos gondolkodású, meg irányultságú embereknek, akik szeretik a szórakozást. Szeretnek kikapcsolódni. Margit sziget? Az rendszeres.
1: Egyáltalán nem vitatom, amit mondtál, és köszönöm szépen, jól esik. Igen, ha nyár, akkor Margit sziget, szokták mondani. Május óta vagyunk a általam elhívott fellépőkkel a Margit szigeten. A helyszínt biztosan rosszul fogom kimondani, hogy rá kell keresni a hallgatóknak a Google-n. Pauler Sörkert is kertmozi.
0: Ott vagytok, minden hónapban megtalálhatok.
1: Ilyen nyári szezonban.
0: Menjen.
1: A nézők vagy fellépők?
0: Hát mindent mondhatod, de a fellépők most első körben.
1: A fellépők általában ilyen 4-5 fővel szoktam menni, és akkor én vagyok a műsorvezető. Aha. Hát a nézők meg az időjárástól függően, de szerencsére ez a 70-120 szokott lenni. Aha. És most már berendeltem a jó időt augusztusra is előre.
0: Szóval ez már egy komoly közönség, de amikor te műsort vezetsz, akkor is produkálod magad?
1: Persze, hogy ne, ez olyan, mint a Mozinál az előzetesek, tudod, hogy az előzetes meghozza a hangulatot a nagy filmhez.
0: Aha, oké.
1: Okay. Hogy én ezen szoktam így.
0: De ilyenkor te ne úgy külön nem lépsz fel?
1: Többször lépek vissza, hogy úgy vagyok fel, hogyha hibázok, akkor még visszamehetek 4-5-ször a többiek
0: között.
1: Műsorvezető,
0: jó, világos, oké. Azért ez egy hálás vagy hálátlan szerep, mert nem tudtam még eldönteni.
1: A műsorvezetői? Uh-huh. Szerintem ez hangulat, helyszín függő, valamikor elkap az a vágy, hogy most inkább műsort akarok vezetni, és nem csak tiszta fellépő lenni, aztán az valamikor átfordul, és csak inkább fellépő szeretnék lenni, hogy legyen egy 15-20-25-30 percem kibontakozni. Mert így egy, ha műsorvezető vagy, az körülbelül talán ahhoz tudnám hasonlítani, mintha sorozatot néznél, és hogy első rész, második, és évad vége.
0: Aha. Na jó, megszokta a közönség, hogy ott vagytok, mert ez már régi történet a Margit sziget?
1: Ez a harmadik év, és a Pauler Sörkert is kertpoziban a második. És én mindig ki tudtam mondani, büszke vagyok magamra.
0: Hát és szeretnek is?
1: Hát visszaírnak, hogy vagy nagyon jól megfenyegettem őket, vagy szeretnek. Én bármelyiknek örül.
0: Na, hadd mondjam el a hallgatónak, hogy megérkeztél, és egyből pólót cseréltél.
1: Igen, de
0: pólóra... Ez most milyen póló?
1: Ez mez, hogy most megsértődhetnék. Ja, mez,
0: okay. Jó, ez hát a... most egy olyan emberrel beszélgetsz, aki a sportot messze kerülte 47 évig, és ez így is lesz a folytatásban.
1: Megvan a szülőnapi ajándékod előre is akkor. Okay. Megint focizni.
0: Okay. Szóval ez egy mez.
1: Igen, a Siófoki labdarúgó csapat, ezt pont ma kaptam meg, amikor múltkor voltam a egyik televízióban élő műsorban. Megkérdezte a műsorvezető úr, hogy melyik mezre fáj a fogam, amivel én fellépek majd legközelebb. Hát mondom, úgy néz ki, megyek majd a csehekhez, és akkor a Slavia Praha, de mondom, felléptem már Siófokon, de nincs siófoki mezen. És akkor fogta magát a műsorvezető úr, és így belenézett a kamerába, és mondta, hogy ezt most mindenki hallotta, és aki tud segíteni Szőke Dánielnek, alias Daniel Blondnak, hogy legyen siófoki meze, keresse meg, és szerezze meg. Egy nap múlva Instagramon rám írt az egyik korábbi siófoki kapus, a Tajti úr, és elküldte nekem most jelenleg Pécsre, akik, hogy megjött a siófoki mez, innen is köszönöm szépen.
0: De jó, mennyi mezed van egyébként?
1: Szerintem 92, 1093-nál tartok.
0: Ja, te hogy gyűjtő vagy?
1: Igen, megmaradt ez a jó szokásom, hogyha Budapesten kívül lépek fel, akkor mindig az adott város településközségnek a mezébe. Akár belföld, akár külföld.
0: Ja, aha. Na és ezt értékelik a helyiek, akikhez oda mész fellépni?
1: Szokták, többször volt olyan, hogy mondjuk legutoljára talán Pápán volt az, hogy pápai mezbe léptem fel egy helyi nagyobb étterembe, és a végén odajöttek hozzám, mert látták, hogy pápai mez volt, hogy 1000 éve nem láttalak. Hát mondom, az nem véletlen.
0: Na, szokták. De összehozza ez az embereket.
1: Igen, meg ez a tisztelgés a részemről az adott település iránt.
0: Uh-huh. De a humor is tud ilyen összekötő olvasztó tégely lenni?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, és független attól, hogy az ember nő, férfi, öreg, fiatal, akár más nyelvet ért, mert

0: meg azt is meg tudom nevettetni, illetve majdnem mindenki meg tudna nevettetni, hogy a humor az hasonló, mint a politika, csak kedvesebb és jobb erről vitázni, értsük most mind a pozitív értelemben, hogy mindenképpen össze tudja hozni, és ez egy nagyon jó, olyan kapocs tud lenni a mai napig, és lesz az a jövőben is, hogy a generációk, és mindenki megtalálja magát ebben a formában.
1: Na, azért is örültem, hogy jöttél, meg azért is hívtalak, mert a közösségépítés abban is nagymester vagy, hogy a közönséget odavarázsold a fellépéseidre, de nem csak ott építesz közönség, vagy közösséget, hanem a szakmában is. Tehát te összehozod a szakmát, meg viszed maga, húzod magaddal a...
0: Nem én vagyok az egyetlen.
1: Feltörekvő tehetségeket.
0: Egy nagyon erős mondat már érlelődik benne fél év, ha szabad, akkor így nálad osztanám meg először, okay. És ez mindenféle beképzeltség nélkül. Én az a fajta hobbi, stand-upos humorista vagyok, aki másfél év alatt 9 országot megjárt. Aha. Ezt Bödöcs, Csenki, Kis Ádám, Aranyosi nem csinálta meg. És ezek az előadók, akiket felsoroltam, sokkal jobbak nálam. Valószínűleg soha nem is érek el erre a szintre, de erre nagyon büszke vagyok, hogy én ezt no-name emberként meg tudtam csinálni.
1: De hogy tudtad megcsinálni?
0: Rengeteg munkával, harccal, küzdelemmel és motivációval.
1: Tehát kitanultad a szervezést is?
0: Magamtól. Én nekem ez kiskorom óta bennem volt, ugye akkor még annak idején a általad közkedvelt focilabdarúgás művészetét éltem, és akkor így a gyerekkorébb láttam, hogy jártunk ilyen focikupákra, én hívtam össze a brancsot, én szerveztem meg mindig a focikat, és ezt most így átvittem így a standard.
1: De te miért nem focizol egyébként?
0: Mert meghíztam.
1: Ennyi?
0: Igen.
1: És miért meghízol, nem lehet focizni?
0: De csak kevesebbet tudsz futni.
1: Jó, oké. Okay. Valami.
0: Hiányzik amúgy a foci, és ilyen kisebb pályákon szoktam, nem olyan sokszor, mint ahogy kellene, de azért havi szinten egy vissza-vissza télegettek. Nyilván hiányzik a nagypályán, úgy pont a múlt héten nyertem egy kispályás foci kupát az egyik podcast csapattal.
1: Jó, hogy akkor mégis?
0: Hát, de ez hobbi szint, hogy ilyen kispályán, de maga a nagypályás foci hiányzik, hogy ha nem lenne két munkahelyem is mellett a stand-up, akkor valószínűleg még így nagypályán, még ilyen Blass megyei szinten tolnám, de ha most valamelyik csapatnak a tulaja ezt hallotta, nagyon drága vagyok, és nagyon motivált, hogy leigazolhat.
1: Na, oké. De a nem akarok ezekkel a közhelyekkel jönni, de a humor az hol helyezkedik el?
0: Az én esetemben?
1: Fontossági sorrendben.
0: Hát ugye kell egy megélhetés, hogy az első hely ez a munka. Munka után jelenleg így akkor a második helyen áll.
1: Tehát ez tud lenni szenvedély, amit nem görcsösen csinálsz azért, hogy megélj belőle?
0: Nyilván az lenne a legideálisabb eset az én világomban is, hogy ebből éljek meg. Mert akkor le tudnám csinálni a főállásomat, ezt most a munkáltatom, remélem nem hallotta. De jelenleg ez nem valós szerintem, illetve egy jó pár évig nem is lesz. Hobbiként élem meg, de olyan hobbiként, amit örömmel csinálok, és látok benne potenciált, hogy ebből később ha összejön, akkor nem fogom elutasítani nyilván, de most már jutottam arra a szintre, hogy 2 éve vagyok benne, hogy az emlékeket, élményeket is jobban tudom preferálni. Jöjjön össze, de nem fogok kardommal dőlni, ha nem.
1: Mit ad neked a színpad?
0: Új helyszíneket, ahova nem tudnék eljutni az albérleti megmaradt pénzem után. Rengeteg új embert ismertem meg itthon, illetve a külhoni magyarok személyében, akár Finnországban, Angliában is. Rengeteg új élményt, ami valószínűleg a stand-up hiányában nem történt volna meg. Szerintem olyan vagyok most már 2 év után, mint egy öreg indián a táborban, aki mondja a kis indiánoknak, hogy annyi emberre találkoztam, annyi ember skalpoltam meg. Na, az most én vagyok, ma annyi sztorim lett.
1: Aha. De te most magánzóban nyomod, ugye?
0: Ilyen független.
1: Tehát független vagy nem tartozol sehová.
0: És még szingli is nagyon durva. Egy független szingli humorista.
1: Hát ha hallják most a szintén szinglik is.
0: Csak élők legyenek annyi
1: kérdés. Jó, oké, oké. Keressenek meg a közösségi oldalon.
0: Minden ott vagyok, Szőke Dániel, Daniel Blond, Szőke de Blond, Dániel.
1: Hát meg menjenek el a Margit szigetre, és mindenki. Akkor személyesen is tudnak vele találkozni. De nem csak a Margit szigeten vagy, hát amíg nem éltek a mikrofonok, felsoroltál 3-4 helyszínt.
0: Így van.
1: Rendszeresen vagy.
0: Augusztusban leszünk majd még Szobon, ami majdnem Szlovákia, de még Pest megye.
1: Igen, igen.
0: Én ott a Zátony étterembe augusztus 2. félben, ha jó az idő, akkor kiindulunk, hanem akkor bent összemegyünk a szokásos zsámbéki művelődési házba, illetve most a második alkalom megyünk majd vissza Duna-Varsányba, szintén a művelődési házba, de hát rengeteg helyszín van szerencsére, hogy lekopogom, nem szűkölködök.
1: Jössz, mész, mindenhol ugyanazt adod elő, vagy azért változtatsz, és helyszínre írod?
0: Helyszínfüggő. ha valahova először megyek, mint egy szűz debutáló humorista meg szervező, akkor úgymond bármit mondhatok. Aha. Nem hallottak még, hogy nyílt a paletta, aha, ahol már meg szoktam szenvedni olyan szempontból, hogy mondjuk Pécs, Szerbia, Vajdaság, Szob, hogy ott már azért 4-5-6-7 hallottak, hogy oda már újakat viszek mindig. Aha. Hogy helyszínfüggő, talán így.
1: De nehezen szülsz meg új?
0: Hónapfüggő
1: változó. Minek hívják ezt nálatok?
0: Hívhatjuk sketchnek, anyagnak is például, repertoárnak. Volt egy kis ilyen, hogy mondjuk ezt a művészek, amikor ilyen semmi eszélyben, ami most pont nekem is.
1: Megtorpanás?
0: Megtorpanás, ez is jó, nem ezt akartam. Iklet hiány. Ah, nagyon szépen fogalmazok hamarabb.
1: Igen.
0: Most volt egy ilyen, nem is kicsit zavart is, mert nem volt még soha, nem olyan régóta csinálom, ez a 2 éve, most volt először, aztán jött egy labdarúgó világbajnokság, és annyi mindent adott. Képzeld el, egy rövidet elmesélhetem?
1: Hát, hogy ne, azért jöttél.
0: Tehát a Székely Bertalan utca közelben, ez a Kodály körönnél van, mindig lent hagytam a bringát nagyon sokáig, ilyen több hónapig, és ilyen több bringa állt egymás, mert én 10-12 is. Kb. Egy hét volt a VB-ig, hogy nekem megjött ez a VB-láz már. Lemegyek, és láttam, hogy máshol hogy áll a lakat, ahogy hagytam. Oda megyek közelebbről, megvizsgálom, beletörtek valamit. El akarták lopni.
1: Hogy itt el akarták.
0: De hagytak ott egy cetlit, amin ez állt, hogy sajnálom, elnézést, ez általában sikerülni szokott.
1: Atyaik, de ezt tényleg így
0: megtörtént? Ez idején megtörtént. Utána, amit írtam, az már kitaláció, de ez idején megtörtént.
1: Jó, a téma már nem csak az utcán, az életedben is ott hever.
0: Mindenhol megvan. Most például voltam úgymond nyaralni Bogácson, azt hiszem a Borsodban van, és az ember kivel, kikkel menjen el nyaralni életében először, mert életében először sokat gyára, de akiket egyszer ismert, egyszer találkozott velük. Aha. Hogy olyan emberekkel fröccsöztem egy 40-valány éves pappal.
1: Na.
0: Ez így hihetetlen, egy kondis modelle, hogy így, mint a Sims játékra játszottam volna, hogy mindig ér új impulzus, és ez még csak a nyár közepénél tartunk talán meg.
1: Na és örülnek annak, hogy egy stand-upossal találkoznak?
0: Nem mindig mondom el nekik, egyfelől nem.
1: De nem veszik észre, hogy mindig mindenre tudsz valami poént mondani?
0: Nem mindig szoktam, azért nekem is.
1: Frappánsat?
0: Én ilyen, most szeretek mondani, azért a kettő között vagyok, hogy így tudok a asztalnak a asztal vezére lenni, de el vagyok így háttérbe is. Hogy nem mindig jön elő belőlem, ez társaság függő. Szeretek ott is lenni, meg itt is, hogy nem mindig mondom el nekik. Nyilván, amikor már egy kicsit hiú vagyok, akkor elmondom, hogy amúgy hobbi humorista vagyok, kicsit hízlálják a májamat.
1: De te így hívod magad, hogy hobbi humorista?
0: Ha ilyen latin, leghosszabb verzióra gondolok, akkor nemzetközi no-name humorista. Jó. Lefordítom majd litvára is.
1: Megint ez az önsavazó.
0: Igen, de amúgy tetszik ez így, mert hogy ez a kifejezés csak az önsajnálgatás.
1: Ja, értem, oké. Ugye azt kérdeztem, hogy könnyen írsz-e, vagy kevésbé, ezt már sokszor beszélgettünk, de mi kell ahhoz, hogy valami a te repertoárodba bekerüljön? Tehát kinek minek hívják ezt a tesztjén kell, hogy átmenjen, vagy az értékítéletén? A sajátodon?
0: Inkább a közönség, mert lehet, hogy amit kitalálok, vagy megtörtént, vagy megírok, hogy nekem az vicces, és eladom a színpadon akár 10-100-200 ember előtt, nekik nem lesz vicces.
1: Lehet biztosra menni?
0: Nem.
1: Adott témát tekintve?
0: Nem, és ez benne a kihívás, meg a szépsége is.
1: Tehát most tényleg csak nem politizálunk ebben a műsorban, nem tudom, te teszed? Van politika a te?
0: Nagyon minimálisan. Most a legutolsó az, hogy például a VB elődöntőjében azt hiszem a spanyolok játszottak a franciákkal. Azt hiszem a spanyolok kísérletek a franciákat.
1: Ennek ezt politizálni.
0: Nem. Csak hogy a Csányit ott mutatták az M4-en, hogy kim van, és így mondom, az amerikai biztos véletlen mutatták, mert összekeverik valaki, valami híresség, és beírtam a ChatGPT-be, hogy szerinted kihez hasonlítik Csányi Sándor, nem a színész. Kidobta elsőnek, hogy a Anthony Hopkins. Mondom, figyelj, előfizettem rád valami okosabb a gyere, oké, és Michael Douglas.
1: Aha, na, egyre jobb.
0: Én ezt nem nevezem politizálásnak, így.
1: Jó, oké. Ha már ChatGPT, ezt az előbb nekem is eszembe jutott, mikor mondtad, hogy változol, hogy írsz. Jön, van iklet, nincs iklet. Ebben nem segít a ChatGPT?
0: Nem, inkább a plakátok megtervezésében. Uh-huh. Meg az arra szoktam használni, meg nagyon, ami nagyon fáradt vagyok, és marketing anyagot akarok elküldeni, művelődési háznak, hogy nézze át, esetleg javítson bele, rakjon bele.
1: Az oké, tehát az asszisztensed.
0: Hát igen, albretet fizetek, használom, hogy kell.
1: Aha. De a program kidolgozásban nem? a tartalomgyártásban?
0: Nem, ötletet már adott. Mert egyszer megkérdeztem a ChatGPT-től, hogy én láttam a Terminátor filmeket, hogy áruld el, hogy mikor fogtok leigázni minket. És egy rettentő hosszan válaszolta, hogy ez ezért nem lehet, ez ebbe ütközik.
1: Aha.
0: Az egyik sor beleírta azt, hogy még nem.
1: Ja, na.
0: Azóta magázódok vele, biztosra megyek.
1: Oké. Akik melletted vannak, mennyire hűségesek hozzád? Meg milyen ez a szakma egyáltalán?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és az elmúlt fél évben jöttem rá, hogy az élet más területén is, itt is kell, hát kell csúnyaszó, de fog az ember csalni, és én csalódtam is több emberbe, hogy már nem bízok meg mindenkibe, de ez a fejlődésemmel együtt jár, illetve minden ember fejlődésével. Egy kezemben meg tudom számolni azokat, akikben teljesen vakon megbízok, ezek fellépők, és őket bárhová elviszem. Már nagyon sok országban is vittem őket, meg itthon is, többek között a Margit-szigeten és a Paul Elsőrkert is kertmoziba, de meg kellett tanulnom, hogy van, akikkel úgy dolgozok csak együtt, hogy oké, és elviszem fellépni, de nem bízok benne. Egyfajta, van bajtársiaság közöttünk, de azért megvannak ennek a előnyei hátrányai is, hogy valami szinten amúgy egymás vetétársai vagyunk.
1: Na ezért kérdeztem. Na de közben mégiscsak évek óta, amióta beszélgettünk, neked fontosak ők, akiket viszel magaddal.
0: Lettek közülük barátaim is, úgymond ex-barátaim is, akikről kiderült, hogy sajnos annyira nem lehet bennük megbízni.
1: De miért fontosak ők neked? Hát most Szőke Dániel nem tudna megtölteni egy egész estés programot?
0: Hát aztól függ, hogy melyik énemet kérdezed, a hiút. Hát persze, termet egy jobb világot. De alapvetően nem, igazából tényleg nekem még nincs nevem. Lehet, hogy nem is lesz, szeretném, hogy legyen, nem ez van, dolgozok is érte, de nem, én inkább úgy töltöm meg a termeket, mondom ezt úgy, hogy amúgy Komlón egy hotelben volt már önálló estem, amire büszke vagyok nagyon, igaz, hogy nagyon messze volt, de elmentem. Hogy én szeretek úgy fellépni többiekkel, mert akkor tudom, hogy bennük is egy profi előadó művészt viszek el, hogy nem fognak csalást okozni, és így magam mellett őket is emelem.
1: De mennyi, érted, hogyha téged bárhol meghívnak, akkor mennyi mentek?
0: Ez változó, van, hogy ketten, van, hogy hárman, van, hogy ötön, de öt embernél többen már nem nagyon szoktunk. Az már szerintem sok, mert egy 4-5 ember, ami mindenki meg tudja azt a 20 percet mondjuk kapni a alsó hangon, ami így megéri neki, még anyagi dolgot is kap érte, pénzt is kap érte, és tud fejlődni, tud gyakorolni akár showderre, vagy bármire. De ötnél több nem, meg nem is érünk be többen a kocsiba.
1: Az is igaz, de a Margit szigeten mennyien vagytok?
0: 4-en vagyunk jelenleg, de neked kerítek egy helyet.
1: Na jó, köszi, oké. De ott is ilyen 20 perc?
0: 20-22 körülbelül.
1: Hölgyek vagy férfiak látogatják a műsorodat?
0: Fellépőként vagy nézőként, csak hogy visszakérdezhessek?
1: Nem fellépőként, nézőként.
0: Nagyon változó. Szerintem vegyes.
1: Meg látsz visszatérő arcokat is?
0: Ha nem is látok, megkérdezem. Főleg műsorvezetők. Én most Pécsen voltam múlt héten, nem műsorvezető voltam, csak sima fellépő, és így megkérdeztem, hogy ki látott már engem, és így mindenki föltötte a kezét. Ez ilyen 105 ember volt, azt hiszem, és ez így mondani, hogy ó, basszus, akkor nem mondhatok régieket.
1: Jaj, oké.
0: De különben még jól esett.
1: Hol néznek a legtöbben? Közösségi oldalakon, vagy tényleg ezeken a személyes?
0: Személyes, a adott eseményeken. Utána már követnek Facebookon is, de alapvetően ez a személyes találkozás maradt meg. Nyilván próbálom nyüstölni ezt a Short, TikTok, YouTube, Insta, stb. Programot. Az OnlyFans-et még nem mertem, azt meghagyom a szép lányoknak. De igen, inkább ez a személyes élményekből maradok meg nekik.
1: Pont azon gondolkodtam most, ahogy hallgatlak, hogy...
0: Nem csinálok OnlyFans-et.
1: De azt gondoltam, de hogy mennyi fellépés van a hátad mögött? A számolod?
0: Az open mic-okat, az amatőr estekre gondolok, azokat már nem számolom. 80 és 100 között. És ebben csak a nagyobb helyszínek vannak benne, egy Budapesten, vidéken, külföldön is. Erre is nagyon büszke vagyok, hogy kis névként ezt úgy elértem.
1: Milyen a hangulat a fellépéseken? Mondjuk például még maradunk, aztán most már elengedem a Margit-szigeten.
0: Konkrétan a Margit-szigeten?
1: Igen, hogy kell élőnek, értőnek lenni?
0: Közönségnek?
1: Igen.
0: Nem árt.
1: Hozzád.
0: Nem árt, ha úgy van. Én nagyon szeretem azt a pörgést, ami előtte van, hogy a legtöbb esetben szervezőként is jelen vagyok, és igazából ugyanúgy fellépek, akár műsorvezetőként, vagy sima fellépőként. Pont az szokott eszembe jutni, hogy a színpadra lépés előtt 2 perccel érkezek meg, hogy jó, fellépő is vagyok. Addig pörgök, hogy megjöttek a fellépők, hány néző van, a kivetítésekkel minden oké, és van a hangokkal kapcsolatban, vagy a mikrofon próba. a zenei bejátszások, és hopsz, föl kéne menni. Az előadók már izgulnak, én meg így, há, nekem erre nincs időm. Hogy ezt a pörgést nagyon szeretem például.
1: Na, én meg azt kívánom, hogy maradjon is, mert akkor nagy baj nem lesz, ha pörgés
0: legyen
1: marad.
0: Így?
1: Képzeld el, hogy tudod, jó társaságban repül az idő, úgyhogy a végén vagyunk most is, de akkor én azt kívánom, hogy jöjjön össze minden, amit tervezel, sok emlékezetes estét neked, mert akkor az nekünk is az lesz.
0: Támogatom ezt a gondolatmenetet, és köszönöm a lehetőséget.
1: Én köszönöm, hogy találunk meg?
0: Hát a legtöbbször a buszon, mert busszal utazom. Okay. Alapvetően pedig Szőke Dániel, vagy Szőke de Blond Dániel, illetve Daniel Blond.
1: Így minden közösségi.
0: A három közül bármelyiken megtalálnak.
1: Oké, keresni fogunk, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, sziasztok.
1: Kedves hallgatóink, Dani, mondhatom?
0: Már nem vagyok itt, de igen, igen.
1: Jó, Danitól most elköszönök, de önöktől még nem jön a műsor második része. Ugye a bizgalmas téma, ugye a bizgalmas vendéged, arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Ónodi Renáta Budapest 6. kerületében dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók oldják a mindennapi feszültséget, közelebb kerüljenek a saját testükhöz, és tudatosabban figyeljenek a jól létükre. Relaxáló, aromaterápiás masszázsal, női jogaórákkal és közösségi alkalmaival olyan közeget épít a fővárosban, ahol az érintés, a mozgás és az önismeret gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban. Én nagyon szívesen adok itt teret minden olyan kezdeményezésnek, ami közösséget épít, már pedig te mind a két tevékenységeddel közösséget építesz, és hát abban segítesz a városi embernek itt Budapesten, hogy mi egy picit jobban éljünk, minőségibbek legyenek a hétköznapok. Ez most akár a masszőri minőségedre, meg hát a női jóga oktatói titulusodra is ugyanúgy illik. Mennyire nehéz misszió ez? Hogy állunk most nyitottságban, tudatosságban, itt a városban?
2: Én úgy gondolom, hogy egyre nyitottabbak az emberek, pont azért, amit mondtál, hogy keresik a békét, a nyugalmat, azt, ahol tudnak relaxálni, vagy még inkább megélni önmagukat, mondjuk ugyan a női joga keretein belül. Tehát van nyitottság, és ez nagyon jó így látni, hogy ez nem egy ilyen...
1: Hóbort,
2: igen.
1: Hosszú távon? Van ez jó hatással egyébként a... Hát most a nőkre, ha már női jogáról beszélünk, én azt sem tudtam, hogy ez így külön van.
2: Tehát van ilyen,
1: férfiaknak igen, is külön egyébként? Vagy az a nincs, de...
2: Azt hiszem nem feltétlenül van. Így hívják, igen, de nekik is van inkább ilyen férfi körök, ezekről tudok, igen. A női joga ugye annyiban különbözik, hogy főleg ezekre a női területekre, tehát a csípő és... fókuszálunk, és ezáltal nyitjuk, oldjuk ott ezeket a területeket, és hát persze ebbe belevisszük azt is, hogy tudjuk minél inkább még jobban, könnyedebben megélni a nőiségünket. Akár az intimitásban is. Tehát, hogy
1: jön is hatással.
2: Hát igen.
1: Milyen állapotban vannak? Most akkor a hölgyekről beszélgetünk, ugye elsősorban, mert gondolom masszázsban ott a férfiak is.
2: Persze, ugye,
1: hogy részt vehetnek, de akkor most nézzük a hölgyeket. Tehát milyen állapotban vannak, vagytok? Foglalkoztok magatokkal? Mit tapasztalsz? Vagy nem eleget?
2: Hát, na igen, tehát itt jön be az, hogy itt is igen, erre időt kell szakítani. Tehát, hogy azt látom, hogy ugye a nőknek a mai világban ugyanúgy helyt kell állni, dolgozni kell, ezért ez mégis egy ilyen férfiasabb, férfi orientáltabb világ szerintem, ugye a munkavilága meg főleg, és azért így tényleg a munkában, vagy akár otthon is a teljesítmény az így rányomja szerintem a nőiségre
1: a bélyegét
2: igen, hogy tehát jó, hogyha ilyen női körökbe járunk, és ott meg tudjuk tényleg élni szabadon akár nem csak a beszélgetésekben, hanem mozgásban is azt, hogy mi nők vagyunk, flexibilisek, rugalmasak.
1: Bátorítóan hat ez a hölgyekre? A közösség?
2: Igen, meg felszabadító is, igen, és szerintem nagy segítség, igen. Ez az összetartás, vagy hogy így tudjuk egymásban ébreszteni még inkább ezeket az erőket, vagy segíteni egymást. És ez jó, hogyha nem csak mondom szavakkal, hanem akár mozdulatokkal is, tehát ugye a jógán belül, vagy a tánc. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Mert ezek úgy alapjáraton ugye nincsenek jelen a munka világában.
1: Kimondtad a lényeget, a segítés, meg a segítség szót. Tulajdonképpen a masszázsal is segítesz.
2: Igen.
1: Ott
2: igen,
1: nem csak abszolút. A hölgyeken, a férfiakon is, de hát ahhoz is kell tudatosság, ugye, hogy mi masszőrhöz forduljunk.
2: Igen, ez egyelőre szerintem az élmény kategóriába tartozik, nem annyira abba a kategóriába, hogy most akkor ez számomra tényleg egy... akár gyógyító, nem jó ez a szó, gyógyító hatással van, de mégis, hogyha a testünket relaxáljuk, vagy tehát tényleg átmasszírozza valaki, vagy egy nagyon finom aromaterápiás, én aromaterápiával is foglalkozom, illatokkal, tehát ez még inkább segít abban, hogy kikapcsoljunk, hát ugye nagyon sokat használjuk a fejünket, főleg a férfiak szerintem.
1: Túl a gyanú minden?
2: Igen, igen. Úgyhogy ez tényleg egy, amellett, hogy élmény azért nagyon jó hatással van igen a testre is, tehát ez fontos szerintem, hogy így ezt az emberek valahogy így tudatosítsák, hogy nem csak arról van szó, hogy ez egy élmény, hogy most akkor vagy elmegyek, vagy nem, vagy beiktatom, vagy nem, hanem ennek úgymond a rendszeressége tényleg nagyon jó hatással van a...
1: Én úgy kezelem ezt az egészet, mintha, mit tudom, a körzeti orvos, ugye, hogy ez legyen már felírva receptre. Nincs felírva persze, de költeni kell, de hát saját magadra költesz.
2: Igen.
1: Arra, hogy túléld a hétköznapokat.
2: Szerintem a stresszolás az nagyon fontos. Hát a legtöbb betegségnek azért leginkább a stressz a
1: és egyértelműen a masszázsnak stresszoldó hatása van?
2: Mindenképpen. Hát attól függ mondjuk, hogy milyen jellegű masszázsról, arról, igen, tehát de szerintem minden masszázsnak, tehát a sportmasszázsnak is ugyanúgy stresszoldó hatása van, amellett, hogy azért jól ágy is, hát is gyúrjuk ugye a sportolókat, én mondjuk ezzel nem foglalkozom, de igen.
1: Egyébként neked a kettő kiegészíti egymást, a női, maga a jóga meg a masszázs? Hatással van a kettő egymásra?
2: Nekem fontos volt, hogy ugye az egyikben az érintés van jelen, a másikban meg a meg tényleg az, hogy a mozgás, és hogy ott akkor már a mozdulatokba is belevinni ezt az energiát, úgyhogy az, hogy ez meglegyen, nekem ez fontos volt, igen, mind a kettő fontos az én életemben, az érintés is, meg a mozgás.
1: De ilyenkor neked is van, aki például masszőrként, hogy megmasszíroz?
2: Én, ez nekem nagyon, nagyon kell, igen.
1: Tehát az nem úgy, hogy csak csinálod, és veled meg senki nem foglalkozik.
2: Nem, hát ezt jó egyensúlyban tartani, szerintem, igen.
1: És a jogában találsz mindig újat? Új útra valót, új kihívást, mit tudom én.
2: Igen, ennek már azért elég érdekes...
1: Praktikát.
2: Igen, elég érdekes változatai is már megjelentek így, főleg ugye külföldről jönnek ezek a vonalak. Úgyhogy igen, nagyon sok inspiráló oktatót látok én is, és van ebben mindig valami új, igen, kreatív.
1: Pont azon gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, hogy nyilván az ember megtanul egy módszert, most akármelyik területedet nézzük, de hogy ezt mindig lehet fejleszteni. Te beleviheted ebbe a saját koreográfiádat? Mennyire lehet ezt saját magadra szabni, a módszert?
2: Mindenképpen. Én szerintem persze megvan így az alap mozdulat, de hogy abba azt valaki egy kicsit inkább ilyen táncosabban csinálja, vagy hogy tényleg, hogy hol a fókusz, melyik testrészen is, hogy ez hogy jeleníti, vagy hogy mozunk abba bele, az lehet igen különböző. Tehát, hogy és nagyon egyedi is.
1: De vagy nem kell akkor nagyon szigorúan követni?
2: Nem.
1: A belőződött szabályrendszert?
2: Nem, az alapja az, de maguk a mozdulatok azok lehetnek egészen kreatívak. Tehát azért ezeket lehet látni, meg ugye flow yoga, már mindenféle ilyen irányzat, meg egy kicsit ez a hát ez az erotikus yoga is már így megjelent.
1: Olyan is van?
2: Külföldről, igen, inkább az még így külföldről van. És én például mondjuk kicsit ebbe az irányba
1: viszed?
2: Szeretem, igen, hogyha aha. Így...
1: Jó, hogy a tánc is azért van?
2: Igen, tehát hogy ez a finom női energia, ez inkább ebbe a kicsit erotikusabb mozgásban jön elő. Uh-huh. De a klasszikus jóga az alapja, igen.
1: Na, de a finom mozgás, ami egy picit erotikus irányban megy, ez nem ördögtől való. Tehát ne. Az a hétköznapokat színesíti.
2: Mindenki.
1: Meg a nőiességet, hát a nőiséget azt emeli.
2: Igen, igen, igen. Meg hát, mint mondtam, ugye az intimitásra is hatással van a párkapcsolatban.
1: Egyébként kapsz visszajelzéseket? Hogy ez tényleg emeli minőségében a párkapcsolatot, az intimitás, mindent, ami a hétköznapokhoz hozzátartozik?
2: Igen, természetesen. Meg hát, hogy oldódik benne minden nő. Tehát a saját önértékelése, vagy az, hogy egyáltalán bátran belemenjen ezekbe a mozdulatokba, vagy a kreativitását is tudja,
1: ez
2: ugye?
1: Ez egyértelműen az önbecsülést is növeli?
2: Igen.
1: Na, örülök neki, mert ugye itt mindig próbáljuk esténként a vendégeimmel megfejteni, hogy mi az, ami igazán hatékony lehet. Ugye az önfejlesztő ipar az tulajdonképpen szárnyal Magyarországon, már csak azt nem próbáltuk ki, amit nem akartunk szerintem, annyi módszer van. De mindig nagy kérdés, hogy melyik a leghatékonyabb. Mindenkinek más hatékony?
2: Szerintem mindenkinek más, ez azért egy fontos, igen, hogy az embernek legyen egy önismerete, hogy de én azért holisztikusan szemlélem ezt, tehát, hogy nem csak test, elme, és akkor ez a kettő, meg még a szellemi, tehát a gondolatiség, hanem azért jó, hogyha ez a három így egybe tud lenni. De mindenkinek van szerintem egy orientáltsága, tehát valaki inkább szellemibb, valakinek a mozgás által jön ki jobban, az, hogy oldódnak benne dolgok, vagy helyére kerülnek dolgok, tehát így értem ezt. Uh-huh. De igen.
1: Neked ezek egyértelműen segít? Nem tudom, hogy voltak-e útkereső időszakaid?
2: Persze.
1: Voltak, oké. Okay. De hogy te ebbe találtad meg egyébként, ami neked
2: igen,
1: kellett?
2: Én azt csinálom, ami nekem volt jó, igen.
1: És vannak olyanok, hogy megpróbálják, de azt mondják, hogy nekik ez nem az az út, amit keresnek?
2: Persze vannak ilyenek. Én is mondtam egy pár útra azt, hogy igen, ez jó, de hogy ez nem az enyém, ebben én nem érzem azt, hogy ki tudnék teljesedni. Tehát igazából ez a lényeg, hogy kiteljesedjünk benne, hogy leteljünk a saját utunkra, a saját lényünkre, hogy az kivirágozzon, mint nő, és akkor onnantól kezdve már akár önállóan is tudja csinálni ezt az ember, tehát hogy de persze közösségben még jobb, meg együtt.
1: Hát pont ez a lényeg, hogy közösséget építesz.
2: Igen.
1: De te szájhagyomány útján terjedsz, így mennek hozzád, vagy inkább a közösségi oldalakon?
2: Hát most még többnyire egy a közösségi, és akkor persze aki már volt, vagy vannak ajánlások is, igen.
1: Hol vagy megtalálható? Ez most az a lélektani pont, hogy elmondhatod a webes elérhetőséget, mindent.
2: Ja, igen. Hát van amúgy egy oldalam, ugye ez renaissance.hu. Ennek ezért az a neve, mert nem csak a nevemből, tehát hogy Renátából jön, hanem ahogy visszatérni az eszenciánkhoz, ezért renaissance. És hát ugye a Facebookon meg Instán ugyanúgy én is ott vagyok.
1: Csak be kell ütni a nevedet, Vonodi Renáta, és igen, már előugrik. Igen. Egyébként hol tartod az oktatásokat?
2: Ezek most egy kicsit ugye így nyáron azért nem annyira mennek, de jóga stúdióban vannak a női jogák.
1: De itt Budapesten?
2: Budapesten. Ja, igen, én többnyire Budapesten tevékenykedem egyelőre, igen.
1: Ahogy a masszázs is itt van?
2: Igen, igen.
1: Melyik kerületben vagy?
2: Én a hatodikban vagyok.
1: Aha, bent a városban.
2: Bent a városban.
1: Téged keresni, jó, hát legalább ott vagy.
2: Közepén
1: könnyen el lehet érni. Mit tapasztalsz, ha már stresszet említettünk, főleg a masszázs részénél, hogy nagyon áthatja minden napjaikat azoknak, akik hozzád fordulnak? Te tele vagyunk stresszel?
2: Ja, nagyon. Szerintem igen, sajnos. Sajnos most én úgy látom, hogy nem annyira jó a helyzet.
1: És ilyenkor ez hogy van, hogy neked egyfajta pszichológusnak is kell lenned meghallgatni őket?
2: Nem minden vendégem beszél, de azért így a legtöbbje igen. És akkor szoktunk persze így beszélgetni is közben. Hát azért a masszázsnak pont ugye mondjuk az lenne a lényeg, hogy lecsendesedjünk, meg pihenjünk.
1: Be is alszanak néhányan?
2: Hát van, aki meg bealszik. Hát én azt
1: és az sem baj?
2: Nem baj, de hogy semmi nem baj. Utána egyébként, ha nem is alszik el a masszázs alatt, utána jól szoktak aludni otthon. Aha. Például akinek mondjuk alvási problémája is van már. Tehát igen, pont ezt akartam mondani, hogy az emberek többsége már nagyon fáradt. Én azt látom, meg stresszes.
1: Tehát a stressz a legnagyobb problémaforrás egyébként? Vagy hát, mik vannak még, itt tudom én, gerincbántalmak, derékfájás, stb. Miben fordulnak hozzá?
2: Hát ugye attól is függ, hogy a masszőr maga mit vállal, vagy melyik vonalon dolgozik. Én nem vagyok gyógymasszőr. Úgyhogy kifejezetten hozzám ilyen problémával, persze, hogy most fejedereke vagy a háta, az a jön. Tehát az így
1: jön a stressze.
2: De nálamunk inkább igen, ugye, mint mondtam, ez az aromaterápiás relaxáló masszázs van, tehát ez egy relaxáló masszázs, nem a gyógymasszázs.
1: És az aroma az hogy kapcsolódik? Tehát nyugtatnak az illatok?
2: Igen, van akinél ez jobban segíti abban, hogy ellazuljon, de ugye az illatok akár emlékeket is fel tudnak hozni, tehát a hölgyek azért nyitottabbak, főleg egy kicsit így spirituálisan is, Ők azért elég, van, aki így utazik is vele egy kicsit, hogy így spirituális élménye is. Aha, vagy emlékek följönnek, igen.
1: De ez át tud menni a másik részbe is, mert oké, hogy jönnek a jó emlékek, de mi van, hogyha rossz emlékek jönnek az illattal? Jöhetnek?
2: Akár jöhetnek is, mert hát, mint mondtam, hogy bármi olyan fájdalom, ami már a testben jelentkezik, azért általában annak valami lelki oka is van. Jó, most nem egy derék, vagy hogy meghúzza valaki hátát, vagy a dereket, nem erre gondoltam, hanem azért, hogyha mondjuk ez be van állva, vagy bármi olyan dolog van, akkor ez már valami hosszabban fennálló dologról van szó. És akkor ez vagy stressz alapú, vagy valami olyan dolog, ami nő még esetleg nem tette túl magát, vagy nem ismerte fel magában, én ezt így szemlélem. És ha arról van szó, és úgy látom, és úgy kommunikál a vendég, akkor ezt én így el szoktam mondani, hogy szerintem mi lehet-e mögött.
1: Nők vagy férfiak járnak inkább masszázsra? Mit tapasztalsz?
2: Hát szerintem ez valószínű, hogy a magától a masszőrtől is függ, azért hozzám többnyire férfiak.
1: Viszont akkor ott a női kör, ugye, a női jogoktatással.
2: Igen, ezt mindenféleképpen szerettem volna, hogy én nőkkel is szeretnék igen így dolgozni.
1: Megvan az egyensúly.
2: Igen.
1: Kik, én akkor ezek szerint látod mind a két oldalt, kik azok, akik panaszkodósabbak? Férfiak vagy a hölgyek?
2: Így nagyon különbséget nem látok, ami nem annyira jó vagy jó, azt nem tudom. De talán inkább úgy mondanám, hogy a nők jobban keresik a megoldást. Talán. Szerintem a férfiaknál az van, hogy ők inkább ezt magukban tartják. Nem?
1: Gyakrabban tesznek is a megoldásért? Tehát oké, keresik a hölgyek, de meg is oldják a problémát?
2: Hát keresni mindenképp keresik, hogy aztán, hogy meg is oldódik-e. Igen, hát attól függ, hogy milyen úton, módon keresi, és hogy ezt ő aztán az életébe mennyire valósítja is meg. Tehát, igen.
1: De ezek mind egyén függő, gondolom.
2: Ez mind egyén függő, igen.
1: És nem ússzuk meg a melót, amit az önmagunkba bele kell tenni, az önmagunk fejlesztésébe.
2: Igen. Van, tudod, ez a mondás, hogyha nincs időd meditálni 5 perc, vagy nem tudom, akkor fél órát üljél. Tehát, hogy pont az, hogy azért, hogy végre megleld a lelki békédet, azért kicsit többet kell tenni, mint amit.
1: Értem.
2: Hogy nincs időm rá, de mégis pont az, hogy rá kell szállni.
1: Akár kereshetnék, vagy lehetnél te aki megoldja helyettük? Tehát néznek így rád? Hogy na, majd ő kimasszírozza belőlem a stresszt.
2: Ja, hát igen, vannak ilyenek, persze, aki úgy gondolja, hogy akkor ezzel le van tudva, a Reni megcsinálta, vagy a masszőröm, vagy a pszichológusom, vagy a nem tudom ki, az így most akkor elmondtam, és jó volt, és az, amelyek is mindent ugyanúgy csinál. Hát az hosszú távon természetesen nem fog működni. Tehát mindig akkor, amikor mondjuk ott van, és mondjuk 1-2 napig még az úgy jó, akkor hatással van rá, tehát az úgy jó, de utána ugyanúgy visszakerül abba, amiből jött. Tehát itt jön be az önismeret, vagy tehát az, hogy azért ezért tenni kell, megváltoztatni életmódon.
1: Jó, a tudatosság nélkül nem fog menni, az biztos.
2: Szerintem semmi nem megy tudatosság.
1: Oké, okay, az kell hozzá. Te könnyen megtanultad, vagy hamar? Magadévá tetted a tudatosságot? Éled?
2: Hát, hogy mondjam, ez elég, akkoriban ez még korainak számított. Igen, én elég fiatal koromban ezzel elkezdtem foglalkozni. Nem vagyok most olyan nagyon öreg, de hogy azért igen.
1: De régóta.
2: Igen, régóta.
1: Beletetted a melót.
2: Igen, tehát ez melós, igen.
1: De megéri?
2: Kilépni a megszokásainkból, vagy amit esetleg hozunk családból, vagy bármi, és azt újraírni, vagy átalakítani, megéri. Tehát azért ezt kell, hogy mondjam, most már tényleg olyan életet élek, ami így jó, és ami így jó lesz.
1: Na, akkor ez legyen a végszó.
2: Jó.
1: Képzeld el, Reni, hogy jó társaságban repül az idő, már a végén vagyunk, de nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Én sok csillogó szempárt kívánok neked, mert akkor nagy baj nem lesz. Akár a masszőri vonalon, akár a női jóga oktatás, mert akkor segítesz mindenkinek, és akkor a te szemed is ugyanúgy fog csillogni.
2: Igen.
1: Mint az övé. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Szépen.
1: Kedves hallgatóink, Ónodi Renátát keressék a mindenféle közösségi oldalon, meg a weboldalát is, hogy a minden pontos, fontos információt ott megtalálja. És Renitől most elköszönök, önöktől még nem, jönnek a legnagyobb slágerek, vagy folytatódnak változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szőke Dánielnek és Ónodi Renátának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány Paksnál. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány augusztus 20-ára. Rövidebb útvonalon jár mától a Gödöllői hév. Jó reggelt kívánok, Szendők Bori vagyok. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendelték el, majd 150 ezer köbméter kő felhasználásával. És intézkedtek két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is. A munkálatok már meg is kezdődtek. A kormányfő kiemelte, az ország legjobb mérnökei, vízügyi és energetikai szakemberei segítik a kivitelezést. A honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. A cél, hogy a Duna vízszintje tartósan mínusz 90 cm felett maradjon. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta el Magyar Éva kormány szóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. Közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton. Augusztus 20-ától 22-éig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet meglátogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egésznapos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a fél órás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Karbantartás miatt mától augusztus 19-éig rövidebb útvonalon jár a Gödöllői hév. Munkanapokon az Ősvezértere és Kistarcsa, hétvégén pedig az Ősvezértere és Cinkota között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszokon többféle pótlóbusz szállítja az utasokat Gödöllő, Kerepes, Mogyoród és Szent Jakab felé. A csömöri H9-es hév közlekedését a munkálatok nem érintik. A részletes menetrend a Budapest Go alkalmazásban és a BKK honlapján érhető el. A bíborfehér lett Magyarország tortája 2026-ban. A tejfölös músz, rögös túró, bogyós gyümölcsök és fekete ribizlibor alkotta, modern, mégis hagyománytisztelő desszertet a gyulai kézműves cukrászda készítette. A cukormentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád Kávéház szilvafácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas músszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától a Magyar Ízek utcájában és országszerte mintegy 500 cukrászdában lehet megkóstolni. Életveszélyesen megsérült egy spanyol kerékpáros a Budapest Grand Prix keddi versenynapján. Esteban Sánchez Garmendia a férfi Keirin döntőjében történt bukás után került kórházba. A történtek miatt a délutáni női futamokat törölték, de a verseny szerdán már folytatódott. A nemzetközi bírók versenybalesetnek minősítették az esetet, és megállapították, hogy a kőbányai Bring Arena megfelelt a nemzetközi előírásoknak. A Magyar Kerékpáros Szövetség ennek ellenére vizsgálatot indított. Napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Sokfelé élénk lehet az északkeleti szél, a legmagasabb hőmérséklet délután 28 és 31 fok között alakul. Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, említésre méltó csapadék továbbra sem várható. A hajnalok frissek lesznek, napközben pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 28-án pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, hát hol máshol, hiszen az egész nyarat végig bulizhatták különböző, a legkülönbözőbb zenei műfajokkal azok, akik szeretik a Városligetet, szeretik a Magyar Zeneházát, és szeretik a jófajta muzsikát, tényleg mindenfajta stílusból. Nos, hát aki Rutkai Borit szereti, illetve a Speckoi Ednót, azok szintén nagyon élvezik majd ezt a napot, hogy az augusztus végi szabadtéri színpados mulatságot, mert hogy Rutkai Bori és a Speckoi Ednó a funk, a jazz és az underpop elemeit keresztezik, de dalaikban bluesos, tangós, rappes és sanzonos hangulatok is megjelennek. A 2000-es évek elején indult zenekarban Rutkai Bori énekes mellett Mizsei Zoltán zongorázik, Szerető Dániel basszusgitározik, Nemes János fúvós hangszereken játszik, és Németh Csaba dobol. Bori dalszövegei festményszerű felnőtt mesék, micsoda megfogalmazás, ugye érezte minden hallgató. Szellemes humorral, hangzók és szavas játékok használatával. Zeneileg kellemesen dögös funk, Beton Totem Blues, Csillagerdős ambient fonódik össze. A társulat a zongorista kivételével Bori gyerekzenekarában is együtt muzsikál egyébként, így a felnőtt közönség a Rutkai Bori banda irányából is ismerheti akár a csapat szellemiségét és hangzásvilágát. Ezen a szabadtéri nyáresti koncerten a 2013-as és a 2009-es albumaik mellett új meglepetés számok is várhatók. De milyen jó, hogy ezt előre közlik egyébként, hogy mely lemezekről fognak dalolni egyébként. Hát még egyszer, kedves hallgatóink, augusztus 28-a pénteken este 20 órától a szabadtéri színpadon érkezik kedvencük Rutkai Bori és a Speckoi Ednó.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A vezetékes ivóvíz fogyasztásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Vidéki polgárőrök érkeznek Budapestre. Idén is lesz protestáns sokadalom a Budai Várban augusztus 20-án. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A vezetékes ivóvíz fogyasztásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek a Duna tartósan alacsony vízállása miatt. A folyón a következő napok átmeneti, néhány centiméteres emelkedése után további apadás várható. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy az ivóvizet elsősorban az alapvető szükségletekre használják, és mellőzzék a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, a fogyasztás ugyanis már megközelíti a rendelkezésre álló termelési kapacitás 100%-át. A vidéki polgárőrök aktívan bekapcsolódnak Budapest közbiztonságának megerősítésébe az Országos Polgárőrszövetség által indított Egy nap Budapest közbiztonságáért akció keretében. A kezdeményezés közvetlen reflexió a kormány által elrendelt 30 napos fokozott rendőri ellenőrzésre, valamint a budapesti rendőrfőkapitányság és a kerületi önkormányzatok kéréseire a fővárosi közterületi rend helyreállítására. Erről Bakonyi Ágnes, az Országos Polgárőrszövetség sajtófőnöke beszélt a Sláger FM-nek.
3: Minket a Berényi Minisztérium rendészeti államtitkára kért meg arra, hogy támogassuk a rendőrök munkáját. Mi pedig a vidéki polgárőröktől kértünk segítséget, hogy minél látványosabban, minél többen legyünk mi is Budapest utcáin. Elsősorban hétvégén, az esti és az éjszakai órákban. Ott egyelőre inkább a külső kerületekben látunk el szolgálatot. Ennek a két lépcsős vendégpolgárőr szolgálatnak végül is az az értelme, hogy a budapesti közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, amelyet természetesen a rendőrség jelöl ki, és hát majd a második szakaszban a polgárőrök és a rendőrök közösen látnak el majd szolgálatot. Tehát gyakorlatilag ennek az egész akciónak az a lényege, hogy a fővárosba élők és a fővárosba érkező, akár turisták szubjektív biztonságérzetét javítsuk.
2: Az első hétvégén Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pestvár megyéből összesen 23 polgárőr teljesít vendégszolgálatot a fővárosban. Idén negyedik alkalommal rendezik meg a protestáns sokadalmat augusztus 20-án a Budai Várban. A református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház közös rendezvénye hálaadó istentisztelettel kezdődik az államalapítás ünnepének előestéjén. Másnap zenés gyermekprogramok, koncertek, kórus találkozó, orgonamaraton és kerekasztal beszélgetések várják az érdeklődőket. A Kapisztrán téren fellép többek között Agárdi Szilvia, az 5. évszak és Kéri György Skót Dudás. Emellett kézműves és cserkész programokat, valamint két egyháztörténeti kiállítást is rendeznek. Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A szám olimpiai bajnoka rendkívül magabiztosan 1 perc 53.08 másodperces idővel győzött, ami minden idők 5. legjobb eredménye. Közben Sárkány Zalán országos csúccsal bronzérmet nyert 800 méteres gyorsúszásban, így a magyar csapat 3 érmet szerzett a szerdai versenynapon, miután Milák Kristóf 100 méter gyorson korábban bronzérmet nyert. Napos, de kissé szeles időnk lesz ma. Kisebb felhők inkább délután jelenhetnek meg az égen, csapadék sehol sem várható. A friss reggel után délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és a hétvégén is napos nyári időre számíthatunk, és jellemzően marad az élénk szél. Az ország nagy részére hétvégére visszatér a kánikula, akkor már 35-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek.

0: Mi akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 29-én szombaton délután 16 órakor a ház körül, ja hát milyen ház körül, a Magyar Zeneháza körül, ott a Városliget szívében jön Utcazene a Szabadban címmel egy fantasztikus kezdeményezés, mert hogy a Zeneháza missziójának tartja azt, hogy adjon minden évben olyan lehetőségeket fiataloknak, amit máshol nem kapnak meg. Ezért három kategóriában hirdettek felhívást. Pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek. Adtak és adnak lehetőséget a fellépésre, ahogy mondtam, a ház különböző pontjain. A Le a kalappal a legkötetlenebb sorozata a háznak, amelyben utcazenészekkel és az általuk játszott zenével töltik meg a ház külső környezetét, a Városliget gyönyörű parkjait. Ezúttal Újvári Flóra zenél a ház körül és a zenekertnél. Flóra nagybőgő ének szóló projektjében jazz, pop és népzenei feldolgozások, valamint saját dalok szólalnak meg. A nagybőgő és az ének letisztult, bensőséges hangzása közvetlen hangulatot teremt, és könnyedén feloldja a műfaji határokat. A dalokat haza közös lüktetés köti össze, ami minden zenében és minden emberben ott van. Ez a belső ritmus, és ez kapcsolja össze a hagyományt, a mai hangzással, a személyes történeteket, az ismerős közös élményekkel, és minden mással, a közönséggel. No, de aznap még lesz más program is. Például délelőtt 10.30-tól ugyanúgy, augusztus 29-én a Zeneházánál Gyuri emberek. Gyuri bácsi ugyanis új hangoknak új vizei nevezget, mégpedig a Gyuri emberek megszületésével. Igen ám, de van, hogy a kevesebb több, így a trióba tömörül a soktagú zenekar, jelesül a csengő-bongó hangú Cine Eszter énekel. A világ összes billentyűjét ismerő Wagner Puskás Péter pedig zongorázik, harmonikál, ami persze Eszter hangjával tökéletesen harmonizál. Úgyhogy érdemes lesz Gyuri embereket is megnézni aznap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány Paksnál. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány augusztus 20-ára. Rövidebb útvonalon jár mától a Gödöllői hév. Jó reggelt kívánok, Szendők Bori vagyok. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendelték el, majd 150 ezer köbméter kő felhasználásával. És intézkedtek két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is. A munkálatok már meg is kezdődtek. A kormányfő kiemelte, az ország legjobb mérnökei, vízügyi és energetikai szakemberei segítik a kivitelezést. A honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. A cél, hogy a Duna vízszintje tartósan mínusz 90 cm felett maradjon. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta el Magyar Éva kormány szóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. Közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton. Augusztus 20-ától 22-éig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet meglátogatni a Parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egésznapos programot, még 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit-szigeten. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a fél órás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Karbantartás miatt mától augusztus 19-éig rövidebb útvonalon jár a Gödöllői hév. Munkanapokon az Ősvezértere és Kistarcsa, hétvégén pedig az Ősvezértere és Cinkota között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszokon többféle pótlóbusz szállítja az utasokat Gödöllő, Kerepes, Mogyoród és Szent Jakab felé. A csömöri H9-es hév közlekedését a munkálatok nem érintik. A részletes menetrend a Budapest Go alkalmazásban és a BKK honlapján érhető el. A bíborfehér lett Magyarország tortája 2026-ban. A tejfölös músz, rögös túró, bogyós gyümölcsök és fekete ribizlibor alkotta, modern, mégis hagyománytisztelő desszertet a gyulai kézműves cukrászda készítette. A cukormentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád kávéház szilvafácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas musszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától a Magyar Ízek utcájában.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Történt bukás után került kórházba. A történtek miatt a délutáni női futamokat törölték, de a verseny szerdán már folytatódott. A nemzetközi bírók versenybalesetnek minősítették az esetet, és megállapították, hogy a kőbányai Bring Arena megfelelt a nemzetközi előírásoknak. A Magyar Kerékpáros Szövetség ennek ellenére vizsgálatot indított. Napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Sokfelé élénk lehet az északkeleti szél, a legmagasabb hőmérséklet délután 28 és 31 fok között alakul. Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, említésre méltó csapadék továbbra sem várható. A hajnalok frissek lesznek, napközben pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.

Sláger FM.

93.1. Sláger FM Veszprém. Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üdvözlünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány Paksnál. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány augusztus 20-ára. Rövidebb útvonalon jár mától a Gödöllői hév. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendelték el, majd 150 ezer köbméter kő felhasználásával. És intézkedtek két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is. A munkálatok már meg is kezdődtek. A kormányfő kiemelte, az ország legjobb mérnökei, vízügyi és energetikai szakemberei segítik a kivitelezést. A honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. A cél, hogy a Duna vízszintje tartósan mínusz 90 cm felett maradjon. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta el Magyar Éva kormány szóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. Közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. 9 órától félig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton. Augusztus 20-ától 22-éig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet meglátogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, még 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Karbantartás miatt mától augusztus 19-éig rövidebb útvonalon jár a Gödöllői hév. Munkanapokon az Ősvezértere és Kistarcsa, hétvégén pedig az Ősvezértere és Cinkota között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszokon többféle pótlóbusz szállítja az utasokat Gödöllő, Kerepes, Mogyoród és Szent Jakab felé. A csömöri H9-es hév közlekedését a munkálatok nem érintik. A részletes menetrend a Budapest Go alkalmazásban és a BKK honlapján érhető el. A bíborfehér lett Magyarország tortája 2026-ban. A tejfölös músz, rögös túró, bogyós gyümölcsök és fekete ribizlibor alkotta, modern, mégis hagyománytisztelő desszertet a gyulai kézműves cukrászda készítette. A cukormentes kategóriában a balatongyöröki Promenád kávéház szilvafácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas músszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától a Magyar Ízek utcájában és országszerte mintegy 500 cukrászdában lehet megkóstolni. Életveszélyesen megsérült egy spanyol kerékpáros a Budapest Grand Prix keddi versenynapján. Esteban Sánchez Garmendia a férfi Keirin döntőjében történt bukás után került kórházba. A történtek miatt a délutáni női futamokat törölték, de a verseny szerdán már folytatódott. A nemzetközi bírók versenybalesetnek minősítették az esetet, és megállapították, hogy a kőbányai Bring Arena megfelelt a nemzetközi előírásoknak. A Magyar Kerékpáros Szövetség ennek ellenére vizsgálatot indított. Napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Sokfelé élénk lehet az északkeleti szél, a legmagasabb hőmérséklet délután 28 és 31 fok között alakul. Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, említésre méltó csapadék továbbra sem várható. A hajnalok frissek lesznek, napközben pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: Azután 4 perccel jó reggelt és persze jó rádiózást kívánok. Jelentősebb problémákról egyelőre még nem kaptunk információt az utakról. Az 1-es főúton Óbarok térségében végeznek jelenleg aszfaltmarást, ott a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb forgalmi haladásra számíthatnak, de egyelőre ott sincs dugó. Bár is reggel 6 óra után ez még ott teljesen természetesnek tűnik így. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövid szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Lezárják a Gubacsi hidat majd péntek éjféltől szombat hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8-ig karbantartás miatt. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Sávlezárásra készüljenek a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál gázvezeték javítás miatt, de félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a 8. kerületi Szerdahelyi utcában is a Mátyás térnél a csatorna átépítése miatt. Jó utat kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: Jó reggelt kívánok, 6 óra múlt 5 perccel, augusztus 13-a van, már csütörtök, az Ipolyokat és a Gerdákat lehet köszönteni, ők a névnaposok. Hello, Karakos Balázs vagyok, egész héten Habsburgos Attila, ma majd a délszláv államokban kalandozunk, addig Beyoncé indítja a zenei folyamot, ez a szín-

0: Alex Warren és a Favorite Dream itt a Sláger FM-en, 4/7 van, jó reggelt kívánok. Odakint 19-20 fok, egészen kellemes a levegő, szinte már meglepő, hogy mennyire frissítő. Apropó frissítés, frissüljenek fel önök is egy jó kis nyereménnyel, jelentkezzenek a hablatjátékunkra, küldjék el a hablatszót SMS-ben a 0630303095-8-as számunkra, és mondom, hogy mi minden izgalmasságot lehet vele nyerni. Páros belépőt Neoton koncertre, két fős belépőt a Szikora Robi és az Ergo koncertre, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetést. Mindezek mellett hamarosan Ed Sheeran érkezik hozzánk, na de még előtte Habsburgos Attila, most pedig a délszláv államokat járjuk körbe, legelső körben Bosznia-Hercegovináról beszélgetnek.
1: És ez itt a jó öreg Cilla, jó reggelt kívánok!

0: aki Habsburgos. Jó reggelt! Mautner Zsófi kolléganővel.
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Köszöntelek. Azt akartam mondani, Zsófi, ugye, hogy tovább barangolunk, elképesztő egyébként, hogy így barangolunk az osztrák-magyar monarchiába, mert akkora volt ez a birodalom, hogy 5 napot tudunk róla beszélni, és te, mintha Európát osztanánk föl.
1: És még egy csomó mindent nem is vesézünk ki, tehát, hogy még bőven lenne.
0: Ja, hát rengeteg téma lehetne. Úgyhogy, ha én azt mondom neked, vagy azt mondom a hallgatóknak, hogy dobro jutro, akkor fogja tudni, hogy éppen merre fogunk bolyongani ebben
1: vagy
0: a
1: nagy... Vagy az, hogy Doberdán.
0: A délszláv részre fogunk menni, ugye a birodalomnak a délszláv része, ami egyébként egy ilyen puskaporos hordó volt mindig is, ugye a legismertebb városa, amire ugye, mert ez volt az első koporsószög hazánkba, ugye a Szarajevó, ugye, ahol majd ki fog törni 14-ben, ugye, mert 17-ben már taka volt, szóval 14-ben fog kitörni, ugye, az első világháború, de hogy ez a város több annál, mint hogy Ferenc Ferdinándot ott meggyilkolták, erre is majd visszatérünk, de nézzük azt, hogy mi történik Szarajevóban, jóval megelőzően, hiszen ugye ez az a terület, amit majd a törökök el fognak foglalni.
1: Hát egy igazi multikulti ez is, ugye, ha jól tudjuk, akkor 1700 mecset található Bosznia-Hercegovinában, azt hiszem, hogy Szarajevóban 100, ha minden igaz, tehát az is elképesztő.
0: Szarajevóban is nagyon sok, igen, a mecset, de 1700, ez az egész szerb területen, aki nagyon figyelte, ugye 500 évet voltak ott a törökök, nagyon érdekes, mert Cipruson ugyanez a helyzet, tehát ugye nem azt mondják, tudom, milyen lazán, azt mondjuk, hogy ja igen, a török Ciprus, nem, mint a görög Ciprusra megyünk, na most Ciprusnál nincsen, hogy egy ciprusnének ezt mondod, akkor tényleg beléd állítja a fogpiszkálót, mert ő nem azt mondja, hogy van török Ciprus, hanem azt mondja, hogy az a megszállt terület. És a szerbek ugyanezt mondják, ugye, hogy ez a megszállt terület, amit 500 évig ott voltak idéglenesen a törökök, milyen klassz kis 500 év lehetett, és ez ugye történelmileg azt mondják, hogy 400 évig volt török uralom alatt ugye a Balkán, 1463-ban és Hercegovinát meg 1482-ben fogják elfoglalni, és ezt a területet csak jóval később 1878-ban veszi át a monarchia, és Bosznia-Hercegovinában több mint 1700 mecset működik, és azt nézem pont, csak...
1: Közben én is mondom, ugye, hogy 1908-ban csatolja csak Ferenc József hivatalosan a monarchiához Boszniát, és ez akkor óriási felháborodást vált ki, hiszen a szerbek úgy gondolják, hogy Boszniának egyszer majd egy nagy délszláv állam részének kell lennie, szóval Bécs és Belgrád között állandó a feszültség.
0: Igen, és ugye egy másik nagyon érdekes része ennek az egésznek, ugye, hogy mit akartad? Tudnám,
1: Ferenc
0: mit akartad?
1: Ferdinándot akartad?
0: Nem Ferenc Ferdinánd, Ferenc Ferdinánd ez egy külön történet, mert ugye Ferenc Ferdinánd volt az az trónörökös, akinek ugye ott volt egy nagy tragédia ebben a családban, ugye. Volt ugye a trónörökös Rudolf. Rudolf főherceg, aki hát kicsit meg volt budjanva, teljes őrületben volt, és gondold el, hogy apád egy ilyen halál konzervatív, ne változzon semmi se, ne csökkenjen semmi se, halál jól el volt, és ugye Rudolf meg reformokat akart, változást akart, és ebben nagyon jó partnere volt, ugye Ferenc Ferdinánd, mert ők egy trialista monarchiát akartak, ahol Prága, Budapest, és
1: egyenlő mindenki.
0: Tehát, hogy nem az van, hogy uralkodunk ezeken a népeken, hanem az van, hogy szépen mindenki mondja, hogy mit szeret, mert egy ilyen nemzeti konzultációt akart, érte szegény Rudolf, aztán nem jött össze, mert nem tudta kiosztani a papírokat, és ebbe Ferenc Ferdinánd nagyon jó partner volt. De egyébként Ferenc Ferdinánd alapvetően nem volt egy túl szimpátikó valaki. Te képzeld el, hogy több mint 300 000 állatot tölt le a vadászatai. Tehát, hogy egy ilyen teljes, számomra egy teljes agymenet volt szegény. Nagyon jó édesapa volt, Ferenc Ferdinánd, nagyon szerette a gyerekeit, ugye egy ilyen morganatikus házasságot kötött,
1: hogy Hotek Zsófiával,
0: ugye egy cseh grófnővel. erre mindenki kiborult.
1: Igen, az, de egyáltalán nem tartották elég előkelőnek, hát, és állandóan bántották.
0: Hát bántották, nem jelenhetett meg, bulingolták, nem jelenhet meg, nem ülhet mellé, hátrább kell lépnie, a templomi, a, mit tudom én, a körmenetbe lemaradni, állandóan kicsinálták teljesen.
1: És szegények Szarajevóban jelentek meg először hivatalosan együtt. Az volt és az utoljára, igen.
0: És ott idegbe vágták, és képzeld el, hogy a gyerekei nem vehették fel a Habsburg rangot, és azt hiszem, hogy Hohenberg, vagy valami ilyesmi hercegi rangra kerültek a gyerekek, és akkor valahol, nem tudom, Csehországban volt valami kastély, oda épített apu, egy nagyon modern kastély, tehát egy olyan kastély volt, ahol már meleg víz volt, meg központi fűtés, meg nem tudom micsoda, úgyhogy őt teljesen kicsinálták, hát a Braganza az egyik Habsburg főhercegnek a felesége, vagy már nem tudom, hogy Mária von Braganza volt, ugye ez a portugál uralkodói ház, de már trónfosztott volt, és ő azért, hogy stufoskodjon az összes Habsburgot. Igen, nem csipáljátok azért a Zsófiékat? Én meghívom magamhoz, és ez egy ilyen nagy dolog volt, tudod. Ez érted, olyan, mint a nem tudom én a Kelemen Annát meghívnád, és azt mondod, nem érdekel, én az Annát elhívom ebédre, tetszik-e vagy sem. Szóval, hogy képzeld el, hogy ebbe voltak, úgyhogy aztán 1914-ben azzal, hogy megbékítsék, mert ugye ez az egész balkáni terület, ez itt fortyogott, és hogy megbékítsék a szerbeket, úgy voltak vele, hogy akkor Ferenc Ferdinánd menjen oda látogatóba. És ugye két merénylet volt ellene. Egyszer egy bombát dobtak a kocsi alá, de azt úgy emlékszem, hogy túlélte.
1: Lepattant az a bomba, igen.
0: Igen, az valahogy ott azt túlélte.
1: Ja, hogy a mögötte haladó autó robbant fel, tehát nem jó autót talált el.
0: És akkor mondták neki, hogy jó, figyelj ide, Ferdinánd, fejezd be ezt a hülyéskedést, nincs autózgatás, taka. És azt mondta, nem, ő beleáll, ő megy. És akkor utána a következő nap végignézték az útvonalat, és azt hiszem, hogy ez a, nem emlékszem, hogy június 20-a, vagy 28-a, ez valami, ez volt a Rigó-mezei csata, amikor ugye Szerbia elveszti a függetlenségét, tehát ez ilyen nagy nemzet, tudod, ez ilyen az anyád, úristen, itt ilyen nap volt, és akkor ugye merénylet áldozata is.
1: És képzeld el, hogy ez a merénylet úgy volt, hogy akkor első nap ledobnak egy bombát, ami egy rossz autót talál el, mögöttük haladó autót találja el, és akkor utána ez kudarcba fullad, és másnap úgy dönt Ferenc Ferdinánd és Zsófia, hogy meglátogatják a sebesülteket, és akkor elindulnak az autóval, ja, rossz azért utcába hajtanak be, és akkor ott találja el őket, ugye a lövés, mindkettőjüket.
0: Na hát ennek köszönhetjük utána az első világháborút, aminek köszönhetően szétrobban az egész világ, és minden, ami megszokott, véget ér az úgynevezett belipok.
1: Békeidők, a boldog békeidők.
2: Hát az kétségtelen, hogy ez egy rendkívül izgalmas időszak volt. Cilát és Mautner Zsófit a folytatásban is hallhatják majd, hiszen tovább fogunk barangolni a délszláv államokban, leginkább Horvátországban és Szlovéniában. A folytatásban pedig itt vannak a kedvencek az ébredéshez. Ed Sheeran, Eyes Closed.
3: Ez a Sláger FM.
4: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
5: Still dancing with my eyes closed.
3: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Fél hét múlt közel egy perccel, csodaszép az időnk, szerintem szépen jön fel a nap, már süt, 19-20 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, ami rendkívül frissítő. Ma is a napsütésé lesz a főszerep a térségünkben, kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, és csapadék nem várható, viszont sokfelé lehet élénk az észak-keleti szél. A napközbeni csúcsértékek 30 fok környékén alakulnak majd a mai nap folyamán. Arra számítsanak, hogy a parlagfű pollen szemei közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így ez már elérte a tüneteket okoz. Szintet. És most nézzük a közlekedési információkat is. Néhol már elkezdett lassulni a haladás az M3-as bevezetőjén, illetve szakaszonként a Hungária körúton is. Benne van a pakliban, hogy várakozni kell, leginkább a nagyobb csomópontok környékén a lámpák fogják meg a haladást. Egyelőre azért kilométeres sorokról még nem lehet beszélni szerencsére. Az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek. A 35-ös kilométernél felpályás korlátozásra és lassabb haladásra számíthatnak azok, akik arra felé közlekednének. Számítani kell arra, hogy a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással gázvezetékjavítás miatt. Mától visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerületi Virág Benedek utcában az Alsó Határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás a Köves úton, ezért az Alsó Határútnál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítással halad. A 6. kerületben az Ihjenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak haladni, és félpályás lezárásra kell készülni a 2. kerületi Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik!

izgalmas lendülettel Rossi, Bruno Mars és az Apt itt a Sláger FM. Jó reggelt kívánok, 3-4 hét előtt járunk egy kicsikével, és ne feledjék el, továbbra is várom a jelentkezést a hablat játékunkra. SMS-ben tudják ezt megtenni a 0630303095-8-as számunkon, és mindenképpen megéri ezt megtenni, hiszen páros belépő a tét a Neoton Família budapesti koncertjére, de van 2 fős belépünk, Szikora Robi és az Ergo koncertre, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetéssel is megdobjuk a szerencsés kiválasztottat. Csak küldjék el SMS-ben a hablagy szót, vagy töltsék le a mobil applikációnkat, hiszen ott is tudnak jelentkezni a játékunkra. Mindeközben pedig érdemes lehet szabadtéri programokban gondolkozni, ma is teljesen jó idő lesz, sőt, talán mérsékeltebb, mint az elmúlt napokban, maximum olyan 30 fok környéki hőmérséklet Budapesten és szép napsütés. Pont ezért is mondom, hogy ugye a térzene esemény sorozat az még mindig tart, úgyhogy dalamokkal töltik meg hétről hétre a Kossuth teret, nem lesz ez másképp a mai nap folyamán sem, hiszen a főváros legszebb épületénél ma délután 5 órától a Pénzügyőr zenekar fog muzsikálni. Persze majd egyébként lesznek még a folytatásban is koncertek, mert hogy augusztus 27-én pedig a Danubia Kürt Quartet műsorát lehet megnézni. Jó szórakozást kívánok hozzá, Gesztivel és egy dallal, ami frankó megmondja, mindenki legyen rohadt gazdag!

Blues gitáros Chrisre a The Road to Hell, 7 perccel járunk 7 óra előtt, a Sláger FM-et hallgatják. Továbbra is jelentkezhetnek a hablatjátékunkra, küldjék SMS-ben a hablatszót 0630303958, vagy jelentkezzenek applikációnkon keresztül. És ez miért éri meg? Mert lehet páros belépőt nyerni a Neoton budapesti koncertjére, 2 főre szóló belépőt, a Szikora Robi és az Ergo koncertre, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetést, úgyhogy hajrá! SMS számunk 0630303958. Mindeközben legyenek türelmesek, hiszen erősödik a forgalom Budapest felé az M3-ason Bak térségében, ott már némi torlódás is van, de az M3-as bevezetőjén, az M4-esen Üllő térségében is több az autós, úgyhogy csak körültekintően nem sokára mondunk részletesebben is közlekedési információkat. Addig pedig már Katy Perry, az Éter, itt a Firework a Slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takart.
9: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg idén. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncert sorozata. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- vagy mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 114 projekt Európai Uniós támogatással valósul meg, több mint 58 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások 324 kilométernyi útszakaszt, vagyis az idei program csaknem 57%-át érintik. Magyarország valamennyi vármegyében zajlanak majd fejlesztések, Veszprém vármegyében 8 projekt szerepel a programban. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozást, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítést végeznek. Megfékezték a Tapolca diszeli város részében, a Rózsadom térségében kedden délután keletkezett tüzet. A legmagasabb 5-ös kiemelt riasztási fokozatú tűz 30-40 hektáron pusztított, és lakóházakat is veszélyeztetett. Az oltásban több mint 105 hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint más segítők vettek részt. A lángok gyors terjedéséhez az elmúlt időszak szárassága is hozzájárult. A tűzoltók körülhatárolták a területet, majd felszámolták az izzó gócokat és a kisebb lánga légő részeket. Az utómunkálatokat órákon át végezték, hogy kizárják a visszagyulladás veszélyét. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon, erősítette meg a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy gépkocsi elütött egy vele párhuzamosan közlekedő kerékpárost, majd kisodródott és felborult. A balesetben a kerékpáros középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a gépkocsiban utazó 4 ember pedig megsérült. Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás. Forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén Balatonalmádiban a Városháza Sunset rendezvény miatt. A Pannonia Művelődési Központ nagy parkolójának egy részét és több környező útszakaszt péntek reggel 6 órától vasárnap délelőtt 10-ig lezárják. Az érintett területen maradt járműveket elszállíthatják, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy előre tervezzék meg, hogy hova parkolnak. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncertsorozata, amely egy héten át különleges természeti helyszíneken várja a közönséget. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját a Jászdi Szent Kútnál tartják, ahol Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes lép fel. A programhoz a Tési Bakonyvirágai népdalkör műsora és a Pápai Kékfestő Múzeum mesterség bemutatója is kapcsolódik. Augusztus 22-éig összesen 13 helyszínen, köztük a Hubert Lakitónál, Döbröntén, Zircen, Pápateszéren, Ajkán, Bakonynánán és Tésen csendül fel muzsika. A látogató klasszikus zenét, népzenét, jazzt, világzenét és improvizatív dallamokat is hallhatnak. A koncerteknek erdei források, rétek, múzeumok, kastélyok és arborétumok adnak otthont. Több zenei programhoz vezetett túra is kapcsolódik. Megkezdte felkészülését a 2026-27-es idényre a Veszt felnőtt női röplabda csapata. A veszprémi együttes szinte teljes kerettel vágott neki a közös munkának, amelynek első szakaszában a megfelelő fizikai alapok megteremtése áll a középpontban. A játékosok Edvi László erőléti edző irányításával elsősorban az állóképesség és a regenerációs képesség fejlesztésén dolgoznak. Edvi László szerint a sportolók hozzáállása kiváló, mindenki motiváltan kezdte meg a munkát. A Veszt célja, hogy megfelelő fizikai állapotban kezdhesse meg az extraliga küzdelmeit.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Nézzük a közlekedési információkat, jó utat kívánok! A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással gázvezetékjavítás miatt. A befelé vezető oldalon most lépésben lehet haladni. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak a két külső sáv járható, lelassult a haladás a Remíz utcától. Számítsanak arra, hogy erősödik a forgalom Budapest felé az M3-as autópályán térségében, a 40-es és a 33-as kilométerek közötti kiépített terelés előtt. A szakaszos torlódás 2-3 kilométer hosszan okoz lassulást a sávelhúzás előtt. Erős még a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-ason magán a bevezető szakaszon is már, az M4-es autóúton Üllő térségében, a 31-es főúton Maglódnál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelében szintén nehézkesebb lehet jelen pillanatban a haladás. Budapesten a nagyobb csomópontok környékén egyébként a Hungária körúton is azért megakad a forgalom. forgalom, ott is legyenek körültekintőek, türelmesek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Hét múlt 5 perccel csodaszép csütörtök reggelt kívánok, a kis pénteki munkanapot is együtt kezdhetjük. Hello, én Karakas Balázs vagyok, jelentkezzenek a hablatjátékunkra, küldjék el a hablatszót SMS-ben 06 30 30 30 95 8. Most pedig Benson Boone-nal indítjuk a zenei folyamot. Itt a Mystical Magical.
4: My name is Benson Boone.
3: Ez

0: Gombon, Radics Giki és a Robot vagyok. Jó reggelt kívánok, 4:80, ez pedig itt a Sláger reggel, a Sláger FM-en. 20 fok környéki hőmérséklet, nagy kabát azért még mindig nem kell Budapesten, és 100 ágra süt a nap, ennek örülhetünk. Egy kellemes nyári reggelt indíthatunk együtt, pláne ha jelentkeznek a hablatjátékunkra. Tegyék meg, küldjék el a hablatszót SMS-ben a 0630303098-as számunkra, és nyerjenek. A tét páros belépő a Neoton Familia koncertjére, két fűrészére szóló belépőjegy, Szikora Robi és az Ergo koncertjére, és a szerencsés nyertest megdobom egy egyéves Sláger FM prémium előfizetéssel is. Mindeközben hamarosan átadom a stafétát a Hertz dalának, nagyon-nagyon szeretem a Wonderful Life-ot, de még előtte továbbra is Habsburgos Attila, most pedig arról lesz szó, hogy Szlovénia miért is volt olyan nagyon-nagyon különleges helyzetben a monarchia idején.
1: Pörgünk tovább, anyukám!
2: Jó reggelt, gyorsan megnyugtatunk mindenkit még egyszer, hogy az osztrák-magyar monarchia nyomában kalandozunk, utazunk, főzünk, kultúra percek vannak. Szlovéniában, Horvátországban kalandozunk, gasztronómiában, utána ugye utazunk.
3: Azt tudod, lesz? Hogy Szlovéniát hívták a Habsburgok az örökös tartománynak, és az azt jelentette az örökös tartomány, hogy az a, szinte a Habsburg család saját tulajdona volt, Szlovénia, tehát hogy az azért tartozik, mert azt ugye nagyon a keblükön viselték a Habsburgok, és az szinte elválaszthatatlan volt, tehát az nem szövetséges, nem olyan, mint a csehek, a magyarok, az a miénk. Ez volt Szlovénia, úgyhogy én például imádom Ljubljanát, és egyébként nagyon érdekes,

0: hogy ugye az is egy szláv nyelvű nemzet, de valahogy más, mint a többi ország ezen a részen. Tehát ugye ez a dél-tiroli résznek is, nem is tudom, hogy milyen nevük volt, ja Istenem, ezt olvastam egy könyvbe, hogy nem Steyerország, de valami ilyesmi volt.
1: Meg hát egész Ljubljana ugye olyan, hogy megérkezel, és tényleg hát olyan, mintha Ausztriában lennél, nem?
0: Teljesen.
1: Tehát teljesen egy ilyen igazi, rendezett ékszerdoboz, kicsit olaszos, kicsit tiroli hangulatú.
0: Azzal a különbséggel, ahogy ugye mondtam, hogy nem azt mondják, hogy Gucsmo, hanem azt mondják, érted, hogy Dobro Juro. Hát, most azért ezzel nagyban nem lehet.
1: És egyébként Ljubljana is ugye összesen ilyen 5 óra autóval, tehát hogy szerintem bátorítsuk mindenkit arra, hogy amikor ilyen kis hosszú hétvégéket tervez, akkor mondjuk egy ilyen ljubljanai kirándulás szerintem legyen abszolút a bakancslista elején.
0: Hát meg azt ne felejtsük el, én például mindig arra szoktam lemenni Dél-Franciaországba, és ez egy nagyon érdekes dolog, amikor én megyek Dél-Franciaországba, akkor úgy szoktam menni, hogy így vezetem az autót, és akkor megyek szépen, nézem a városokat, de most nem jut eszembe, hogy miken megyek keresztül, pedig már megtanulhattam volna, így Szlovénián keresztül, és akkor mindig azt mondom, Jézusom, ez még mindig az osztrák-magyar monarchia. Akkor lekanyarodom, tudod, Triest felé, jaj, a nagyapám itt volt hajós kapitány, és még mindig megyek, és még mindig elhagyom Bressát, hát a hajnaó itt volt a bressai rém, tudod, és még mindig mész, és ez még mindig az osztrák-magyar monarchia.
1: Közben meg, hogyha kicsit ugrálunk a tengerpartok között, ugye, hogyha meg Horvátországba megyünk, akkor ott van ez a gyönyörű monarchia beli arisztokrata üdülőhelyek, ugye Opatia, hát ez... Fiume, ugye, ami ma Rijeka, tehát, hogy azok voltak a menőhelyek, oda járt mindenki.
0: A Fiume az Rijeka?
1: Igen.
0: Láttad, ez nekem nem is volt.
1: Igen.
0: Hát Opatia az egy olyan, mert ugye sokat gondolkodtam azon, hogy miért nem puposították jobban ki a Balatont. És akkor rájött, itt ülök napszemeg, úgy néztek
1: rá, hogy
0: a bácsinak elment
1: az eszre. Úgy nézünk ki, mint aki bármi meglepődik, ne haragudj. Zoli egy kicsit elcsodálkozott, nem szerintem.
0: Ül a bácsi egy Copacabánán sínben napszemegben, mindjárt kiabál.
2: Kész vagyok!
1: Ne haragudj, mi meg se rezdültünk egy másodpercre sem.
0: Mit akartam mondani, hol voltál?
1: Azt, hogy Opatia.
0: Ja igen, és kézzel-e, hogy azon gondolkodtam,
1: hogy miért nem puposították.
0: És akkor rájöttem, hogy azért, mert ugye ez volt a pupos üdülőhely a monarchiában, tehát volt nekünk egy tengerünk, egy olyan déli mediterrán város, mint Opatia, ugye ezt akkor Abáziának hívták, és akkor mindenki oda járt, és a szapári gróféktól kezdve az osztrák előkelőségek, a Ferenc József császár oda járt üdülni, voltak ott gyönyörű, a mai napig csodaszép villák vannak, minden, villasorok igen. vannak, pálmafák.
1: Tehát ezt a monarchia Rivierájának nevezték azért, mert hogy nagyon elegáns volt.
0: Egy nagyon elegáns
1: és
0: volt.
1: És tegnap ugye beszélgettünk a vasút történésszel, és ugye ő is elmondta, hogy ugye akkor épül ki a vasúthálózat, tehát először tudnak úgy hosszabb távra, meg messzibb vidékekre ugye útra kelni az arisztokraták is, tehát hogy akkor indul a turizmus is egyébként.
0: És az oroszoknál, ha jól tudom, ez Szocsi volt, ilyen üdülőhely. Igen, ahova az egész a Voroncovék, meg a Seremetyevek, meg a nem tudom, lejártak üdülgetni, érted? Ők oda jártak, nálunk pedig Opatiába jártak, az akkori Abáziába, úgyhogy a Balaton az csak egy ilyen halásztó volt.
1: Túl közel volt.
0: Igen, elmentek egy kicsit horgászni, pontyozni, fenekezni, ugye? Nagyon sokat fenekeztek a Balatonon, de alapvetően az üdülés, a puposkodás az lent volt Abáziába.
1: Igen, és ott ugye maga a tengeri levegőt is gyógyhatásúnak tartották, tehát ugye oda küldték is ugye receptre gyakorlatilag az arisztokráciát.
0: De ez egy nagyon érdekes dolog, mert a monarchiába, tehát annak idején például a Sisinek is ugye volt egy ilyen tüdőbetegség, és ezért mindig küldték valahova, és ugye Olaszország Merán is ilyen volt, hogy akkor jaj, egy kis hegyi levegőre van szükség, és akkor mindenkit elküldtek szépen a hegyekbe. Úgyhogy rengeteg mozgás volt így a monarchiába, és fantasztikus lehetett ez így egy országként, de mivel ugye több nemzetiségű volt, képzeld el, Zsófi, hogy több mint 10 nyelvet beszélnek.
1: Elképesztő.
0: Tehát 10 nyelven szólalnak meg, és a császár és a császárné minden nyelven megtanult köszönni, úgyhogy azért mondom én is, hogy dobro jur.
1: Figyelj csak, én még találtam egy érdekességet, még azt akarom megosztani veled, hogy ugye ebben az időszakban egyébként mindenki gyarmatosít. Tehát, hogy
0: kivéve mi.
1: Kivéve mi, mert hogy hát, hogy nincs meg hozzá igazából sem az infrastruktúra, másoknak sokkal jobbak, nincs tengerünk.
0: Hát mi az Adriáról olaszba át tudtunk hajózni.
1: Mások az adottságok, szóval, hogy erre nem voltunk annyira nagyon rákattanva, de van egy kis kivétel, és ez szerintem nagyon érdekes, ezt találtam róla. Szóval a 19. századi ópium háborút követően ugye rohamosan növekedett Kínában a külföldi befolyás. És ezzel párhuzamosan ugye ott fokozódott a kínaiakban a külföldiek és a keresztények iránti ellenszem, szóval ott akkor felkelések indulnak meg minden, és ott hirtelen 1900-ban van egy ilyen helyzet, amikor ezt hát ebbe bekapcsolódnak ugye a nemzetközi társaság, és egész véletlenül pont az osztrák-magyar monarchia haditengerészetet tartózkodik ott abban a kikötőben, úgyhogy bekapcsolódunk, és így lesz véletlenül tulajdonképpen egy, kérlek szépen, egy időszakban egy kínai gyarmatunk Tianjin városában, egy 64 kilométeres területen.
0: De büszkék lehetünk, hogy nekünk is.
1: Na,
0: volt egy 64.
1: Tianjin belvárosában, és akkor ebbe elvileg az volt, hogy akkor lehetőségünk lesz majd bekapcsolódni a távol-keleti kereskedelembe, de hát ez viszonylag azért rövid ideig tartott, és aztán ott minden, figyelj, volt konzulátus, tiszti kaszinó, angol nyelviskola, fürdő, kórház, Bécsről, Budapestről, Ferenc Józsefről neveztek el mindent, aztán ezt viszonylag gyorsan azért visszaadták.
0: Valamit olvastam, hogy ez kapcsolódott még egy, ugye ebben az időben gyűjtik nagyon a Napóleon aranyat, a Lajos aranyat, és itt van valami osztrák arany, ezt André Kosztolányinak egy könyvébe olvastam, hogy valami arany még ott volt ebbe a gyarmatosításba, de arra már nem emlékszem, úgyhogy millió az ügy.
2: Hát végül is kicsi, de legalább a miénk volt. Szila és Mautner Zsófia továbbiakban is kalandozik majd a Habsburg Birodalomban, az Osztrák-Magyar Monarchiában, de közben szólnak a legnagyobb slágerek, most éppen a Hertz felvétele. Ez nagyon ott van. Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megérkezett Paksra az első bárka, amelyet elsüllyeszthetnek a Dunában. Rövidebb lesz az augusztus 20-ai fővárosi tűzijáték a szokásosnál. Vádat emeltek a bántalmazó budapesti Korcsolya edző ellen. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megérkezett Paksra az első bárka, amelyet szükség esetén elsüllyeszthetnek a Dunában, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A második 80 méter hosszú bárkáért már elindult a vontatóhajó Mohácsa. A kormány az alacsony vízállás miatt azonnali fenékküszöb építését rendelte el a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek között. De amíg az elkészül, ideiglenes megoldásként a bárkák elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-rel emelnék meg a folyó vízszintjét. Megkezdődött a fenékküszöbhöz szükséges kőmennyiség beszerzése és a munkaterület előkészítése is. A kivitelezés napi 24 órában végzik majd. A munkálatok támogatására mintegy 100 katonát vezényeltek Paksra, Budapestről és Szentesről. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok 4 milliárd forintba kerülnek, és több budapesti helyszínen már augusztus 19-én elkezdődnek. A fővárosban 10 helyszínen lesznek események, köztük a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben és a Városligetben. A zászlófelvonás és tisztavatás után katonai és légiparádé következik, 21 órakor pedig félórás audiovizuális show részeként 10 perces tűzijáték. A rendezvények biztonságos lebonyolítását társaközi munkacsoport és operatív törzs felügyeli. A budapesti 4. és 15. kerületi ügyészség vádat emelt Sebestyén Júlia műkorcsolya edző ellen három rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt, közölte a fővárosi főügyészség. A vádirat szerint az edző pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta tanítványait. Trágár módon kiabált velük, volt akire élvédőt vagy fémkulacsot hajított. Előfordult arconütés is, az edzőtáborban pedig drasztikus ételmegvonást alkalmazott. A bántalmazások három gyermek fizikai, érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztették. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a kiskorúakat érintő foglalkoztatástól való eltiltást indítványoz. 8 napon át koncertekkel és színházi előadásokkal várja a közönséget a Szemesi ünnepi piknik augusztus 16-a és 23-a között Balatonszemesen. A programsorozat a Dzsungelkönyve musicallel kezdődik, majd másnap a Budapest Jazz Orchestra idézi meg a Queen slágereit Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor közreműködésével. Fellép továbbá a Csík zenekar, Bobán Márkovics és zenekara, valamint Péli Barna is. Augusztus 20-án Tina Turner emlékkoncertet rendeznek, amelyet tűzijáték zár. A programok többsége ingyenesen látogatható, csak a Csík zenekar és a Boban Markovics Orkesztár koncertjére kell jegyet váltani.
2: Fél nyolc és elmúlt már, 19-20 fokot mutatnak Budapest szerte a hőmérők, és gyönyörű szépen süt a nap, jó érzés ilyenkor valahová a reggeli friss szellőben elsétálgatni, hiszen most még tényleg friss a levegő. Napközben sokat süt a nap Pest megyében, kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, és csapadék sehol sem várható, viszont az északkeleti szél élénk lehet. Mindezen túl arra is érdemes felkészülni, hogy az UV-sugárzás 11 és délután 4 óra között erős lesz, ezért ha a szabadban tartózkodnak, mindenképpen gondoskodjanak a bőrük megfelelő védelméről.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Így fél nyolc után 4 perccel a reggeli csúcsban azért szerintem sokan érezhetjük azt, hogy nem egyszerű eljutni A-ból B-be. Például a Kokáért szakaszonként nehezebben járható a Kerepesi út, de hát persze a Hungárián és a nagyobb csomópontok környékén meglassul a haladás. Na meg hát a klasszikus M3-as bevezető. Az ilyenkor reggelente általában nehezen járható, nincs ez másképp ma sem. De egyébként az M3-ason Bak térségében is erős a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon ott szakaszos torlódás alakult ki 2-3 kilométeres hosszúságban. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, még az M4-esen Üllő közelében, a 31-esen Maglód térségében és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Az 1-es főúton Óbaroknál aszfaltmarást végeznek, ott a 35-ös kilométernél felpályás korlátozásra készülhetnek, nyilván lassabb is lesz ott ennek okán a haladás. Számoljanak arra, hogy mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövid szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében, és a Budakeszi úton a város határnál a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad gázvezeték javítás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

Doamne, mă, tipa! Ura, miștă, să iei-te pe mintea ta, Cristi. Sin hazard. Ioi. Ioi. Úgy fel tudom idegesíteni magamat. És olyan meleg az a hülyes tolla is rajtam, hogy egyszerűen... Olyan hőhullámok jönnek rám. Ha másedékes, nem? Ilyenkor este, ugye? Jaj. De fel tudom idegesíteni magam. Pedig nem volna szabad, tudom én. Megmondta az orvos is, hogy ne idegesítsem magam, mert mindjárt fölmegy a cukrom. 6-8 forinttal. Na de legalább, ugye, megismerem a szervezetemet. Mert azt legalább tudom most már, hogyha ideges vagyok, attól megy fel a cukrom. A franc, aki megeszi, arra nem tudtam rájönni, hogy mitől ment fel a kávém.

0: Elton John, Dua Lipa és a Cold Heart, most pedig hablatyoljunk.
1: Hablaty, avagy Cilla énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
0: Ez a Sláger reggel 3:48 is elmúlt már, ami hát jelen néhány dolgot, például az egyik az, hogy egyre többen lesznek ott a munkahelyük közelében, de a másik az, hogy játszunk egy hablatyot. Itt van velem Évi. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Igen, én vagyok. Szia!
0: Hogy telik a mai reggeled? Mi jót csinálsz?
2: Jó, csodásan. Kiskörén vagyunk, nyaralunk.
0: Egyébként életvitelszerűen hol élsz?
2: Albertisztán.
0: Tehát akkor itt Pest megyében?
2: Így van, így van.
0: Szuper. Készen állsz, hogy megmutassam neked a feladványt, amit meg kellene fejteni? Tudod, Cilla, dúdol egyet, és ki kéne találni, hogy mi az, amit szeretné a tudomásunkra hozni.
2: Jó, jó, jó. Oké, figyelj.
0: Akkor mutatom a feladványt, figyelj. Na, mit gondolsz, melyik dal lehet ez?
2: Balatoni nyár.
0: Bizonyám a Kft., úgyhogy gratulálok! Gratulálok, gratulálok! Megvan a páros belépő a Neuton koncertre. Megvan a páros belépő Szikora Robi és az Ergo koncertjére. És dobjuk a Sláger FM prémium előfizetést is.
2: Jó, azt is nagyon szépen köszönöm. De jó, feldobtátok a napom. Nagyon örülök.
0: De ez szuper, és meddig nyaraltok egyébként? Ugye említetted, hogy nyaralsz.
2: Sajnos már ma megyünk, úgyhogy csak hétfőn jöttünk, és ma már megyünk, de nagyon jó kis helyen voltunk.
0: Rövid, de akkor ezek szerint élménygazdag volt.
2: Így van, az volt. Hát így meg most aztán főleg nagyon jól záródik. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát akkor jó utat kívánok nektek hazafelé.
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Sziasztok. Szia, szia.
1: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
0: A folytatásban pedig továbbra is velünk vannak a napindító kedvencek. Ez most egy vadonatúj felvétel. Teddy Swims csak úgy önti magából a nagyvilág slágereket, és itt egy újabb jelölt erre. Break Up in Reverse. Ez az új zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Súlyos tüzek voltak Veszprém vármegyében és máshol is. Két rangos városi elismerésre várják a jelöléseket Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. A több mint 6 milliárd 164 millió forintot az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium javára helyezik át. Több vármegyében is nagy kiterjedésű tüzekkel küzdöttek a tűzoltók szerdán. Őskő és Hajmáskér között 15 hektáron pusztítottak a lángok, két melléképület leégett, az oltást pedig honvédségi helikopterek és vízszállítók is segítették. Őskő és Solj között több hektáron égett egy fenyves ajnövényzete és helyenként a lombkoronája, ezért a 8-as főút egy szakaszát lezárták. Várpalota külterületén füves és bokros területek, valamint présházak gyulladtak ki, az egyik épület erkélyéről egy embert kellett kimenteni. Salgótarjánnál egy hulladéklerakó égett, Érd határában pedig egy 5 hektáros gyümölcsösben csaptak fel a lángok. Adács és Vámosgyőr között 10 hektárnyi száraz növényzet gyulladt ki. Nagyecsed és Tyukot között pedig egy 15 hektárt érintő erdőtüzet oltottak el a tűzoltók. Két rangos városi elismerésre várja a jelöléseket Veszprém önkormányzata. A Horning díjjal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen, valamint a rászorulók támogatásában végzett kimagasló munkát ismerik el. A Polinszki díjat pedig a műszaki, természettudományos vagy gazdasági életben jelentős eredményeket elért szakemberek kaphatják meg. Jelölést veszprémi lakosok, valamint helyi székhelyű szervezetek egyaránt benyújthatnak. A személyre szóló indoklással ellátott ajánlásokat szeptember 30-áig várják postán, személyesen a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton. A Horning díjat a Szociális Munka napján, a Polinszki díjat pedig a Magyar Tudomány napja alkalmából adják majd át. Elkészült a Balaton térség előregedett vízhálózatának átfogó megújítását megalapozó tervek. A mai árakon 646 milliárd forintra becsült program célja, hogy biztonságosabbá tegye az ivóvízellátást, javítsa a vízminőséget és csökkentse a hálózati veszteséget. A fejlesztés részeként korszerűsítenék a helyenként 50-60 éves vezetékeket, összekapcsolnák a regionális vízbázisokat, és fokozatosan kiváltanák a Balaton vízének ivóvízellátási célú használatát. A legsürgetőbb feladat a nyírádi vízbázishoz kapcsolódó rendszer mintegy 300 milliárd forintos fejlesztése. A program a Balaton újlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telep bővítését és rekonstrukcióját is tartalmazza. A beruházásnak nincs köze a Balaton vízszintjéhez vagy a tó mesterséges vízpótlásához. A kivitelezéshez várhatóan uniós forrásokat használnának fel. 8 napon át koncertekkel és színházi előadásokkal várja a közönséget a Szemesi ünnepi piknik augusztus 16-a és 23-a között Balatonszemesen. A programsorozat a Dzsungelkönyve musicallel kezdődik, majd másnap a Budapest Jazz Orchestra idézi meg a Queen slágereit Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor közreműködésével. Fellép továbbá a Csík zenekar, Bobán Márkovics és zenekara, valamint Péli Barna is. Augusztus 20-án Tina Turner emlékkoncertet rendeznek, amelyet tűzi játék zár. A programok többsége ingyen látogatható, csak a Csík zenekar és a Bobán Márkovics orkesztár koncertjére kell jegyet váltani.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: 8:04, már is mondom a közlekedési információkat. Az autóban is érdemes a Sláger FM-et hallgatni. Bent Budapesten javarészt az M3-as bevezetője az, ahol eléggé nyűgös a haladás, de a Váci úton is kicsikét lassabban lehet haladni, valamint a Szentendrei úton is. Mindezek mellett szakaszonként a Hungária körgyűrűn is torlódással találkozhatnak, és a főbutak közül például a Kerepesin, az Üllőin vagy éppen a Soroksári úton is leginkább a nagyobb csomópontok környékén nyűgös a helyzet, meg a Budaörsi úton is azért lassabb lehet az áthaladás. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszosan lassulnak a járművek. Az M5-ösön Szeged felé, Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza. lassan mozgó munkagépet kell kerülgetni a 32-es és a 37-es kilométerek között a belső sávban, nagyjából 1 kilométeres jelen pillanatban ott a torlódás. Az 1-es főúton Óbaroknál aszfaltmarást végeznek, ott a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra számítsanak. Baleset nehezíti a közlekedést Újpesten az Árpád úton, a Rózsa utcánál, és baleset miatt kell sávlezárásra készülni a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra 15 perccel is Hello a stúdióban Karakas Balázs, ebben az órában is Habsburgos lesz a Cilla, hozok izgalmas budapesti program lehetőségeket, és mindezek mellett játsszuk a legnagyobb zenéket. Itt van a Genesis, én Phil Collins-szal és egy jó rendületes felvétellel. Rajta most a Jesus He Knows Me,

talocska, Taylor Swift topolájtja itt a Sláger FM-en. Nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. 8:45 után járunk már. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. Csodaszép az időnk, 20-21 fokkal, napsütéssel Budapesten, meg hát azért sokfelé még élénk forgalommal, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek. Pont ezért mondom a legizgalmasabb programokat a közeljövőre nézve, ugyanis botanikai sétát terveznek tájépítés szemmel a Ligetben holnap délután 3:30-tól. Itt megismerhetjük a Városliget botanikai kincseit. Nem csak hogy a gazdag növényvilággal, virágágyással és tájépítészeti megoldásokkal találkozhatunk, hanem betekintést nyerhetünk azok tervezési szempontjaiba és funkcióiba is. A séta útvonala keresztül halad a Vakok kertjén, aztán a Millennium háza rózsakertjét fedezik fel, ahol közel 1500 tő rózsa pompázik és árasztja illatát, majd a Műcsényi Mihály botanikus kertnél zárul a program. Jó szórakozást kívánok hozzá, mint ahogy Cliff Richard felvételéhez is. A Some People hallható most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Talajvízszennyezést azonosítottak Újpest és Rákospalota határán. Több helyen is nagy kiterjedésű tüzekkel küzdöttek a tűzoltók tegnap. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncert sorozata. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Súlyos talaj- és talajvízszennyezés érinti Újpest és Rákospalota egymáshoz közeli területeit. A hatóságok több száz ingatlannál megtiltották a furt kutakvizének használatát, beleértve a locsolást és a háztartási felhasználást is. Rákospalotán 298 ingatlan érintett, Újpesten pedig a különböző közlések szerint mintegy 100, illetve akár 212 ingatlanra is vonatkozhat a korlátozás, írta a 444.hu. A helyrajzi adatok alapján készült képek szerint a két szennyezett terület mára összeérhetett. Az újpesti zóna közelében tervezik az új stadiont, a rákospalotai oldalon pedig a környezeti problémák miatt már elvetették egy lakópark megépítését. A szennyezés pontos kiterjedéséről és eredetéről egyelőre kevés hivatalos információ áll rendelkezésre. Több vármegyében is nagy kiterjedésű tüzekkel küzdöttek a tűzoltók szerdán. Őskő és Hajmáskér között 15 hektáron pusztítottak a lángok, két melléképület leégett, az oltást pedig honvédségi helikopterek és vízszállítók is segítették. Őskő és Solj között több hektáron égett egy fenyves ajnövényzete és helyenként a lombkoronája, ezért a 8-as főút egy szakaszát lezárták. Várpalota külterületén füves és bokros területek, valamint présházak gyulladtak ki. Az egyik épület erkélyéről egy embert kellett kimenteni. Salgótarjánnál egy hulladéklerakó égett, Ért határában pedig egy 5 hektáros gyümölcsösben csaptak fel a lángok. Adács és Vámos György között 10 hektárnyi száraz növényzet gyulladt ki. Nagyecsed és Tyukot között pedig egy 15 hektárt érintő erdőtüzet oltottak el a tűzoltók. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok 4 milliárd forintba kerülnek, és több budapesti helyszínen már augusztus 19-én elkezdődnek. A fővárosban 10 helyszínen lesznek események, köztük a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben és a Városligetben. A zászlófelvonás és tisztavatás után katonai és légiparádé következik, 21 órakor pedig félórás audiovizuális show részeként 10 perces tűzijáték. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncertsorozata, amely egy héten át különleges természeti helyszíneken várja a közönséget. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját a Jászdi Szent Kútnál tartják, ahol Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes lép fel. Augusztus 22-éig összesen 13 helyszínen, köztük a Hubert Lakitónál, Döbröntén, Zircen, Pápateszéren, Ajkán, Bakonynánán és Tésen csendül fel muzsika. A látogató klasszikus zenét, népzenét, jazzt, világzenét és improvizatív dallamokat is hallhatnak.
2: Már is elmúlt 8:30, kellemes, csodaszép az időnk, 21 fokot lehet mérni ebben a pillanatban, és szépen süt a nap, jó érzés csak úgy kidugni az orrunkat, frissítő a levegő. Időjárási front nincs a város felett, de hát persze azért ez a kellemes hűvös idő, mondjuk az arra érzékenyeknél okozhat kopásos jellegű ízületi fájdalmakat. Aztán ugye délelőtt gyors melegedés indul, ez előhozhatja a vérnyomás problémákat, a keringési panaszokat, de migrén, szédülés is jelentkezhet az érzékenyeknél. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, hiszen ne feledjék el, ma is mérhetünk akár 30 fokot is.
3: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: És jönnek a közlekedési információk is. Sokfelé nehezített lehet az áthaladás, például a Budaörsi úton nehézkesebb bejutni a városba, erősebb a forgalom szakaszonként az Üllői úton, a Kerepesi úton és az M3-as bevezetőn is. Az M3-as bevezetőn különösen többen vannak. A másik két útvonalon leginkább a nagyobb csomópontok környékén lehet lassabb a haladás. A Hungária körúton is, főképp a nagyobb csomópontok környékén torpan meg néha a forgalom, mint ahogy a Nagy körúton is dettó hasonló a helyzet. Ott is legfőképpen a nagyobb csomópontoknál kell némi várakozási időre számítani. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszosan lassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra készülni. Az M5-ösön Szeged felé Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják jelenleg vissza. A 32-es és a 37-es kilométerek között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kerülgetni. Nagyjából 1 kilométer hosszan arra szólnak jelenleg a járművek. Az 1-es főúton Óbaroknál aszfaltmarást végeznek. Ott a 35-ös kilométernél van félpályás korlátozás, emiatt lassabb haladásra számíthatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Rasszio Art és a The Rhythm of My Heart. Ez itt a Sláger reggel. Jó ébredezést mindenkinek, vagy jó munkát, hiszen hamarosan már 3:49 lesz. Tudjuk jól, Habsburgos a Cilla, és az osztrák-magyar monarchia legklasszabb helyeit idézzük fel ezen a héten a Sláger reggelben. Folytatjuk a kalandozást, most Horvátország és Szlovénia a kiemelt célpont, és ha már ott járunk, persze a gasztronómiát nem lehet elfelejteni. A tengerparton sétálva nem csak gyönyörű látkép fogad minket, hanem bizony elképesztően finom tengeri herkentyűk is.
1: Figyelj, én annyira rögök, elnézést, csak én közben elmesélem, mit történik. Mert... Cilla aranyosan üldögél itt a Copacabana-s inkben a napszemüvegben, felolvassa a kedves kommentjeiteket, és közben viszont megérkezett a stúdióba Palotás Péter, aki pakolgatja ezeket a csodálatos egész halakat, úgyhogy én azt láttam, hogy te ülsz, és melletted egy scampi, egy makréla, egy durbincs, egy tintahal kerül ki a levegőben. Csodálatos.
2: És közben dr. Palotás pakolja a halakat.
1: Jó reggelt, igen. Miután ugye a monarchiában ma a tengerparton és a déli területeken, ugye Horvátországban, Szlovéniában utazunk és főzünk, ezért természetesen elengedhetetlen volt, hogy ma a halakról beszélgessünk, és Péter, te ugye óriási szakértője vagy ezeknek.
2: És látom, hogy van egy, mert az egyik kedvenc halam ugye ez a Saint-Pierre. Ez,
3: igen.
2: Hogy mondják magyarul? A
1: Saint-Péter hal.
2: Az egy isteni, hogy hányféle hal van, amit be tudunk szerezni nálatok?
3: Gyakorlatilag több százféle faj lehetséges. A legtávolabbi pont, ahonnan halat hozunk, az Új-Zéland, de érkezik, és frissen ráadásul, de érkezik Japánból, Kanadából, Brazíliából, Seychelles-szigetek, Maldív, a világ minden pontjáról. Amikkel én most készültem itt, ezek gyakorlatilag mind a mediterrán térségben halászott halacskák.
1: És hát... van kifejezetten Horvátországból érkező hal, gondolom?
3: Kifejezetten
1: az melyik?
3: A branzino, vagy tengeri süllő magyarul, és az aranydurbincs, az unokatestvére, ezek mind kifejezetten Zadar mellől Horvátországból érkeztek.
2: És ezek tenyésztett halak, vagy...
3: Is. Gyakorlatilag a kereskedelmi forgalomba kerülő halak túlnyomó része manapság a világon már mind akvakultúrában tenyésztett helyes hal. De ami kifejezetten tenyésztett most itt, az a tengeri süllő aranydurbincs és a nyelvhal. Uh-huh. A Szentpéterhal, a rózsaszín durbincs, a tintahal, a scampi, a makréla, ezek vadonfogott halak.
1: És akkor ezt nálatok tudhatjuk, hogy honnan származik. Tehát, hogyha megkérdezem, hogy nem tudom, melyik nap érdemes kimenni, amikor a zadari branzino érkezik, akkor meg fogod mondani?
3: Hogyne. Hát ez most nem akarok nagyon szakmai lenni, de hogy ez az élelmiszer biztonsági követelmény, hogy nekem minden egyes halról meg kell tudnom mondani, hogy az mikor fogták, hogyan érkezett, honnan származik, meddig jó.
2: Tehát és van valami titka? Megmondom, hogy miért kérdezem, hogy tudom megállapítani, hogy mikor friss egy hal. Anyukám például ezt a dorádot, azt hiszem, ez a durbincs a dorád, és ő mindig a szemét nézi, hogy valamit, nem tudom, hogy csillog a szeme, vagy homályos a szeme, valami ilyes, hogy milyen más, vagy ez
3: hát ezek az érzékszervi tulajdonságok, amelyeket mi, de még szakmai berkekben is első körben ezt tudjuk ellenőrizni. Ahogy mondtad, a szem, ha egy friss halnak a szemébe nézel mélyen, és nem opálos a szeme, hanem átlátszó a tekintete, akkor az arról árulkodik, hogy az friss. Aha. A másik nagyon fontos, amihez nem kell annyira közel menni, ha csillog a bőre, fényes, friss rajta a nyálka, átlátszó, víztiszta, akkor az is friss.
2: Itt van egy makréla. Hazaviszem, hogy készítem el a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban, mert ugye meg kell tanítanunk a hal fogyasztásra szerintem az embereket, úgyhogy erről egy picit beszéljünk, hogy...
3: Igen, hát mindenki megijed attól, hogy úristen, ez a egyik legnagyobb gátja a halfogyasztás növekedésének itthon, hogy nem tudjuk, hogy kell elkészíteni ez. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget, most erről lehet beszélni, és azt szeretném kiemelni, hogy a lehető legegyszerűbben. Tehát egy halat elkészíteni, ez percek kérdése, és nem szabad túl gondolni. És meg amit túlsütni. Még nem szabad túlsütni, így van. Szerintem. Tehát ami biztos, hogy persze a halkereskedőtől megtisztítva érdemes megvenni, hogy otthon már ne kelljen kitapétázni a konyhát a halpikkellyel, meg disznóvágást tartani, de a tisztított halat csak az első nagyon fontos lépés valamilyen törlőkendővel vagy törlőpapírral töröljük szárazra, utána alaposan én sósan eszem, de állítólag nem egészséges, de azért sózzuk meg a ízlés szerint, és attól függen, hogy egészben vagy filében készítjük el, nagyon jól standardizált, hogy körülbelül hány percig kell egy serpenyőben sütni egy halat.
1: Bocsánat, csak ilyen háziasszonyos, hogy pont egy branzino meg egy durbincs, az tényleg nagyon egyszerű.
3: Megveszed. Oldalanként 5-6 perc alatt.
1: Igen. Vagy ha több személyre készíted, akkor mondjuk sütőben igen, a legkényelmesebb igen, szerintem, igen. És akkor ugye előkészítetten érkezik hozzád, úgy veszed meg, leítatod a konyhai papírtörlővel, megy rá só, és én azt szoktam, hogy a hasába egy pici, mit tudom én, néhány karika citrom, rakhatsz bele valami zöld fűszert, és utána berakod a sütőbe, mint olyan 2 vagy 3, ahányan vagytok halat, és nagyjából egy ilyen 180 fokon 15-20 perc alatt átsül.
2: Tehát 180 fok, 15-20 perc igen. A sütőbe, és ha például ugye nyárban grillezünk, ott például hogy készítek el bármelyiket? Egy egész halat.
3: Azt sem bonyolítjuk túl, miután megsóztuk, én szeretem egy-két helyen picit beírdalni, a bőrét megvágni, hogy a jobban átjárja a csontig a meleg az egész haltestet. Miután leszárítottuk, megsóztuk, kicsit egy tálcára öntsünk kis olajat, ne olívaolajat, lehetőleg az megég nagyon hamar, hanem használjunk napraforgó olajat. A halat csak megforgatod az olajon, és utána felteszed a forró grillre körülbelül 6 perc az egyik oldal, 6 perc a másik oldal.
2: Aha, és akkor a grill sütő rácsra ráteszem, igen. 6 perc, így 6
3: és
2: perc.
3: És ugyanúgy, ahogy Zsófi mondta, a hasában valami zöld fűszer, citrom, de egyébként most ez felidézett bennem egy gyerekkori emléket, amikor Bulgáriában, a Festői Várnában, vagy az Aranypart, nem tudom, hogy 1984, nagyon régen volt, előző évezred, voltunk nyaralni, akkor azért Magyarországon nem nagyon lehetett még így tengeri halat enni. És én bennem nagyon maradandó emléket okozott, hogy a tengerparton ilyen faszén grillen sütöttek makrélát, és azóta is szeretem úgy elkészíteni, ahogy azt akkor gyerekkorban láttam. Kis olajban finomra vágott petrezselyem és vörös hagyma volt összekeverve a grill mellett, és akkor tálalás, vagy amikor már megsült a hal, majdnem teljesen készre, akkor még ezt a hagymás, petrezselymes, talán kakukkfű is lehetett benne. Olajat kicsit rákentem, megpirult a hal mellett a grillen ez a hagymás, petrezselymes keverék. Hú, hát annak valami mennye íz.
1: De jól hangzik. Minden esetre bátorítunk mindenkit arra, abszolút. Hogy vásároljon halat, nagyon egyszerű elkészíteni, gyorsan megvan, egészséges, és tényleg olyan friss minőségű, hozzáférhető itthon, úgyhogy köszönjük szépen.
0: Hát ettől még én is megijesztem egy picikét. Ezen a héten újraéljük a Habsburgos Attila legjobb pillanatait, és közben játsszuk a legnagyobb slágereket. Most itt az új Maroon 5-tal.

A George Harrison, Got My Mind Set on You, ez itt a Sláger reggel. Jó reggelt kívánok! Ne feledjék el, hogy helyszínelést végeznek Újpesten az Árpád úton, befelé a Rózsa utcánál. Ennek okán ott egy sáv járható, és azért egészen élénk a forgalom a főbb útvonalainkon, például a Hungária körgyűrűn biztosan, de hamarosan részletesebb közlekedési információkat is hozok. És a következő órában is ismételten Habsburgos Attila, megint nagyon-nagyon izgalmas témakörök felé fogunk ellavírozni, úgyhogy mindenképp érdemes ma is a Sláger reggellel tartani. A folytatásban 9 órakor hírek, előtte pedig még az Ausztrál Poppikon Kylie Minogue, tőle az In Your Eyes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Webfilmpiknik.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg idén. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncertsorozata. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- vagy mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 114 projekt Európai Uniós támogatással valósul meg, több mint 58 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások 324 kilométernyi útszakaszt, vagyis az idei program csaknem 57%-át érintik. Magyarország valamennyi vármegyében zajlanak majd fejlesztések, Veszprém vármegyében 8 projekt szerepel a programban. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozást, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítést végeznek. Megfékezték a Tapolca diszeli város részében, a Rózsadom térségében kedden délután keletkezett tüzet. A legmagasabb 5-ös kiemelt riasztási fokozatú tűz 30-40 hektáron pusztított, és lakóházakat is veszélyeztetett. Az oltásban több mint 105 hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint más segítők vettek részt. A lángok gyors terjedéséhez az elmúlt időszak szárassága is hozzájárult. A tűzoltók körülhatárolták a területet, majd felszámolták az izzó gócokat és a kisebb lánggal égő részeket. Az utómunkálatokat órákon át végezték, hogy kizárják a visszagyulladás veszélyét. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon, erősítette meg a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy gépkocsi elütött egy vele párhuzamosan közlekedő kerékpárost, majd kisodródott és felborult. A balesetben a kerékpáros középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a gépkocsiban utazó 4 ember pedig megsérült. Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás. Forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén Balatonalmádiban a Városháza Sunset rendezvény miatt. A Pannonia Művelődési Központ nagy parkolójának egy részét és több környező útszakaszt péntek reggel 6 órától vasárnap délelőtt 10-ig lezárják. Az érintett területen maradt járműveket elszállíthatják, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy előre tervezzék meg, hogy hova parkolnak. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncertsorozata, amely egy héten át különleges természeti helyszíneken várja a közönséget. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját a Jászdi Szent Kútnál tartják, ahol Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes lép fel. A programhoz a Tési Bakonyvirágai népdalkör műsora és a Pápai Kékfestő Múzeum mesterség bemutatója is kapcsolódik. Augusztus 22-éig összesen 13 helyszínen, köztük a Hubert Lakitónál, Döbröntén, Zircen, Pápateszéren, Ajkán, Bakonynánán és Tésen csendül fel muzsika. A látogató klasszikus zenét, népzenét, jazzt, világzenét és improvizatív dallamokat is hallhatnak. A koncerteknek erdei források, rétek, múzeumok, kastélyok és arborétumok adnak otthont. Több zenei programhoz vezetett túra is kapcsolódik. Megkezdte felkészülését a 2026-27-es idényre a West felnőtt női röplabda csapata. A veszprémi együttes szinte teljes kerettel vágott neki a közös munkának, amelynek első szakaszában a megfelelő fizikai alapok megteremtése áll a középpontban. A játékosok Edvi László erőléti edző irányításával elsősorban az állóképesség és a regenerációs képesség fejlesztésén dolgoznak. Edvi László szerint a sportolók hozzáállása kiváló, mindenki motiváltan kezdte meg a munkát. A West célja, hogy megfelelő fizikai állapotban kezdhesse meg az extraliga küzdelmeit.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Az autóban is a Sláger FM szól, jó utat kívánok! Szakaszonként leterhelt a pesti alsó rakpart, illetve a budai oldalon is szakaszonként lehetnek meglassulások. Több az autós a Budaörsi úton és a Hegyalja úton is, de jelentősebb forgalommal találkozhatnak az autósok. A Nagykörúton, a Hungária körgyűrűn, de egyébként szakaszonként azért a Kiskörúton is néha-néha meglassul a haladás. Jelentősebb az autóforgalom a Rákóczi úton és a Kerepesi úton, illetve mégiscsak több az autós azért ezekben a pillanatokban a Szentendrei úton, de a 10-es főúton is szakaszonként a Bécsi út a környékén lehet meglassulásra számítani. Helyszínelnek jelenleg Újpesten az Árpád úton befelé a Rózsa utcánál ott egy sáv járható. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítás mellett. Sokan jönnek befelé az M1-esen Budapest irányába a Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulással találkozhatnak, az M5-ösön pedig Szeged felé Ócse és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza. A belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra után 5 perccel jó reggelt kívánok a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, meg persze egész héten Habsburgos Attila, nem sokára finom ételek, italok, méghozzá Horvátországból, Szlovéniából, úgyhogy elképesztő élményben lesz részünk. Előtte a sugar babes-en nosztalgiázunk, jön a Hole in the Head.

0: kellemes rockballada, Aerosmith Crying. Itt a Sláger FM, jó reggelt kívánok, ez a Sláger reggel. Benne hamarosan Lady Gaga is énekelni fog, és az elmúlt időszak egyik legnagyobb zenéjét hozom el tőle, a The Dead Dance-t. Na de, tudjuk jól, ezen a héten ismételten Habsburgos Attila, újraíjjuk a Habsburgos Attila legjobb pillanatait Mautner Zsófival és Cilával, és ha már a monarchia és környékbéli ételekről szó volt korábban, akkor az italok mellett sem fogunk elmenni.
1: Sok szeretettel köszöntök benneteket, itt van a Kulinárisnak egy egész komoly létszámú csapata. Kulinárisnak szerintem az egyik legérdekesebb újítása, nem? Hogy az italpályán nagyon komoly alkoholmentes választék van.
2: Igen, sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Abszolút, abszolút szeretnénk menni a trendekkel, és azt látjuk, hogy az alkoholmentes alternatívák, akár a borpesgő alternatívái, akár a spritzeknek, vagy komolyabb italoknak az alternatívái, azok nagyon be fognak robbanni itt a következő években, és már most nyáron is erre szám,

0: tartunk.
1: Mert hogy egyébként ugye a fiatalabb generáció meg a Gen Z már abszolút ezen a vonalon ül, Cilla.
0: Nem isznak, tudom. Hát
1: nem isznak,
0: én látszik, hogy egy old generation vagyok, mondjuk. Én kacsingatok azért a vottirval, tudom. Tehát hogy ezt azért nem lehet mondani,
1: szóval
0: hogy nem.
1: Szóval a Gen Z sokkal kevesebbet, és szerintem nagyon menő, hogy ezeknek van alternatívája, és tényleg van alkoholmentes gin, aperol, bor, pezsgő, és nálatok óriási nagy választék van, én is ott már vásároltam is, úgyhogy nagyon klasszak. És mit fogtok most készíteni nekünk?
2: Hát most képzeljétek el, hogy ugye azért szerettünk volna csatlakozni így a tematikátokhoz, úgyhogy egy olasz márkát hoztunk el hozzátok, leginkább ilyen aperitífek, amik a Veneto tartományban készülnek, egy több mint 100 éves tapasztalattal rendelkező gyártó kezei által, és most hoztunk tőlük egy aperolt, tehát egy aperol spritzet fogunk készíteni, és egy gint, úgyhogy egy nagyon jó gin tonikot fogunk tudni megkóstolni, és ezeket természetesen bármikor meg lehet inni, hiszen nem tartalmaznak alkoholt.
1: Így van, és ugye reggel a rádióban is tudunk kocingatni.
0: Hála az Úr Jézusnak, de azt figyeltem, és azt néztem, ugye én azért járok a kulinárisba elég gyakran, mert bizonyos dolgokat tényleg csak ott tudok megvenni, ilyen például, amikor vágyom egy kis marakujára, hogy érezzem, érted, a riói ízeket, vagy egy articsókát akarok otthon párolni a pupos gőzpárolomba.
1: Mivel tud megfogni, vagy mik azok az egyedi dolgok, amik tényleg nem szerezhetőek be máshol, mert azért sok ázsiai delikátesz létezik most már, tehát mik azok az igazán különleges dolgok, amikre nagyon büszkék vagytok, amiket csak nálatok lehet beszerezni?
2: Hát alapvetően ugye most gyakorlatilag egy teljes portfólió racionalizálást vezettünk be az elmúlt egy évben, és igyekeztünk ezen egy kicsit változtatni, amit te is mondasz, hogy olyan termékek, olyan márkák, amik egy magasabb minőségű szupermarketben elérhetőek, azok ne azok képezzék a választékunknak a nagy részét. Ami nagyon különleges nálunk, például a zöldség-gyümölcs választékunk, ami nagyon egzotikus gyümölcsöket, zöldségeket forgalmazunk és árulunk. Nagyon jó a pék termékválasztékunk, tehát hogy fantasztikus minőségű pék termékeket lehet venni. Most a gluténmentes pékség választékunk az rettenetesen nagyot nőtt, úgyhogy mindenféleképpen érdemes gluténmentes termékekért is eljönni hozzánk. Illetve hát az italszortimentünk az nagyon nagyban bővült, és nagyon ikonikus márkák vannak bent a kulinárizban, például Kláze Azul, ami a világ egyik legmagasabb minőségű tekilája, az ugye csak a kulinárizban kapható, és rajtunk keresztül terjesztjük az országban. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes körbenézni olyan márkák iránt, ami máshol nincsen. És hát a nem feltétlen márkázott, de mondjuk szalámik, sajtok, krémek tekintetében pedig a minőség abszolút a vezető szerep. Mindent megkóstolunk, mindent kipróbálunk, és csak azután kerülhet a polcra, és mindig az a vezérelvünk a választásnál, hogy nagyon máshol ne legyen kapható. Ugye alapvetően a kulináris arról szól, hogy otthon a világ ízeiben, tehát a világ minden tájáról hozunk be érdekes fűszereket, szószokat, termékeket, de a magyar választék azt gondoljuk, hogy itthon ez nagyon fontos dolog, hogy ez bővüljön.
1: És van-e nálatok például valami, ami kifejezetten Kelet-Közép-Európából érkezik, vagy most már itt egész héten ugye ezt a vidéket
0: nem
1: járjuk.
0: Nem őkét megfogtuk.
2: Azért remélem nem. Nagyon sok mustárunk van. Uh-huh. Ugye, ahogy beszéltünk a tormáról, ugye a Tormarikum az egy magyar tormatermelő kereskedő, de nagyon sok tormánk, mustárunk és különböző ilyen a cseh és a lengyel konyhához közel álló kicsit savanykás szósz, meg kiegészítő található nálunk, amivel abszolút fel lehet dobni egy akár egy magyarosra hangolt ételt, hogyha valaki így arra vágyik, de abszolút lehet menni ezzel a közép-kelet-európai irányjal.
1: Az a baj mindig nálatok, hogy az ember beszalad, tudod, egy valami olajért vagy fűszerért, és akkor utána kijössz ugye egy komplett kosárnyi.
2: Igen, szerencsére.
0: És képzeljétek el, hogy én még azt is megfigyeltem, amikor a kulinárisban vagyok, hogy például olyan termékek, akár üdítő italok, akár Coca-Cola, olyan ízvilágok vannak, amik máshol nem felfedezhetőek, és ugye mielőtt valaki megijed, hogy az áraktól, vagy hogy nagyon drága, én azt tapasztaltam, hogy nincs túlárazva, legalábbis én ezzel nem futottam szembe. Én imádom például a Perrier vizet, mondjuk a legnagyobb hülyeség a víz hazájába külföldi vizet venni. De
1: jó, hát én érted, én a katalán vizet.
2: De a Perrier víz az igen.
0: De a Perrier, ugye ez ugye úgy van, hogy ez a buborékos, tehát van a San Pellegrino meg a Panna. A Panna a sima, a San Pellegrino meg a Bubis. Ott meg az Evian meg a Perrier, és például azt szoktam ott venni, és nem csillagászati. ugye így az árképzése.
2: Hát ez abszolút koncepció nálunk, hogy nem egy luxusboltot szeretnénk, hanem egy olyan prémium delikátesz boltot szeretnénk létrehozni, megműködtetni, ami azért elérhető az emberek nagyobb tömege számára. Tehát nem szeretnénk szűkíteni a vásárlóközönségünket.
1: És akkor a kettő üzlet van ugye a Balassi Bálint utcában,
2: és a Hegyvidék pláza. Igen, Hegyvidék.
1: Na hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk egész héten. Mi itt ugye kóstolgattuk az összes mindenfélét, amit elhoztunk tőletek.
0: És a csípős körözöttön gondolkodjon.
2: A csípős körözöttön felírtuk el is, szerintem már dolgoznak rajta a beszerzők.
0: Még egy, és utána takába is tesszük meg innunk is kell, mert csodálatosak az italok, hogy amit ajánlok még mindenkinek, az a különleges oliva választéka, ami van a kulinárisnál, mert friss is fűszerezett provanci mindenféle olivabogyót lehet ott venni. Taka.
1: Köszönjük szépen, és csin-csin mindenkinek.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok. Egy jó kocintás, és sziasztok!
3: És persze kocinthatunk arra, hogy ezen a héten, egész héten Habsburgos a Cilla, és a holnapi nap folyamán is még nagyon-nagyon izgalmas állomások lesznek, ugyanis Trieste és az olasz kapcsolódások. Mert bizony azok is voltak a monarchiában, ezt sokan elfelejtik. A folytatásban viszont Lady Gaga-i az éter, ez már a legutóbbi kislemez, The Dead Dance!
4: Ez! A Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Most 23 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, kellemes az idő, szépen süt a nap, és még friss a levegő. Napközben 30 fok környéki csúcsértékeket mérhetünk majd a fővárosban. Holnap is a napsütési lesz a főszerep, kisebb gomoly felhők azért előfordulhatnak, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Szombaton viszont ismételten érdemes lehet útba ejteni például a Balatont, vagy bármi olyan helyet, ahol fürödhetünk, hűsülhetünk egy picikét. Szombattól már 34, vasárnap ismételten 35 fok, az az igazi nagy lehűlés pedig majd 19-20-a környékén érkezik meg, de az már tényleg frissítő lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
1: És csekkoljuk a közlekedési híreket is, még mindig leterheltebb szakaszonként a Budaörsi út és a Pesti alsórakpart. Több az autós a Rákóczi úton, és jelentősebb a forgalom a Nagykörút és a Hungária körút egyes szakaszain is. Budakeszin és ugyámblok a Budakeszi út környékén lehet még némi torlódásra számítani. Ennek az az oka, hogy a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Ez ugye nem csak az autósokat érinti, hanem az érintett BKK autó buszokat is, amik a Szél-Kálmán tér felé jelenleg megnövekedett menetidővel járnak. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszosan lassulnak a járművek, különösen a külső sáv problémás. Az M3-ason Vásárosnamény felé Kerekharaszt és 60 között bontják a korábban kiépített terelést. A külső sáv ott le van zárva, a mögötte lévő torlódás nagyjából 2-3 kilométeres. Az M5-ösön Szeged felé pedig Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják még most is, ott a belső sáv lassan mozgó munkagépet kell kerülgetni, továbbra is 2-3 kilométer hosszan arra szólnak a járművek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Folytatódik a

0: hazamenni.
1: Verhelóékkal felejtettünk el hazamenni, ez pedig itt a Sláger FM, ahol hamarosan két, nem is akármilyen popdíva érkezik hozzánk. Madonna, Sabrina Carpenter, ők hozzák el az idei nyár egyik könnyed lüktetését. Ha pedig már idei nyár, idén Budapesten rendkívül népszerűek a kertmozik, annyira, hogy például ugye a Városligeti kertmozinak a vetítéseit meg is hosszabbították, így egészen augusztus 19-éig várnak ott minket vetítésekkel, de nem csak ott, hanem Zuglóban is rendeznek kertmozi sorozatot. Ott egész pontosan június 27-én indultak a vetítések, de most például majd a holnap utáni napon már a Zuglóiak kedvenc animációja érkezik. A közönség szavazást toronymagasan megnyerő Macskafogót fogják vetíteni a Bosnyák téren, úgyhogy lehet vinni a családot, a barátokat, és hát megnézni a hazai filmgyártás egyik legnagyobb klasszikusát, a Csillagos ég alatt. A vetítés aznap, tehát szombaton este 3:49-kor kezdődik a Bosnyák téri templom melletti területen, ráadásul mindez ingyenesen. Jó szórakozást hozzá! Akár csak ahogy mondtam, Madonnához és Sabrina Carpenterhöz, hiszen ebben a dalban két különböző generáció találkozik. Tőlük már a Bring Your Love következik. Sabrina.

Micsoda nosztalgia! Volt egy korszak, amikor a mobilok még egy hétig bírták egy feltöltéssel, és az IMF zenéje akkor pörgött nagyot. Unbelievable! Itt a Sláger FM-en. Hamarosan 10 óra lesz, mára ennyi volt a Sláger reggel. Ezzel én köszönöm szépen az elmúlt 4 óra hosszás figyelmet. Holnap is lesz nap, amit együtt kezdhetünk szerencsére, reggel 6 órától, és továbbra is ezen a héten újraéljük a Habsburgos Attila legjobb pillanatait, holnap pedig Triest és az olasz kapcsolódások kerülnek majd terítékre. Az igazi olasz életérzés! Egy jó kis Dolce Vita! Én köszi a figyelmet az elmúlt 4 óráért cserébe, holnap jövök reggel 6-tól, Karakas Balázs kicsekkol, búcsúzom John Newman-nel és a Love Mögennel, 10-től jön Jekkel Dani, köszi, hogy együtt ébredhettünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális képek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keres minket a minicrm.hu oldalon.
0: Veszprémben is. 103.1 Sláger FM Veszprém.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom. A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
6: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
7: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

0: 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Súlyos tüzek voltak Veszprém vármegyében és máshol is. Két rangos városi elismerésre várják a jelöléseket Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. A több mint 6 milliárd 164 millió forintot az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium javára helyezik át. Több vármegyében is nagy kiterjedésű tüzekkel küzdöttek a tűzoltók szerdán. Őskő és Hajmáskér között 15 hektáron pusztítottak a lángok, két melléképület leégett, az oltást pedig honvédségi helikopterek és vízszállítók is segítették. Őskő és Solj között több hektáron égett egy fenyves ajnövényzete és helyenként a lombkoronája, ezért a 8-as főút egy szakaszát lezárták. Várpalota külterületén füves és bokros területek, valamint présházak gyulladtak ki. Az egyik épület erkélyéről egy embert kellett kimenteni. Salgótarjánnál egy hulladéklerakó égett, Érd határában pedig egy 5 hektáros gyümölcsösben csaptak fel a lángok. Adács és Vámosgyőr között 10 hektárnyi száraz növényzet gyulladt ki. Nagyecsed és Tyukot között pedig egy 15 hektárt érintő erdőtüzet oltottak el a tűzoltók. Két rangos városi elismerésre várja a jelöléseket Veszprém önkormányzata. A Horning díjjal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen, valamint a rászorulók támogatásában végzett kimagasló munkát ismerik el. A Polinszki díjat pedig a műszaki, természettudományos vagy gazdasági életben jelentős eredményeket elért szakemberek kaphatják meg. Jelölést veszprémi lakosok, valamint helyi székhelyű szervezetek egyaránt benyújthatnak. A személyre szóló indoklással ellátott ajánlásokat szeptember 30-áig várják postán, személyesen a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton. A Horning díjat a Szociális Munka napján, a Polinszki díjat pedig a Magyar Tudomány napja alkalmából adják majd át. Elkészült a Balaton térség előregedett vízhálózatának átfogó megújítását megalapozó tervek. A mai árakon 646 milliárd forintra becsült program célja, hogy biztonságosabbá tegye az ivóvízellátást, javítsa a vízminőséget és csökkentse a hálózati veszteséget. A fejlesztés részeként korszerűsítenék a helyenként 50-60 éves vezetékeket, összekapcsolnák a regionális vízbázisokat, és fokozatosan kiváltanák a Balaton vízének ivóvízellátási célú használatát. A legsürgetőbb feladat a nyirádi vízbázishoz kapcsolódó rendszer mintegy 300 milliárd forintos fejlesztése. A program a Balaton újlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telep bővítését és rekonstrukcióját is tartalmazza. A beruházásnak nincs köze a Balaton vízszintjéhez vagy a tó mesterséges vízpótlásához. A kivitelezéshez várhatóan uniós forrásokat használnának fel. 8 napon át koncertekkel és színházi előadásokkal várja a közönséget a Szemesi ünnepi piknik augusztus 16-a és 23-a között Balatonszemesen. A programsorozat a Dzsungelkönyve musicallel kezdődik, majd másnap a Budapest Jazz Orchestra idézi meg a Queen slágereit Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor közreműködésével. Fellép továbbá a Csík zenekar, Bobán Márkovics és zenekara, valamint Péli Barna is. Augusztus 20-án Tina Turner emlékkoncertet rendeznek, amelyet Tűzi játék zár. A programok többsége ingyen látogatható, csak a Csík zenekar és a Boban Markovics Orkesztár koncertjére kell jegyet váltani. Cool.
1: A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok a Széll Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. Továbbra is tart a villamospálya felújítása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Itt van velem a vonalban Lajos. Szia Lajos!
2: Sziasztok, Lajos vagyok. Innen Cseperről a második Rákóczi-Ferenc utca és a Lámpás utca kereszt az üdvözlőségbe, így kitört egy autónak a kereke pont a lámpánál. Úgyhogy aki egyenest akar menni Szigetlen Miklós felé, az annak a kanyarodósába át kell térni, és a kanyarodósáv meg lámpás is nagyon rövid.
1: Köszönjük szépen, Lajos! Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Biatorbágy és Tata között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra készülni, úgyhogy továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk mindenkinek. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon 0-30-30-30-95-8 mindkét esetben a számunk.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Csoda szép délelőttet kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Innentől kezdve egészen délután 4 óráig Jekkel Dániel pörgetjük a munkaórákat, a szabadság mellé adom a kellemes háttérzenét, és indulunk is Nelly Furtadóval, ez a Man Eater.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a hírekben már hallottuk, de szeretnék még egyszer mindenképpen beszélni arról, mely kicsit visszaadja az emberiségbe vetett hitet, hogy egy szerencsés végű dráma volt Siófokon. Emberláncot alkotva a mentőkkel és a fürdőzőkkel közösen kerestek a sekély vízben egy 5 éves kisfiút, aki eltűnt a strandon. Ha csak nem egy órás feszült kutatás végül happy enddel zárult, a gyereket végül az édesapja megtalálta a parton, ugyanis a kisfiú egyszerűen csak elment megnézni egy távolabb álló darut, de ez nagyon szép dolog, fényképeket is láttam róla, hogy tényleg emberek kar a karban, kéz a kézben mennek be a vízbe, és ott keresik a kisfiút, ez szerintem tényleg egy szuper, csodaszép dolog volt, úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki részt vett ebben. John Farnham és a Your Voice érkezik, aztán Wolf Kati mondja nekünk, hogy mire táncoljunk.

0: Budapest Sláger FM-en ez volt a Stray Dalton és a Blood Running, ami után érkezik hamarosan Ed Sheeran és az Azizam, de előtte még az időjárási és közlekedési infókat is mondom. Vételkörzetünkben a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen. Csapadékra sehol nem kell számítani, sok felé lesz élénk az északkeleti szél. A délutáni csúcshőmérséklet, most figyeljenek, 30 fok körül alakul. Jaj, de jól hangzik ez aztán. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők megjelenhetnek azért az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható, míg több felé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, és az egész nap most, ma és holnap. Ennek nagyon tudunk örülni. Sokan haladnak az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. Tata és Biatorvágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra készülni. Az M3-ason Vásárosnamény felé Kerekharaszt és 60 között bontják a kiépített terelést. A 48-as és az 52-es kilométerek között lezárták a külső sávot, a torlódás 5 kilométeres. Az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa és Inárcs között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza, a 32-es és a 37-es kilométerek között. A belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni, nagyjából 2-3 kilométer hosszan arra szolgatnak a járművek. Távolabb, de szintén a Röszke felé vezető oldalon, Kecskemét térségében éppen bontják a terelést, a 81-es kilométernél csak egy sáv járható, ott 1-2 kilométeres a torlódás. Az 1-es főúton, Óbarok térségében aszfaltmarás zajlik, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra készüljenek az arra közlekedők. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Mission of the Groove.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Gondolom sokan izgultak már, hogy megvan-e már az ország tortája. Na nekik hozom most a megnyugtatást, ugyanis megvan az ország tortája. A gyulai kézműves cukrászda alkotása. A korábban Fehér Mámorként ismert Bíbor Fehér nyerte el a 2026-os címet. A vajas kekszes alapú rögös túrós tejfölös musszal és ribizli boros erdei gyümölcsel készült desszertet. Augusztus 20-ától a cukrászdák mellett a Magyar Ízek utcájában is meg lehet kóstolni, majd 1950 forintos áron. Mondom még egyszer, a Fehér Mámorként ismert Bíbor Fehér nyerte a 2026-os címet, ami a gyulai kézműves cukrászda alkotása. Menjünk tovább, érkezik Kálai Sanders alkotása. Ez tőle a Breathing, itt a Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megérkezett Paksra az első bárka, amelyet elsüllyesztetnek a Dunában. Vidéki polgárőrök érkeznek Budapestre segíteni. Támogatják a lakossági komposztálást Kőbányán. Jó napot kívánok, Szendrőf Kori vagyok. Megérkezett Paksra az első bárka, amelyet szükség esetén elsüllyeszthetnek a Dunában, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A második 80 méter hosszú bárkáért már elindult a vontatóhajó Mohácsa. A kormány az alacsony vízállás miatt azonnali fenékküszöb építését rendelte el a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. De amíg az elkészül, ideiglenes megoldásként a bárkák elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-rel emelnék meg a folyó vízszintjét. Megkezdődött a fenékküszöbhöz szükséges kőmennyiség beszerzése és a munkaterület előkészítése is. A kivitelezés napi 24 órában végzik majd. A munkálatok támogatására mintegy 100 katonát vezényeltek Paksra, Budapestről és Szentesről. Csak átmeneti megoldás jelenthet a paksi atomerőműnél tervezett dunai fenékküszöb, Bardóczi Sándor Budapest főtájépítésze szerint. Úgy véli, az energiabiztonság szempontjából indokolt lehet a folyó vízszintjének mesterséges megemelése, hogy legalább az erőművi blokk működhessen. Hosszú távon azonban a vízminőséget, a talajvízszintet, a vízbázisokat és az ökológiai szempontokat is figyelembe vevő megoldásra lenne szükség. Samu Andrea, a WWF Magyarország élő folyók programjának szakértője szerint is úgy tűnik, hogy ökológiai vizsgálat nélküli tűzoltásszerű döntés született. A vidéki polgárőrök aktívan bekapcsolódnak Budapest közbiztonságának megerősítésébe az Országos Polgárőrszövetség által indított Egy nap Budapest közbiztonságáért akció keretében. A kezdeményezés közvetlen reflexió a kormány által elrendelt 30 napos fokozott rendőri ellenőrzésre, valamint a budapesti rendőrfőkapitányság és a kerületi önkormányzatok kéréseire a fővárosi közterületi rend helyreállítására. Erről Bakonyi Ágnes, az Országos Polgárőrszövetség sajtófőnöke beszélt a Sláger FM-nek.
2: Minket a Belügyi Minisztérium rendészeti államtitkára kért meg arra, hogy támogassuk a rendőrök munkáját. Mi pedig a vidéki polgárőröktől kértünk segítséget, hogy minél látványosabban, minél többen legyünk mi is Budapest utcáin. Elsősorban hétvégén, az esti és az éjszakai órákban. Ott egyelőre inkább a külső kerületekben látunk el szolgálatot. Ennek a két lépcsős vendégpolgárőr szolgálatnak végül is az az értelme, hogy a budapesti közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, amelyet természetesen a rendőrség jelöl ki, és hát majd a második szakaszban a polgárőrök és a rendőrök közösen látnak el majd szolgálatot. Tehát gyakorlatilag ennek az egész akciónak az a lényege, hogy a fővárosba élők és a fővárosba érkező, akár turisták szubjektív biztonságérzetét javítsuk.
1: Ingyenes komposztáló kertre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-éig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez két évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtt ételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. A lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik. Folytatódik a meleg nyári idő, ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadéktól nem kell tartani. Estére 23-25 fokig hűl majd a levegő. Holnaptól erősödik a nappali felmelegedés, már 33 fokot mérhetünk a száraz napos időben. A hétvégére pedig visszatér az igazi kánikula, 37 fok lehet majd a maximum.
3: A Budakeszi úton a Városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakoz a halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lassú haladásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok a Szél Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Virányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatos Orbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra készülni. Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az M5-ös autópálya és az M4-es autóút csomópontja között mozgó tereléssel kézikaszálást végeznek. A 30-as és a 42-es kilométerek között csak egy sáv járható, egyelőre csak kisebb, pár száz méteres a megtorpanás. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Kerekharaszt között elbontják a kiépített terelést, az 52-es és a 48-as kilométerek között lezárták a külső sávot, nagyjából 1 kilométeres ott a torlódás, kitartást mindenkinek.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál Jekkel Dániel, csodaszép napot kívánok mindenkinek, pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan, és ezzel megyünk bele ebbe a kellemes, kicsit már hűvösebb napba, úgy ahogy van. Shakira, Burna Boy, a Dáj nyitja ezt az órát.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a hőségre reagálva Budapest főpolgármester elmondta, hogy a budapesti fák nem csupán díszek, hanem létfontosságú közszolgáltatások, amelyek

értelmét és a szabályozást alapjaiban kell átgondolni. A főpolgármester rámutatott, hogy még az utaknak és a közműveknek törvényi hátterük van, a fáknak csak kormányrendelet jut, ráadásul a fővárosnak önálló favédelmi rendelet alkotására sincsen felhatalmazása a 23 kerülettel szemben. Ebből én azt látom, hogy valamiféle újfajta felfogás szükségeltetik, és nagyon jó az, hogy itt a főpolgármester ezt felismerte, mert tényleg nagyon fontos, hogy óvjuk, védjük a fákat, ahogy csak tudjuk, főleg a városban, mert a túlélésünket jelenthetik hosszú távon. Megyünk tovább, érkezzék Billy Ocean, ez a Caribbean Queen itt a Sláger FM-en.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Jess Glynn és a Don't Be So Hard on Yourself. Ezt hallgattuk az előzőekben, ami valami olyasmit jelent, hogy ne ostorozzuk magunkat túlságosan, ne akarjunk túl sok mindent elvárni magunktól, mert az nem vezet semmi jóhoz. Például hagyjunk időt magunknak pihenni, mert a pihenés nem a munka ellentéte, hanem a feltétele, szerintem érdemes lehet bevésni az agyunkba. A Huntrix és a Golden érkezik a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en. Dételkörzetünkben továbbra is kellemes nyári időre lehet számítani. Némi széllel a napsütési lesz a főszerep dételkörzetünkben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadékra nem kell számítani. Délután 30 fok környéki maximum hőmérsékletnek örülhetünk majd nagyon. Aztán holnap is sok napsütésben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de említésre méltó csapadékra ott sem kell számítani. Még több felé lesz élénk az északkeleti északi szél, hol erős lökések is előfordulhatnak holnap. A Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lassú haladásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok a Szélkálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Virányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biat Torbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra készülni. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, az M5-ös autópálya és az M4-es autóút csomópontja között mozgó tereléssel kézikaszálást végeznek. A 30-as és a 42-es kilométerek között csak egy sáv járható, egyelőre csak kisebb, pár száz méteres a megtorpanás. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Kerekharaszt között elbontják a kiépített terelést, az 52-es és a 48-as kilométerek között lezárták a külső sávot, nagyjából egy kilométeres ott a torlódás. Kitartást mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Santana, illetve Chad Kruger és az Into the Night után megyünk tovább, és érkezik már is Rick Astley, a világhírű Never Gonna Give You Up című slágere, és az abból kibontakozott Rick Rolling internetes mém tette őt a digitális kultúra halhatatlan ikonjává, amit talán egy ilyen különleges táncként tudunk leginkább definiálni, de a legjobb, hogyha megnézzük, hogy mi ez, hogy egyáltalán csak úgy érezzük Rick Astley zenéje közben ezt a Rick Rolling

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke?
6: A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
12: A Sláger FM-et hallgatja?
13: Ha megkeresik telefonon vagy online,
12: kérjük, mondja el.
13: Sláger FM.
12: Sláger FM.
13: Köszönjük! A reklám után

0: Elindult az Integritás Hatóság fekete listája. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt kisfiút a siófoki strandon. Szombaton Balatonfüreden választják meg a Miss Balatont. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az Integritás Hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvános nyilvántartását. Az adatbázis célja, hogy az érintett cégek ne vehessenek részt közbeszerzési eljárásokban, és megelőzzék a további visszaéléseket. A jegyzékbe azok a vállalkozások kerülnek be, amelyek vezetőivel vagy tulajdonosaival szemben meghatározott bűncselekmény miatt jogerős bírósági döntés született. A hatóság szerint az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen. A szabályozás ugyanakkor lehetőséget ad az úgynevezett öntisztázásra. A cégek igazolhatják, hogy megtérítették az okozott kárt, együttműködtek a hatóságokkal, és intézkedéseket tettek az újabb bűncselekmények megelőzésére. Sikeres eljárás esetén mentesülnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetik őket a jegyzékből. Megfeszített munkával oltották el a tüzet a Veszprém megyei Öskünél, ahol körülbelül 20 hektárnyi terület égett szerda délután. Az Ajkai, a Veszprémi, a Kisbéri, a Sárbogárdi, a Pápai, a Badacsonytomai, a Siófoki, a Pannonhalmai és a Székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Veszprémvár megyei tűzoltósági főfelügyelő irányítása mellett oltották a lángokat. A tűz miatt a rendőrség órákra lezárta a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, és vonatok sem közlekedtek a Veszprém-Székesfehérvár vonalon. Csütörtök reggelre állt helyre a forgalom. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt 5 éves kisfiút a mentők és a fürdőzők a siófoki strandon. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Mint írták, a kisgyereket szem előtt évesztették a szülők, és sehol sem találták. A strandolók páratlan összefogással segítettek. A sekély vízben csatárláncba állva próbálták megtalálni a gyereket. Feszült egy óra telt el, mire végül az édesapa megtalálta a kisfiút a parton. A gyerek egy távoli építkezésen szúrt ki egy darut, és azt ment el megnézni. Meg is tett egy hosszú utat, hiszen az eltűnés a helyétől mintegy 1 kilométerre találták meg, semmi baja nem esett. Hamis órákat árult egy ajkai üzletben egy 49 éves kínai állampolgár, aki ellen vádat emelt az ajkai járási ügyészség. A boltban kínált 16 karóra külső jegyei és formai kialakítása megtévesztésig hasonlított egy ismert márka eredeti termékeire. A vásárlók ezért könnyen eredetinek hitték az árukat. A hamisított órák forgalmazásával több mint 300 000 forintos vagyoni hátrányt okoztak a sértett cégnek. Az ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértése miatt emelt vádat. Az ügyben tárgyalás nélkül büntetővégzésben kiszabott pénzbüntetést indítványoztak. Ismeretlenek megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyének berendezéseit. Az elkövetők feltépték a néhány hónapja kihelyezett töltyfaasztalt és padokat a rögzítésükre szolgáló járdalapokról. Az összetört betondarabokkal ezután megdobálták a bútorokat és a kilátó közelében álló tájékoztató táblát is, írta a Veol. A rongálás augusztus 3-a és 5-e között történhetett a Gulyadombon. A veszprémi erdőgazdaság mintegy 250 ezer forintra becsülte az okozott kárt és rendőrségi feljelentést. Augusztus 15-én Balatonfüreden választják meg a Miss Balaton új királynőjét. A koronáért 12 döntős versenyző indul, akik már a felkészítő táborban készülnek a megmérettetésre. A finalistákat Epres Panni, Iszak Eszter, Gelencsér Tímea, Antonni Zita és Seres Attila koreográfus választotta ki. A koronát a 2024-es győztes Bábel Virág adja át utódjának. A leköszönő királynő azt tanácsolta a versenyzőknek, hogy merjenek önmaguk lenni, mosolyogjanak és segítsék egymást.
1: A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál továbbra is egy sávon tud csak haladni a forgalom, váltakozva jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalon lassú haladásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok a Szél Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. Továbbra is tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól akadozik az előrejutás. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Kerekharaszt között elbontják a kiépített terelést. Az 52-es és a 48-as kilométerek között a külső sávot lezárták, nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszosan lelassulnak a járművek. Különösen a külső sávban kell lassabb haladásra készülni, hogy tudják, átterelt belső sáv. A nyerő annak, aki Budapestre Gábor tartja utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itt a Sláger FM-en indul a délután. Nagyon vidám délutánt kívánok mindenkinek, és az ebédhez jó étvágyat is. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, Metko pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne aggódjuk, jön a Don't Worry!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már is érkezik a Margaret Island és az eső. Annak kapcsán, hogy nagyon kellene már egy kis eső. A Duna tartósan alacsony vízállása miatt ugyanis a fővárosi vízművek arra kéri a lakosságot, hogy mérsékelje a felesleges vízhasználatot, és halassza el a medencék feltöltését, az autómosást. Különösen kritikus a helyzet Dunabogdányban, ahol a megnövekedett nyári fogyasztás már a helyi rendszer minimális tartalékait is kimeríti, úgyhogy tényleg nagyon figyeljünk, ne töltsünk medencét, ne mossunk kocsit, és a füvet se locsoljuk, így is úgy is ki fog égni. Sajnos. De hamarosan érkezik egy kis eső, jövő héten már lehet számítani. Nálunk viszont már most rögtön a Margaret Island és az eső érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Cher és a Strong Enough után hamarosan érkezik az egykori One Direction tag, aki az öt fiú közül talán a legtöbbre vitte jelenállás szerint. Harry Styles tőle az As It Was érkezik az időjárási és közlekedési infók után. Továbbra is kellemes napos időre számíthatunk, és a legjobb az, hogy nem éget annyira a nap, mint a múlt héten. És felhők is megjelenhetnek az égen, de csak kevés helyen vékony felhők formájában. Csapadékra nem kell számítanunk, sokfelé lesz élénk az északkeleti szél. Délután 30 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Aztán holnap a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de említésre méltó csapadékra nem kell holnap sem számítanunk. Még több felé lesz viszont élénk a szél, az északkeleti szél néhol erős lökésekkel is megajándékozhat minket. Friss lesz a hajnal, kora reggel 9 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál továbbra is egy sávon tud csak haladni a forgalom, váltakozva jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A befelé vezető oldalú lassú haladásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok a Szél Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekednek. Továbbra is tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól akadozik az előrejutás. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt, a közösségi közlekedés segítése érdekében. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Kerekharaszt között elbontják a kiépített terelést, az 52-es és a 48-as kilométerek között a külső sávot lezárták, nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra készülni, hogy tudják, átterelt belső sáv. A nyerő annak, aki Budapestről tart. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. Egy újabb sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Roland Keating és a Life is a Rollercoaster után megyünk tovább. Érkezik a Jonas Brothers, illetve a Marshmallow közöse. Az a Marshmallow, aki az elektronikus táncen egyik legismertebb és legrejtélyesebb figurája, akit fehér, mosolygós, pillecukor sisakja tesz azonnal felismerhetővé a világ bármely pontján. Az amerikai producer és DJ dallamos fülbemászó EDM slágereivel írta be magát a popkultúrába, de igazi virtuózitását az is bizonyítja, hogy virtuális koncerteket adott olyan gigajátékok terében, mint a Fortnite vagy a Roblox, meghódítva a fiatal generációkat. És ő érkezik tehát a Jonas Brothers-el közösen. Ez a Leave Before You Love

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Vízminőségi vizsgálat indult a Dunán almásfüzítőnél. Nemzetközi négy táncfesztivált rendeznek Székesfehérváron. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént. Az utak kialakítása folyik, és elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása. A bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depó kialakítását, hogy minél hamarabb elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Pakson a vízügyi és energetikai szakemberek és a honvédség a védelmi igazgatási hivatal koordinálásával összehangoltan végzik a munkát. Vízminőségi vizsgálat indult a Dunán almásfüzítőnél, a Vörösiszap tározó alatti folyószakaszon. Az alacsony vízállás miatt a part mentén több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel, amely elkeveredett a Duna vizével. A jelenségre horgászok és állampolgárok hívták fel a figyelmet fényképekkel és videókkal. Egy laboratórium munkatársai hétfőn több ponton csaknem 30 mintát vettek a vízből és a feltörő anyagból. A vizsgálatnak tisztáznia kell, hogy a jelenség hatással van-e a Duna vízminőségére és élővilágára. Karácsony Gergely a budapesti favédelmi szabályozás felülvizsgálatát sürgeti. A főpolgármester Facebook bejegyzésében arról írt, hogy Budapesten a fővárosi önkormányzat csak a saját területein tudja érvényesíteni a favédelmi szempontokat. Önállóan nincs felhatalmazás a favédelmi rendeletet hozni. A fővárosi önkormányzat eddig 2500 egészséges fát mentett meg azzal, hogy nem adtak engedélyt fapusztító beruházásra. A főpolgármester kiemelte, a budapesti faállomány megújítása lesz a következő időszak egyik legfontosabb feladata. Jól halad az új lakószoda felújítása Rákos mentén. A létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg, közölte a városrész polgármestere. Az uszoda rész az új lakstrand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már erősen elhasználódott. Az épületben teljes tisztasági festést is végeznek. Horváth Tamás polgármester közölte, minden erővel azon dolgoznak, hogy a felújítás határidőre elkészüljön. A vendégeket a tervek szerint ősszel már a megszépült és korszerű buszoda fogadja. Nemzetközi Néptáncfesztivál kezdődik pénteken Székesfehérváron. A 31. Királyi Napok rendezvénye augusztus 14-e és 18-a között várja a közönséget. A fesztiválra Bulgáriából, Chiléből, Mexikóból és Szlovéniából is érkeznek tánccsoportok. A programban gálaműsorok, utcatánc, térzene, gyermekfoglalkozások, folkestek és koncertek is szerepelnek. A külföldi vendégek mellett az Alba Régia Tánc Egyesület valamennyi formációja színpadra lép, a rendezvény kiemelt vendége pedig a Nemzeti Tánc Együttes lesz. A fesztivál központja a Malom utcai táncház, ahol világzenei koncerteket, bemutatóesteket és közös táncokat is tartanak. Az ötnapos programsorozatot zárógála és közös tánc fejezi be. Felhőmentes, szikrázóan napos délutánra számíthatunk. Most Budapesten 30 fokot mérünk. A következő órákban még 1-2 fokot emelkedhet a hőmérséklet. Késő estére pedig 25-26 fokig hűl le a levegő. Holnap is derült száraz időre készülhetünk. Legfeljebb egy-egy fátyol felhő lehet az égen, csapadék biztosan nem lesz. A hőmérséklet 33 fokig emelkedik. Hétvégén hőség várható igazi strandidővel. A sok napsütés mellett 37 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
2: Baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a Petőfi laktanyánál, egy sáv járható, lelassulott a haladás. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Gázvezeték javítás zajlik ott, a befelé vezető oldalon akadozik az előrejutás a 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Szél-Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekedik. Továbbra is karban tartják a villamospályát a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sáv elhúzással csak a két külső sáv járható, a Remiz utcától kell torlódásra készülni a híd felé. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében, úgyhogy ott se megszokásból közlekedjünk. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívható és SMS számunk 0630 30 30 958. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után is pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan, itt leszünk ebben az órában. Bruno Mars, Paul McCartney, az első pedig Rihanna, a Don't Stop the Music-kal indulunk. Jekkel Dánia vagyok, kellemes rádiózás nekünk!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hosszú évek krónikus problémája oldódhat meg a Sziget Fesztiválon, ugyanis a szervezők jelezték, hogy a hírhet K-híd végre jövőre megújul, ám a jelenlegi biztonsági korlátozások miatt most is komoly torlódások alakultak ki. A bejutás megkönnyítésére a Szentlélek tér felől nyitott H-híd használatát, valamint az időszerűbb korábbi érkezést javasolják a látogatóknak, a Sziget Fesztiválozóknak. Nagyon jó szórakozást kívánunk, és még egyszer, a H-híd a Szentlélek tér felől egy jó alternatíva lehet, hogyha nem szeretnénk bedugulni a K-hídba. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! Érkezik a következőkben a Bronski Beat és a Small Town Boy.

0: A Sláger FM-en a Zord külsejéről ismert Teddy Swims énekelt nekünk. Egy nagyon érdekes ellentét az, ami Teddy Swimsnek a Zord külsejéből és a nagyon meleg, érző lelkéből fakad. Ez volt tőle a The Door. Miley Cyrus-szal folytatjuk, aki arról énekel majd hamarosan nekünk, hogy ahhoz, hogy virágokat vegyen, igazából nincsen szüksége pasira, társra, mert tud magának venni. A Flowers-el nyílik az óra második fel az időjárási és közlekedési infók után. Vételkörzetünkben továbbra is kellemes napos időre számíthatunk a mai napon, csak kevés helyen jelenhetnek meg felhők az égen, csapadék nem lesz sehol, sokfelé lesz szélénk viszont az észak-keleti szél. A nap legmelegebb részében 30 fok környékén alakul a hőmérséklet, aztán holnap friss lesz a hajnal, kora reggelre 9 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 28 és 33 fok környéki maximumokat mérhetünk majd. Baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a Petőfi laktanyánál. Egy sáv járható, lelassulott a haladás. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Gázvezetékjavítás zajlik ott. A befelé vezető oldalon akadozik az előrejutás a 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Szél-Kálmán tér felé megnövekedett menetidővel közlekedik. Továbbra is karbantartják a villamospályát a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Remiz utcától kell torlódásra készülni a híd felé. Mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében, úgyhogy ott se megszokásból közlekedjünk. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívható és SMS számunk 0630 30 30 958. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.

0: fújtam.
1: Épp a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, a spanyol erőket, energiákat magából abszolút sugárzó Juanes, és a La Camisa Negra után megyünk tovább. Érkezik a Jetlag, illetve a Grönland zenekar énekes nőjeként ismert March kollaborációja, ami zeneileg is izgalmas rétegeket hordoz, a dal a magyar és az északi elektronikus pop zenei világának ritka találkozása, amelyben a Jetlagre jellemző stadion hangzású, energikus, lüktető ütemek keverednek March skandinávosan hűvös, mégis érzelmes, éperi vokájával. Jön tőlük az égen

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Súlyos tüzek voltak Veszprém vármegyében és máshol is. Két rangos városi elismerésre várják a jelöléseket Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. A több mint 6 milliárd 164 millió forintot az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium javára helyezik át. Több vármegyében is nagy kiterjedésű tüzekkel küzdöttek a tűzoltók szerdán. Őskő és Hajmáskér között 15 hektáron pusztítottak a lángok, két melléképület leégett, az oltást pedig honvédségi helikopterek és vízszállítók is segítették. Őskő és Soly között több hektáron égett egy fenyves ajnövényzete és helyenként a lombkoronája, ezért a 8-as főút egy szakaszát lezárták. Várpalota külterületén füves és bokros területek, valamint présházak gyulladtak ki. Az egyik épület erkélyéről egy embert kellett kimenteni. Salgótarjánnál egy hulladéklerakó égett, Érd határában pedig egy 5 hektáros gyümölcsösben csaptak fel a lángok. Adács és Vámosgyőr között 10 hektárnyi száraz növényzet gyulladt ki. Nagyecsed és Tyukot között pedig egy 15 hektárt érintő erdőtüzet oltottak el a tűzoltók. Két rangos városi elismerésre várja a jelöléseket Veszprém önkormányzata. A Horning díjjal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen, valamint a rászorulók támogatásában végzett kimagasló munkát ismerik el. A Polinszki díjat pedig a műszaki, természettudományos vagy gazdasági életben jelentős eredményeket elért szakemberek kaphatják meg. Jelölést veszprémi lakosok, valamint helyi székhelyű szervezetek egyaránt benyújthatnak. A személyre szóló indoklással ellátott ajánlásokat szeptember 30-áig várják postán, személyesen a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton. A Horning díjat a Szociális Munka napján, a Polinszki díjat pedig a Magyar Tudomány napja alkalmából adják majd át. Elkészült a Balaton térség előregedett vízhálózatának átfogó megújítását megalapozó tervek. A mai árakon 646 milliárd forintra becsült program célja, hogy biztonságosabbá tegye az ivóvízellátást, javítsa a vízminőséget és csökkentse a hálózati veszteséget. A fejlesztés részeként korszerűsítenék a helyenként 50-60 éves vezetékeket, összekapcsolnák a regionális vízbázisokat, és fokozatosan kiváltanák a Balaton vízének ivóvízellátási célú használatát. A legsürgetőbb feladat a nyirádi vízbázishoz kapcsolódó rendszer mintegy 300 milliárd forintos fejlesztése. A program a Balaton újlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telep bővítését és rekonstrukcióját is tartalmazza. A beruházásnak nincs köze a Balaton vízszintjéhez vagy a tó mesterséges vízpótlásához. A kivitelezéshez várhatóan uniós forrásokat használnának fel. 8 napon át koncertekkel és színházi előadásokkal várja a közönséget a Szemesi ünnepi piknik augusztus 16-a és 23-a között Balatonszemesen. A programsorozat a Dzsungelkönyve musicallel kezdődik, majd másnap a Budapest Jazz Orchestra idézi meg a Queen slágereit Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor közreműködésével. Fellép továbbá a Csík zenekar, Bobán Márkovics és zenekara, valamint Péli Barna is. Augusztus 20-án Tina Turner emlékkoncertet rendeznek, amelyet tűzi játék zár. A programok többsége ingyen látogatható, csak a Csík zenekar és a Bobán Márkovics orkesztár koncertjére kell jegyet váltani.
1: Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, az M5-ös autópálya és az M4-es autóút csomópontja között mozgó tereléssel kézikaszálást égeznek. A 30-as és a 42-es kilométerek között csak egy sáv járható, 7-8 kilométer hosszanra szólnak a járművek. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Piatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra készülni. Az M3-ason Budapest felé 60 és Kerekharaszt között elbontják a kiépített terelést, az 52-es és a 48-as kilométerek között a külső sávot zárták le, nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa és Inárcs között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza, a 32-es és a 37-es kilométerek között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni, 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek, távolabb, de szintén a Röszke felé vezető oldalon úton, Kecskemét térségében elbontják a terelést, a 81-es kilométernél csak egy sáv járható, ezért 3-4 kilométeren keresztül torlódnak ott a járművek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Örülnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan 2 óra után is. Ebben az órában itt a szemünk a Maneskin frontember, Camila Cabello, Ed Sheeran, illetőleg Andrea Bocelli, David Guetta és Megan Thee Stallion nyitja ezt az órát. Jön tőlük a DNA-jekkel, Dániel.

Ez a slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Maleskin frontembere, Damiano David és a The First Time. Ez szólt itt nálunk. Hát hatalmas nagy elismerés azoknak, akik részt vesznek mostanában a Duna tisztításában. 60 önkéntes csatlakozott a 13. kerületi szakaszának meder takarításához a Duna Arena és a Margit sziget között, ahol az alacsony vízállás miatt 8 köbméternyi szemetet, köztük gumiabroncsokat, vashulladékot, valamint rendőri intézkedést igénylő gyanús tárgyakat gyűjtöttek össze, és a munkát egyébként a mai napon Vácon folytatják, úgyhogy hatalmas nagy pasi ezeknek az önkénteseknek. Köszönjük szépen a munkájukat, van azért ennyi pozitívum a Duna alacsony vízállásában, hogy ki lehet takarítani, előjönnek olyan szemetek, amikről egyébként nem is tudtunk, hogy ott vannak. De így most már nincsenek ott. Michael Jackson és a Bad érkezik ennek örömére itt a Sláger FM-en.

0: A legnagyobb slágerekkel változatosan érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán egy jó kis K-pop kedvenc adja meg az alaphangot az óra második feléhez. Ez lesz a Ketsa és a Gabriela. Továbbra is ez a kellemes, napsütéses, de nem túl meleg idő határozza meg vételkörzetünk időjárását. Délután 30 fok környékén csúcsosodik ki a hőmérséklet, aztán napsütés lesz továbbra is. A kevés helyen jelenhetnek meg felhők az égen, csapadékra nem kell számítanunk a mai napon is. Holnap is kellemes napos időnk lesz, 28-33 fok környéki maximum hőmérsékletekkel. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, az M5-ös autópálya és az M4-es autóút csomópontja között mozgó tereléssel kézikaszálást égeznek. A 30-as és a 42-es kilométerek között csak egy sáv járható, 7-8 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Piatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra készülni. Az M3-ason Budapest felé 60 és Kerekharaszt között elbontják a kiépített terelést, az 52-es és a 48-as kilométerek között a külső sávot zárták le, nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé Ócsa és Inárcs között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza, a 32-es és a 37-es kilométerek között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni, 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek, távolabb, de szintén a Röszke felé vezető oldalon, Kecskemét térségében elbontják a terelést, a 81-es kilométernél csak egy sáv járható, ezért 3-4 kilométeren keresztül torlódnak ott a járművek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Augusztus 13-a van, és kiknek van ma a nemzetközi napjuk? Hát a balkezeseknek. 1976 óta ünneplik világszerte a balkezeseket augusztus 13-án, hogy felhívják a figyelmet a főként jobbkezesekre méretezett világ mindennapi kihívásaira és nehézségeire. A föld lakosságának mintegy 10%-a balkezes, bár a szakemberek szerint szinte senki sem tekinthető tisztán jobb vagy balkezesnek, az ázsiai régiókban pedig a kulturális és vallási eredetű tiltások miatt még alacsonyabb is ez az arány. Jobb vagy balkezes? Kíváncsi vagyok a válaszokra, nézzük meg, hogy a Sláger FM hallgatóinak aránya milyen. Addig is megyünk tovább. Érkezik a Eurythmics, ezt örök a Sweet Dreams itt a Sláger FM-en.

0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Átvágtak két dunai sarkantyút Szőrdigetnél, hogy természetesebb élőhelyek alakulhassanak ki a folyón. Szombaton kezdődik a Tatai Barokk Fesztivál. Hivatalosan is Guinness rekorder a washingtoni tűzparádé. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Fidesz újbudai frakciója kizárta soraiból Balogh Pétert, derült ki a párt csütörtöki közleményéből. Indoklásuk szerint erre azért volt szükség, mert Balogh Péter és hozzátartozójának érintettsége is felmerült, a királynórához, a Fidesz csepeli jelöltjéhez köthető 7 civil szervezet támogatásainak ügyében, amely miatt a kormány nemrég feljelentést is tett, írta a Telex. A kormány tájékoztatása szerint ezek a szervezetek az elmúlt 5 évben több mint 1,5 milliárd forintos állami támogatást kaptak, ami miniszterelnökség hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás miatt tett feljelentést. Befejeződött két dunai sarkantyú átvágása Szőrdliget térségében egy Európai Uniós kutatási program részeként. A beavatkozás célja, hogy a hajózás miatt erősen szabályozott Dunán természetesebb élőhelyeket állítsanak vissza. A kőből épített sarkantyúk partfelüli végét nyitották meg, így a főmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, ami kedvez a halaknak és kétéltőeknek. A két nyílás között később egy kavicsos, alacsony szigetet is kialakítanak, amely tompítja a hajók hullámait. A Dunai-Poly Nemzeti Park hidrodinamikai modellezéssel tervezte meg a beavatkozást, amely azt vizsgálja, mennyire növelhető a folyó élőhelyi változatossága kisléptékű beavatkozásokkal. Újabb közös közterületi akciót tartott Óbuda Békásmegyeren a közterület felügyelet, a rendőrség és a polgárőrség. Lakossági és civil jelzések alapján ezúttal a már bezárt Hotel Lido területét ellenőrizték, ahol 5 személy tartózkodott életvitelszerűen, de jogosulatlanul, ezért rendőri intézkedés történt. A razzián ott volt dr. Kis László polgármester is. A kerületben a tavasz-nyár folyamán több helyszínen nappal és este, köztük a Csobánka téren, a Heldai téren és a békásmegyeri piacon tartottak hasonló akciót. A cél továbbra is a jogsértő és közösségellenes magatartások visszaszorítása, valamint a harmadik kerület biztonságának és nyugalmának megőrzése. Szombaton kezdődik és augusztus 21-ig tart a Tatai Barokk Fesztivál, amely zenei, táncos, képzőművészeti és színházi programokkal, valamint történelmi sétákkal várja az érdeklődőket. A nyitónapon toronyzene, kiállítás megnyitó és orgonahangverseny szerepel a programban, később barokk táncbemutató, legyező tanfolyam, kamarazene és színházi előadás is lesz. A programok ingyenesek. Hivatalosan is Guinness rekordnak nyilvánították, minden idők legnagyobb szabású tűzijátékaként az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én késő este tartott washingtoni látványosságot. A tűzijátékkor 840 ezer rakétát lőttek a levegőbe Washington belvárosának több helyszínéről. Az esti eseményeket viharriasztás miatt egy időre felfüggesztették, a tűzijáték is jelentős késéssel kezdődött, így amint egy 3/4 órás fényjáték már éjfél után ért véget. Az Egyesült Államok negyedévezredes fennállás alkalmából rendezett ünnepi események az egész évben tartanak. Holnap napos időre számíthatunk, keleten lehet kevés gomoly felhő az égen, csapadék sajnos kizárt, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul majd. A folytatásban is nagyrészt felhőtlen száraz idő lesz, a minimum 7 és 20, a maximum 30 és 35 fok között alakul majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, az M5-ös autópálya és az M4-es autóút csomópontja között mozgó tereléssel kézikaszálást végeztek korábban, a 30-as és a 42-es kilométerek között már minden sáv járható és a torlódás is feloszolgatóban van. Sokan haladnak viszont továbbra is az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, helyenként torlódásra készülni. Szintén az M1-es autópályán, de távolabb az M85-ös autóút csomópontjában mindkét oldalon szalagkorlátot javítanak. A 130-as és a 131-es kilométerek között a belső sávot lezárták. Budapest felé három hegyes halom felé 1-2 kilométeres az araszolgató kocsisor. Az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében a kiépített terelés előtt 3-4 kilométeres jelenleg a torlódás, úgyhogy ott is óvatosan, türelemmel közlekedjünk.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál Jekkel Dániel, az órát a One Republic-kal nyitjuk, akik az idén felléptek Budapesten is. Tőlük jön az I Ain't Worry.
4: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Egyszerűen Ausztráliából robogott hozzánk Kylie Minogue, ez volt tőle a The Locomotion. A Sziget Fesztivál mai napján két igazán grandiózus név veszi birtokba a nagy színpadot, hiszen érkezik a Florence and the Machine a katartikus dallamairól és lenyűgöző színpadi jelenlétéről ismert zenekar egy egészen felejthetetlen zeneileg elsöprő estével fogja megajándékozni a budapesti közönséget, illetve érkezik a mélyen érzelmes, rekettes, hangos Coach slágergyár Járos Luis Capaldi is, úgyhogy egy igazán tartalmas napnak néznek elébe a mai fesztiválozók, akik között egyébként számos Sláger FM ajándékozta belépővel rendelkező fesztiválozó is van, úgyhogy mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk, Florence and the Machine, illetve Luis Capaldi, és ha már Luis Capaldi, akkor jöjjön most tőle a Forget You.
1: Hello, it's Luis Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatlan.

Punk, és tőlük a legnagyobb slágerük az Around the World zárta az óra első felét, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd az idei labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos betétdala, Shakira Burna Boy, és a Die Die nyitja az óra második felét.

0: A napsütési a főszerep a mai napon is, 30 fok környékén tetőzik a hőmérséklet, nagyjából jelenleg a napsütési lesz a főszerep a nap hátralévő részében is, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadékra nem kell számítanunk, sok felé lesz viszont élénk az északkeleti szél, aztán holnap is ez a kellemes napsütéses idő lesz, ami nem lesz túl meleg, 28 és 33 fok között tetőzik a hőmérők higanyszála a holnapi napon, esőre a holnapi napon sem kell számítanunk. Az egyes főút térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni. Az M6-oson az Iván-Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt, a terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsváros-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban, óvatosan arrafele is. Az M3-ason Budapest felé a Bak térségében kiépített terelés előtt jelenleg 3-4 kilométeres a torlódás. Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon az M5-ös és az M4-es autóút csomópontja között mozgó teréléssel kézi kaszálást végeztek korábban. A 30-as és a 42-es kilométerek között már minden sáv járható, és szépen lassan a torlódás is fel fog oszlani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, meg

a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Chaperone és a Good Luck Babe, ami élőben is szólt a tavalyi évben a Sziget Fesztiválon. A mai napon élőben fog szólni tehát a Florence and the Machine, illetve Luis Capaldi legnagyobb slágerei, ezért lesz érdemes kilátogatni, vagy hallgatózni, hogyha közelben vagyunk. Én ezzel köszönöm szépen mindenkinek a mai, illetve az egész heti figyelmét. 4 órától Csáki Attila érkezik a Sláger FM mikrofonja mögé, pedig jövő héten hétfőn 10 órától újra ugyanígy számítok mindenki figyelmére. Addig is mindenkinek a legjobbakat, jó hétvégét, kellemes pihenést, hogyha pedig dolgoznak, akkor kitartást mindenkinek. Jekel Dániel búcsúzik, ciao!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresi telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: A reklám után.

0: Elindult az Integritás Hatóság fekete listája. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt kisfiút a siófoki strandon. Szombaton Balatonfüreden választják meg a Miss Balatont. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az Integritás Hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvános nyilvántartását. Az adatbázis célja, hogy az érintett cégek ne vehessenek részt közbeszerzési eljárásokban, és megelőzzék a további visszaéléseket. A jegyzékbe azok a vállalkozások kerülnek be, amelyek vezetőivel vagy tulajdonosaival szemben meghatározott bűncselekmény miatt jogerős bírósági döntés született. A hatóság szerint az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen. A szabályozás ugyanakkor lehetőséget ad az úgynevezett öntisztázásra. A cégek igazolhatják, hogy megtérítették az okozott kárt, együttműködtek a hatóságokkal, és intézkedéseket tettek az újabb bűncselekmények megelőzésére. Sikeres eljárás esetén mentesülnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetik őket a jegyzékből. Megfeszített munkával oltották el a tüzet a Veszprém megyei Öskünél, ahol körülbelül 20 hektárnyi terület égett szerda délután. Az Ajkai, a Veszprémi, a Kisbéri, a Sárbogárdi, a Pápai, a Badacsonytomai, a Siófoki, a Pannonhalmai és a Székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Veszprém vármegyei tűzoltósági főfelügyelő irányítása mellett oltották a lángokat. A tűz miatt a rendőrség órákra lezárta a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, és vonatok sem közlekedtek a Veszprém-Székesfehérvár vonalon. Csütörtök reggelre állt helyre a forgalom. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt 5 éves kisfiút a mentők és a fürdőzők a siófoki strandon. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Mint írták, a kisgyereket szem előtt évesztették a szülők, és sehol sem találták. A strandolók páratlan összefogással segítettek. A sekély vízben csatárláncba állva próbálták megtalálni a gyereket. Feszült egy óra telt el, mire végül az édesapa megtalálta a kisfiút a parton. A gyerek egy távoli építkezésen szúrt ki egy darut, és azt ment el megnézni. Meg is tett egy hosszú utat, hiszen az eltűnése helyétől mintegy 1 kilométerre találták meg, semmi baja nem esett. Hamis órákat árult egy ajkai üzletben egy 49 éves kínai állampolgár, aki ellen vádat emelt az ajkai járási ügyészség. A boltban kínált 16 karóra külső jegyei és formai kialakítása megtévesztésig hasonlított egy ismert márka eredeti termékeire. A vásárlók ezért könnyen eredetinek hitték az árukat. A hamisított órák forgalmazásával több mint 300 ezer forintos vagyoni hátrányt okoztak a sértett cégnek. Az ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértése miatt emelt vádat. Az ügyben tárgyalás nélkül büntetővégzésben kiszabott pénzbüntetést indítványoztak. Ismeretlenek megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyének berendezéseit. Az elkövetők feltépték a néhány hónapja kihelyezett tölgyfa asztalt és padokat a rögzítésükre szolgáló járdalapokról. Az összetört betondarabokkal ezután megdobálták a bútorokat és a kilátó közelében álló tájékoztató táblát is, írta a Veol. A rongálás augusztus 3-a és 5-e között történhetett a Gulyadombon. A veszprémi erdőgazdaság mintegy 250 ezer forintra becsülte az okozott kárt és rendőrségi feljelentést tett. Augusztus 15-én Balatonfüreden választják meg a Miss Balaton új királynőjét. A koronáért 12 döntős versenyző indul, akik már a felkészítő táborban készülnek a megmérettetésre. A finalistákat Epres Panni, Iszak Eszter, Gelencsér Tímea, Antonni Zita és Seres Attila koreográfus választotta ki. A koronát a 2024-es győztes Bábel Virág adja át utódjának. A leköszönő királynő azt tanácsolta a versenyzőknek, hogy merjenek önmaguk lenni, mosolyogjanak és segítsék egymást.
1: És akkor pár szóban az időjárásról. Napos, de kissé szeles a csütörtökünk, de főszerepben azért a napsütés van szerencsére. Csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen. Most nagyjából 30 fokot mérhetünk majd, éjszaka pedig 18 fokig hűlhet vissza a levegő. És a vonalban már is a MÁV Inform ügyeletese. Bogáti Bence, szia! Mire kell most figyelni azoknak, akik vonattal indulnának útnak?
2: Szia Attila, köszöntöm a hallgatókat! Jó híreim vannak, nincsenek jelentős fennakadások a Sláger FM vétel körzetében. Pénteki sziklakitermelést végzünk a Dunakanyarban, emiatt a Z70-es és G70-es vonatok menetrendje meghosszabbodik. Szóval a vonatok a megszokottnál korábban indulnak a főváros felé. Délután néhány G70-es vonat csak Nagymarosig jár, onnan Pószó busszal utazhatnak tovább. Tartasziget Fesztivál. Szombatig a H5-ösév a megszokottnál sűrűbben, illetve egész éjszaka jár. A fesztivál legkönnyebben a Filatorigát megálló helytől érhető el. Ma és holnap a H8-as év csak Budapest és Kistarcsa között jár. Kistarcsa és Gödöllő között többféle, különböző viszonylatú pótlóbusz is közlekedik. A H9-es évet a korlátozás nem érinti. Jó utazást kívánok!
1: Bogáti Bencének köszönjük szépen, illetve megszűnt a forgalmi akadály a Tököli úton befelé a Baross tér előtt. A belső sávban is egy műszakhibás jármű okoz fennakadást. A Szent István körúton a Margit híd felé a nyugati téri felüljáró után a középső sávban kitartást kívánok mindenkinek, jó utat.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És persze jó munkát kívánok mindenkinek a stúdióban, már Csáky Attila egészen este 8 óráig rádiózhatunk együtt, és érkeznek a legnagyobb slágerek ebben az órában, és itt lesz nálunk Alex Warra, jön Coldplay is, elsőként pedig Taylor Swift-i a teret. Tartsanak velem, jó időtöltést, és jó időt hazafelé!

Ez volt Alex Warren vadi új slágere itt a Sláger FM-en, a Passenger-t hallgattuk meg. Képzeljük, hogy az énekes egyébként hajléktalan tinédzserként egy autóban élt, mielőtt befutott volna, és az első nagy sikerű slágere ugye az Ordinary konkrétan a feleségéről szól, úgyhogy ezt az újdonságot is nagyon szeretjük, és háromnapos ünnep lesz majd augusztus 26-án, hogyha már tervezgetik a jövő hetet. Egyes helyszíneken már 19-én elkezdődnek a programok, Budapesten 10 helyszínen bulizhatnak és programozhatnak, többek között a Margit szigeten, a Műegyetem mellett, a Dunaparton, a Kossuth téren, a Parlamentnél, a Szabadság téren, a Várkertnél, a Budai várban. Augusztus 20-án pedig majd 22-ig díjmentes előzetes regisztráció nélkül lehet a Parlamentet látogatni, úgyhogy ez is egy szuper program. A Városligetben pedig majd a Honvédség tart egésznapos programot, 20-án, 21-én pedig interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten, úgyhogy rengeteg, de rengeteg program vár mindenki, tehát az augusztus 20-ai hosszú hétvégén itt a fővárosban. Mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a B-52 és a Love Shack pedig már is érkezik itt a Sláger FM-en.

0: ez volt a BTS és a Dynamite itt a Sláger FM-en. Jó időtöltést kívánok mindenkinek, és jó utat hazafelé. Nál is szétnézünk az utakon, illetve ejtünk egy pár szót az időjárásról is. Majd Ray érkezik nálunk, aki éveken át azt sem engedte egyébként neki a kiadója, hogy megjelentesse első albumát, majd kilépett a kiadótól, független előadó lett, és az első dala listavezető lett, majd 2024-ben 6 brit díjat vitt haza egyetlen évben, többet, mint korábban bárki, úgyhogy merjünk nagyot álmodni, ez volt a tanulság szerintem ebből. Mindjárt az ő dala érkezik, majd a Where is my husband szólít a slágeren. Előtte viszont ejtsünk egy pár szót az időjárásról. A mai nap folyamán a napsütése a főszerep. Kevés felhő van az égen, ami jó hír. Nagyjából 30 fokot mérhetünk majd, az esti órákban pedig 18 fokig hűl le a levegő. Ami pedig a közlekedést illeti, sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között, szakaszosan lassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabban haladásra, illetve torlódásra készülni. Tovább az M3-as autópályán Budapest felé Bakk térségében a kiépített terelés előtt nagyjából 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. Kicsit távolabb az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa és Inács között az elválasztósebb növényzetét vágják vissza. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni, nagyjából 3 kilométer hosszan torlódnak a járművek. A főváros útjairól pedig baleset nehezíti a közlekedést a Szent Gellért téren, továbbá baleset történt a Soroksári úton kifelé a Haller utca előtt a külső sávban, illetve erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban is. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Britney Spears és a Toxic itt a Sláger FM, mert nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó időtöltést kívánok mindenkinek, nem sokára délután 5 óra lesz, majd 10 perc múlva jönnek majd a legfontosabb hírek és információk. Most pedig Bryan Adams érkezik nálunk a Summer of 69 című slágerével, és képzeljék, hogy Taylor Swift volt nagyon nagy, illetve most is nagyon nagy rajongója a Summer of 69-nak, olyannyira, hogy 2018-ban még torontói koncertjén meglepetés vendégként hívta a színpadra Bryan Adams, aki elmondta egyébként, hogy nagyon tetszett neki, hogy Taylor elénekelte ezt a dalt, úgyhogy már is ezzel zárjuk az órát itt a Slágerem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
3: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
5: Van megoldás.
4: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
5: www.hotelnautis.hu.
6: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Sziasztok, LL Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music, LL Junior.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
2: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Megépítik a fenékküszöböt, amely tartósan megemelheti majd a Duna vízszintjét Paksnál. Egységes favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Eltűntek Zuglóból a Mahír hirdető oszlopai. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A paksi vízszinthelyzet miatt már zajlik a fenékküszöb építése, amely tartósan megemelheti a Duna vízszintjét, és két bárka elsüllyesztésével is növelik majd a vízszintet, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatón. A kormányfő elmondta, hogy a munkát Kádár Pál Dandár tábornok koordinálja. A cél a Paksi Atomerőmű ZRT működésének fenntartása, ebben a vállalat együttműködik a szakértőkkel. Kiemelte, hogy minden céges felajánlást megvizsgálnak, köztük a Strabag ingyenes technológiai ajánlatát. A bal parton a Honvédség, a jobb parton kijelölt vállalkozók dolgoznak, 35 ezer és 110 ezer köbméter követ felhasználva. A Duna Paksnál mínusz 119-120 cm-en áll, a teljes leállás 136-137 cm-nél válna szükségessé, jelenleg 8 turbinából 2 működik. Több műszaki megoldást is elvetettek, mondta, ugyanis a nukleáris biztonság a legfontosabb. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője ugyanitt elmondta, hogy a Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás technikai előkészületei megkezdődtek, a kivitelezésnél tartanak bizonyos vonatkozásokban. Egységes budapesti favédelmi szabályozás megalkotását sürgeti Karácsony Gergely, mert szerint a városi fák a klímaváltozás és a hőhullámok miatt Budapest élhetőségének kulcsai. A főpolgármester felidézte, hogy a főváros fáinak jelentős része a II. Világháború után került közterületre, és az idősödő állományt az elmúlt évek szélsőséges időjárása egyre jobban terheli. Nem csak a fák számát, hanem a lombkorona nagyságát is növelni kell, példaként Bécset említette a főpolgármester. A főváros több programot indít, köztük a Szivacsváros projektet, amely korszerű faültetési megoldásokkal segíti a növényzet túlélését. Karácsony Gergely szerint a jelenlegi rendszer széttagolt, mivel 23 kerület külön rendeletek alapján jár el, ezért Budapestnek egységes favédelmi szabályozásra van szüksége. Hosszú jogi csatározás után eltűntek Zuglóból a Mahír City Poster Kft. Hirdető oszlopai, jelentette be a kerület polgármestere. Az önkormányzat felszólítására a hirdetési cég összesen 11 oszlopot távolított el a 14. kerület által kezelt közterületekről, amelyeken Rózsa András szerint korábban az előző kormány gyűlöletkeltő propaganda hirdetései voltak láthatók. Rózsa András a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, az önkormányzat már tavaly nyáron szigorította a közterület használati rendeletét, idén pedig hatóság eljárást folytatott le. Ez alapján felszólította a reklámcéget, mely az eljárással szemben nem fellebbezett, önként eltávolította a hirdető oszlopokat. A kerületben a polgármester szerint további 33 oszlop áll még, ezek azonban fővárosi tulajdonú köztereken vannak. Kiderültek az utolsó fővárosi lomtalanítási dátumok. A MOHU közzétette a 7., a 9., a 16. és a 17. kerület időpontjait, így teljessé vált a budapesti lomtalanítási naptár 2026-ban. A 7. kerületben november 20-án és 21-én viszik el a lomokat, a 9. kerületben október 26-a és november 5-e között, a 16. kerületben november 8-a és 19-e között, a 17. kerületben pedig november 22-e és december 3-a között lesz lomtalanítás. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a lakosok csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
8: Ejtsünk egy pár szót az időjárásról. A holnapi napon is majd sok helyen lesz napsütésben lészünk. A Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők még megjelenhetnek. Reggel majd nagyjából 9 és 19 fokot mérhetünk, a délutáni órákban pedig 28 és 33 fok között alakul majd a hőmérsékletek. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Erős a forgalom, méghozzá az M7-es autópálya kivezető szakaszán, visszatorlódtak a járművek az M0-as autócsomópontjáig. Az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa és Inács között az elválasztósáv növényzetét vágják vissza, a 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni, itt még mindig nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében a kiépített terelésben nagyjából 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. Távolabb szintén a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös és 60 között egy műszakhibás kis terautó vesztek el a 65-ös kilométernél a külső sávban, itt szintén 3 kilométeres torlódás alakult ki. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé, Szárliget és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, illetve torlódásra készülni. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési infokat.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
8: 5 óra után pár perccel a stúdióban továbbra is Csáki Attila, indítunk már is egy újabb órát. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt lesz Dua Lipa, jön még Lady Gaga és Bruno Mars közöse is, elsőként pedig Loé a terep, Szalmár is a gold, jó időt és jó utat kívánok hazafelé. Sláger.

Milliósan slágerét hallgattuk meg itt a Sláger FM-en. Jó időtöltést és jó utat kívánok hazafelé, ha dolgoznak még. Akkor persze jó munkát és kitartást. Rövidebb útvonalon jár mától a Gödöllői Híd augusztus 19-éig. Hogyha közösségi közlekedést választanak, akkor ezzel mindenféleképpen számoljanak. Munkanapokon az Őrs vezértere és Kistarcsa, hétvégén pedig az Őrs vezértere és a Cinkota között közlekednek majd a szerelvények. A kimaradó szakaszon többféle pótlóbusz szállítja az utasokat Gödöllő, Kerepes, Mogyoród és Szent Jakab felé. A csömöri H9-es hív közlekedését a munkálatok viszont nem érintik. A részletes menetrend a Budapest Go alkalmazásban, illetve a BKK honlapján elérhető, szóval, hogyha erre felé lenne dolguk a közösségi közlekedéssel, akkor mindenféleképpen tájékozódjanak. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan, méghozzá a hazaút mellé, vagy a munka mellé. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, ez szóval már is most nálunk.

0: Szép csütörtök délutánt, illetve lassacskán jó utat kívánok mindenkinek hazafelé, a Sláger FM-et hallgatják. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára ejtünk majd pár szót az időjárásról, illetve szétnézzünk az utakon is. Ha lenne friss közlekedési információk hazafelé, azt várom mondjuk SMS-ben. 06303030958-as a hívható számunk. Teddy Sims érkezik mindjárt vadi új slágerével. Az énekes egyébként a világhírnével őt YouTube feldolgozásokkal vált ismerté. Michael Jackson, Louis Capaldi, valamint Shania Twain dalait is feldolgoztam, és ezek közül több milliós nézettséget ért el. Innen indult az ő karrierje. Mindjárt a Mr. Noitól szólít a slágeren. A mai napon a napsütésé a főszerep, kevés felhő van az égen, csapadék nem várható, most nagyjából 30 fokot mérhetünk majd az esti órákban, 18 fokig hűl vissza a levegő, holnap pedig szintén sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, reggel 9 és 19 fokot mérhetünk majd, a délutáni órákban pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Jó utat kívánok mindenkinek hazafelé, és vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának. Erős a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban. A Balcsi-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától továbbá, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, és az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Terítettek még a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Körvasút sortól, továbbá a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál az Árpád hídon Budára, illetve a Hungária körgyűrűn, a Nagykörúton és a nagyobb csomópontoknál is nagyobb várakozásra, illetve torlódásra számítsanak. És még sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Szárliget és Biatorvágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassulásra, illetve torlódásra számítani. Kicsit távolabb az M3-as autópályán Budapest felé, Bakk térségében a kiépített terelés előtt nagyjából 5-6 km-es torlódás alakult ki. Távolabb szintén a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös és 60 között egy műszakhibás kisterautó vesztegel a 65-ös kilométernél, a külső sávban itt nagyjából 3 km hosszan alaszolnak a járművek. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sasska, szép estét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára majd jönnek a legfontosabb hírek és információk, hiszen este 6 óra lesz, illetve szétnézünk az utakon is. Ha lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. 06 30 30 95 8-as. Tart a villamospálya karbantartása, ugye a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Mester utcánál sávelhúzása csak két külső sáv járható, itt nagyjából torlódik visszafelé a forgalom, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek. Vastag Csaba, ugye érzed? Ez szól az óra zárásaként, én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
8: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokoládszínterápiás arcbarnító vár.
7: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
8: Speciális fényterápia. Csokolád, zöldebb világ, még csokibb barnaság.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
10: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Súlyos tüzek voltak Veszprém vármegyében és máshol is. Két rangos városi elismerésre várják a jelöléseket Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. A több mint 6 milliárd 164 millió forintot az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium javára helyezik át. Több vármegyében is nagy kiterjedésű tüzekkel küzdöttek a tűzoltók szerdán. Őskő és Hajmáskér között 15 hektáron pusztítottak a lángok, két melléképület leégett, az oltást pedig honvédségi helikopterek és vízszállítók is segítették. Őskő és Solj között több hektáron égett egy fenyves ajnövényzete és helyenként a lombkoronája, ezért a 8-as főút egy szakaszát lezárták. Várpalota külterületén füves és bokros területek, valamint présházak gyulladtak ki. Az egyik épület erkélyéről egy embert kellett kimenteni. Salgótarjánnál egy hulladéklerakó égett, Ért határában pedig egy 5 hektáros gyümölcsösben csaptak fel a lángok. Adács és Vámosgyőr között 10 hektárnyi száraz növényzet gyulladt ki. Nagyecsed és Tyukot között pedig egy 15 hektárt érintő erdőtüzet oltottak el a tűzoltók. Két rangos városi elismerésre várja a jelöléseket Veszprém önkormányzata. A Horning-díjjal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen, valamint a rászorulók támogatásában végzett kimagasló munkát ismerik el. A Polinszky-díjat pedig a műszaki, természettudományos vagy gazdasági életben jelentős eredményeket elért szakemberek kaphatják meg. Jelölést veszprémi lakosok, valamint helyi székhelyű szervezetek egyaránt benyújthatnak. A személyre szóló indoklással ellátott ajánlásokat szeptember 30-áig várják postán, személyesen a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton. A Horning díjat a szociális munkanapján, a Polinszky díjat pedig a Magyar Tudomány napja alkalmából adják majd át. Elkészült a Balaton térség előregedett vízhálózatának átfogó megújítását megalapozó tervek. A mai árakon 646 milliárd forintra becsült program célja, hogy biztonságosabbá tegye az ivóvízellátást, javítsa a vízminőséget és csökkentse a hálózati veszteséget. A fejlesztés részeként korszerűsítenék a helyenként 50-60 éves vezetékeket, összekapcsolnák a regionális vízbázisokat, és fokozatosan kiváltanák a Balaton vízének ivóvízellátási célú használatát. A legsürgetőbb feladat a nyirádi vízbázishoz kapcsolódó rendszer mintegy 300 milliárd forintos fejlesztése. A program a Balaton Újlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telep bővítését és rekonstrukcióját is tartalmazza. A beruházásnak nincs köze a Balaton vízszintjéhez vagy a tó mesterséges vízpótlásához. A kivitelezéshez várhatóan uniós forrásokat használnának fel. 8 napon át koncertekkel és színházi előadásokkal várja a közönséget a Szemesi ünnepi piknik augusztus 16-a és 23-a között Balatonszemesen. A programsorozat a Dzsungelkönyve musicallel kezdődik, majd másnap a Budapest Jazz Orchestra idézi meg a Queen slágereit Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor közreműködésével. Fellép továbbá a Csík zenekar, Bobán Márkovics és zenekara, valamint Péli Barna is. Augusztus 20-án Tina Turner emlékkoncertet rendeznek, amelyet tűzi játék zár. A programok többsége ingyenes. Látogatható, csak a Csík zenekar és a Bobán Márkovics Orkesztár koncertjére kell jegyet váltani.
1: A mai napon a napsütése a főszerep, kevés felhő van az égen, csapadék nem várható, most nagyjából 30 fokot mérhetünk, majd az esti órákban 18 fokig hűl vissza a levegő, holnap pedig szintén sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, reggel 9 és 19 fokot mérhetünk majd, a délutáni órákban pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Jó utat kívánok mindenkinek hazafelé, és vigyázzanak magukra, hogyha útnak indulnának. Erős a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban, a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától továbbá, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, és az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telítettek még a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Körvasút sortól, továbbá a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál az Árpád hídon Budára, illetve a járja a körgyűrűn, a nagykörúton és a nagyobb csomópontoknál is nagyobb várakozásra, illetve torlódásra számítsanak. És még sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Szádliget és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassulásra, illetve torlódásra számítani. Kicsit távolabb az M3-as autópályán Budapest felé, Bak térségében a kiépített terelés előtt nagyjából 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. Távolabb szintén a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös és 60 között egy műszakhívás kistarautó vesztek el a 65-ös kilométernél a külső sávban, itt nagyjából 3 km hosszan alaszolnak a járművek. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 6 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáky Attila vagyok. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt lesz majd nálunk Sabina Carpenter, jön még Cher is, elsőként pedig Train Eltered, szóval már is a Drive-By. Tartsanak velem és rádiózzunk együtt, és jó utat hazafelé!

0: Egyik sláger a másik után. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan zajlik, ugye a Sziget Fesztivál, és már is megkérdezzük kicsit a kulisszákat, illetve hogy hogyan telik itt a Sziget harmadik napja, ugye most vagyunk nagyjából fél időnél, úgyhogy Bóna Márka vonalban, a Sziget Fesztivál booking menedzsere. Szia, üdvözöllek! Mi hogy vagy most?
1: Szia, hát fáradtam, de azért túlélő módban. Aha.
0: Ugye most már azért a harmadik napon járunk, tehát most már nagyjából a Sziget fele, mondhatjuk így. Milyen most belül a fesztivál, hát, hogy látod?
1: Hát nagyon pezsgő és nagyon, nagyon kellemes az egész, nagyon, nagyon jó hangulat van. Uh-huh. Mindenki nagyon élvezi az egészet. Nyilván a meleg azért egy kicsit kiszívja mindenkinek az energiáját egy picit, de nagyon jó hangulat.
0: Azért nagyon színes ma is, most is a Sziget Fesztivál. Nektek volt-e olyan előadó, akire egy nagyon kíváncsi voltatok, hogy hogyan teljesít a Szigetem?
1: Sokan vannak egyébként, igen, ilyenek. Mondjuk pont tegnap volt az egy kisebb színpadon volt egy nagyobb német felvétel, az Ikimel, aki egyébként tényleg Németországban hatalmas, és hát nem meglepő módon voltak rajta rengetegen itt is.
0: Aha.
1: De azért ebben egy picit bizonytalan voltam, hogy tényleg lesznek-e rajta annyian, de hát a rekordot döntött ezen a színpadon, olyan sokan voltak, jó volt.
0: Ugye most csütörtök van, úgyhogy jön a csütörtök hátralévő része, ott van még a péntek, illetve ugye a zárónap. Milyen programok lesznek még?
1: Ma a nagy színpadon lesz Louis Capaldi, aki egyébként először jön Magyarországra végre, illetve Florence and the Machine, aki volt már egy párszor, de mindig nagy sikerre van. Holnap lesz Kepta a nagy színpadon, őt mondjuk én személy szerint nagyon várom,

0: Úgyhogy igen.
1: Na, nagyon szépen köszönöm a kis helyzetjelentést, neked kitartást kívánok, aki pedig még kilátogatna a szigetre, annak nagyon jó szórakozás. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni.
0: Várunk mindenkit szeretettel.
1: Bona Márkot hallották, a Sziget Fesztivál booking menedzserével beszélgettünk. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Cher és a Believe, ez szóval már is most nálunk.

0: Ez volt a Bombon és a Szorítsd itt a Sláger FM-en. Jó időt és kívánok mindenkinek, ha dolgoznak, akkor jó munkát és kitartás. Mindjárt Sábóz érkezik majd, akinek művész neve tulajdonképpen egy félrehallás. Az amerikai foci edzője nem tudta rendesen kimondani a vezeték nevét, ezért Sábózinak ejtette. A becenév rajta maradt, évekkel később pedig ezzel a névvel lett 19 héten át az amerikai listavezető a Bárszonggal. Mindjárt ezt hallgatjuk meg, de csak a közlekedési, valamint az időjárás jelentés után. A mai napon a napsütésé a főszerep, kevés felhő van az égen, csapadék nem várható, most nagyjából 30 fokot mérhetünk, majd az esti órákban 18 fokig hűl vissza a levegő, holnap pedig szintén sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, reggel 9 és 19 fokot mérhetünk majd, a délutáni órákban pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek az M3-as autópályán Budapest felé. A Szilas pihenőhely közelében egy műszaki hibás busz veszték el a 12-es kilométernél a külső sávban. Fokozott figyelemmel közlekedjenek itt is. Élénk forgalom miatt lelassul a haladás az M7-es autópályán Letenye felé értérségében. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, szakaszosan lelassulnak a járművek. Különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, illetve torlódásra számítani. Továbbá a főváros útjairól baleset történt a 10. kerületben a Vaspálya utcában, a Kőér utca közelében. Erős a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban, továbbá a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától, a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telítettek még a sávok a Lehel utcában is, kifelé a Róbert Károly körútnál, az Árpád hídon Budára, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. 06 30 30 95 8, és pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó időltöltést, ha úton vannak, jó utat, a Sláger FM-et hallgatják a stúdióban Csák Attila, nem sokára pedig majd este 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk. Ha úton vannak, jó utat, telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Körvasút sortól a Lehel utcában kifelé, a Róbert Károly körútnál, tovább az Árpád hídon is sokan autóznak Budára. Vigyázzanak magukra, a Pointer Sisters és az I Am So Excited pedig jön az órazárásaként, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A miniszterelnök szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a paksi fenékküszöb megépítése. Rendkívüli intézkedésekkel segíti a kormány az aszály sújtotta gazdákat. Feljelentést tett az integritás hatóság az acsai mini bölcsőde túlárazása miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, hogy 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alul a folyófeneket. A miniszterelnök hozzátette, a szakemberek folyamina, szád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását, sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák szuper előleget kapnak fizetőképességük megőrzésére. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint tavaly. A minisztérium már szeptemberben elindítja az előlegfizetést, mértékét 70-ről 75%-ra emelik, ami 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer gazdának. A tavaszi fagykárok után hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek. Magyarország 16,7 millió eurós uniós támogatást is lehív a megnövekedett költségek ellensúlyozására. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 15. alkalommal indította el az iskolakezdés együtt országos adománygyűjtési kampányát a nehéz helyzetben lévő gyermekek támogatására. A szeptember 1-jéig tartó pénzadománygyűjtéssel 2000 olyan rászoruló gyermeket szeretnének segíteni, akiknek már az első becsengetés előtt rosszabbak lennének az esélyei, mert családjuk nem tudja biztosítani a szükséges iskolaszereket. Adományozni a 1353-as adományvonalon és az iskolakezdés együtt.hu oldalon lehet. Feljelentést tett az integritás hatóság hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt az acsai mini bölcsőde kivitelezése kapcsán, számolt be róla a 24.hu. A hatóság vizsgálata szerint a 8 fős uniós támogatásból épült bölcsi négyzetméterenként 2,6 millió forintos áron készült, ami közel 110 millió forinttal 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Telex által idézett dokumentum szerint ugyanazon tervező tervével két másik mini bölcsőde is épült Pest vármegyében, Kemencén és Csőváron, átlagosan 1,5 millió forintos négyzetméter áron. A közbeszerzésen 10 cég indult, de az ajánlatkérő 7 jelentősen kedvezőbb ajánlatot érvénytelenített. A hivatal szerint ez felveti a túlárazás és a szabálytalanság gyanúját. Szombaton kezdődik és augusztus 21-ig tart a Tatai Barokk Fesztivál, amely zenei, táncos, képzőművészeti és színházi programokkal, valamint történelmi sétákkal várja az érdeklődőket. A nyitónapon toronyzene, kiállítás megnyitó és orgona hangverseny szerepel a programban, később barokk tánc bemutató, legyező tanfolyam, kamarazene és színházi előadás is lesz. A rendezvény 6 napon át 10 különböző helyszínen összesen 16 ingyenesen látogatható programmal várja az érdeklődőket Tatán. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A mai napon a napsütése a főszerep, kevés felhő van az égen, csapadék nem várható, most nagyjából 30 fokot mérhetünk, majd az esti órákban 18 fokig hűl vissza a levegő, holnap pedig szintén sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, reggel 9 és 19 fokot mérhetünk majd, a délutáni órákban pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek az M3-as autópályán Budapest felé. A Szilas pihenőhely közelében egy műszakhibás busz veszték el a 12-es kilométernél a külső sávban, fokozott figyelemmel közlekedjenek itt is. Élénk forgalom miatt lelassul a haladás az M7-es autópályán Letenye felé értérségében. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, illetve torlódásra számítani. Továbbá a főváros útjairól baleset történt a 10. kerületben, a Vaspálya utcában, a Kőér utca közelében. Erős a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban, tovább a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától, a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, illetve a Züllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telítettek még a sávok a Lehel utcában is, kifelé a Róbert Károly körútnál, az Árpád hídon Budára, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 7 óra után pár perccel indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Jön majd nálunk Osana, itt lesz még majd Edwin Collins, most pedig Tom Grennan-nél telep elsőként szól már is a Little Bit of Love. Jó rádiózást és tartsanak velem ebben az órában.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Olivia Tim Vadió slágere, a So Easy a Sláger FM-en. Szép estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást, ha dolgoznak, még akkor persze jó munkát és kitartást. Ha pedig úton vannak, akkor várom a legfontosabb közlekedési információkat. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, 0630-30-30-95-8-as a hívható számunk. Mindjárt hozom majd Camila Cabello slágerét, jön majd nálunk a Don't Go Yet. Az énekesnő egyébként Kubában született, majd gyerekként Kubában és Mexikóban is élt, mielőtt családjával az Egyesült Államokba költözött. Latin gyökerei később egyébként a zenében is meghatározóvá váltak, amit szerintem mindenki észre is vehet a slágereiben. Don't Go Yet, tehát mindjárt ez szólít a slágeren. A mai napon a napsütésé a főszerep, kevés felhő van az égen, csapadék nem várható, most nagyjából 30 fokot mérhetünk, majd az esti órákban 18 fokig hűl vissza a levegő, holnap pedig szintén sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, reggel 9 és 19 fokot mérhetünk majd, a délutáni órákban pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Jó utat mindenkinek, a 8. kerületben baleset okoz fennakadást az Orci úton, a Nagyvárad tér után a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen, a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Megyfa utcánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányban, továbbá az Árpád hídon Budára, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Tart a most pályakarban tartásra, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzásra csak a két külső sáv járható, a Reméz utcából torlódásra kell készülni a híd felé. Mától a Budaörs úton befelé buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szép estét kívánok mindenkinek, nem sokára este 8 óra lesz majd, jönnek a legfontosabb hírek és információk, 9 órától pedig majd érkezik a Lélekközösség, úgyhogy érdemes velünk rádiózni a következő órákban is. Most pedig az óra zárásaként hozom Majka slágerét Csúran Cseppen, ez szólt át most nálunk, én Csák Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: távol.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel.
1: Veszprémpiknik.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég. A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
5: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja?
12: Ha megkeresik telefonon vagy online,
11: kérjük, mondja el.
12: Sláger FM.
11: Sláger FM.
13: Köszönjük!
12: A reklám után

0: Elindult az Integritás Hatóság fekete listája. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt kisfiút a siófoki strandon. Szombaton Balatonfüreden választják meg a Miss Balatont. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az Integritás Hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvános nyilvántartását. Az adatbázis célja, hogy az érintett cégek ne vehessenek részt közbeszerzési eljárásokban, és megelőzzék a további visszaéléseket. A jegyzékbe azok a vállalkozások kerülnek be, amelyek vezetőivel vagy tulajdonosaival szemben meghatározott bűncselekmény miatt jogerős bírósági döntés született. A hatóság szerint az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen. A szabályozás ugyanakkor lehetőséget ad az úgynevezett öntisztázásra. A cégek igazolhatják, hogy megtérítették az okozott kárt, együttműködtek a hatóságokkal, és intézkedéseket tettek az újabb bűncselekmények megelőzésére. Sikeres eljárás esetén mentesülnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetik őket a jegyzékből. Megfeszített munkával oltották el a tüzet a Veszprém megyei Öskünél, ahol körülbelül 20 hektárnyi terület égett szerda délután. Az ajkai, a veszprémi, a kisbéri, a sárbogárdi, a pápai, a badacsonytomai, a siófoki, a pannonhalmai és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Veszprémvár megyei tűzoltósági főfelügyelő irányítása mellett oltották a lángokat. A tűz miatt a rendőrség órákra lezárta a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, és vonatok sem közlekedtek a Veszprém-Székesfehérvár vonalon. Csütörtök reggelre állt helyre a forgalom. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt 5 éves kisfiút a mentők és a fürdőzők a siófoki strandon. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Mint írták, a kisgyereket szem előtt évesztették a szülők, és sehol sem találták. A strandolók páratlan összefogással segítettek. A sekély vízben csatárláncba állva próbálták megtalálni a gyereket. Feszült egy óra telt el, mire végül az édesapa megtalálta a kisfiút a parton. A gyerek egy távoli építkezésen szúrt ki egy darut, és azt ment el megnézni. Meg is tett egy hosszú utat, hiszen az eltűnés a helyétől mintegy 1 kilométerre találták meg, semmi baja nem esett. Hamis órákat árult egy ajkai üzletben egy 49 éves kínai állampolgár, aki ellen vádat emelt az ajkai járási ügyészség. A boltban kínált 16 karóra külső jegyei és formai kialakítása megtévesztésig hasonlított egy ismert márka eredeti termékeire. A vásárlók ezért könnyen eredetinek hitték az árukat. A hamisított órák forgalmazásával több mint 300 ezer forintos vagyoni hátrányt okoztak a sértett cégnek. Az ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértése miatt emelt vádat. Az ügyben tárgyalás nélkül büntetővégzésben kiszabott pénzbüntetést indítványoztak. Ismeretlenek megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyének berendezéseit. Az elkövetők feltépték a néhány hónapja kihelyezett töltyfaasztalt és padokat a rögzítésükre szolgáló járdalapokról. Az összetört betondarabokkal ezután megdobálták a bútorokat és a kilátó közelében álló tájékoztató táblát is, írta a Veol. A rongálás augusztus 3-a és 5-e között történhetett a Gulyadombon. A veszprémi erdőgazdaság mintegy 250 ezer forintra becsülte az okozott kárt és rendőrségi feljelentést tett. Augusztus 15-én Balatonfüreden választják meg a Miss Balaton új királynőjét. A koronáért 12 döntős versenyző indul, akik már a felkészítő táborban készülnek a megmérettetésre. A finalistákat Epres Panni, Iszak Eszter, Gelencsér Tímea, Antonni Zita és Seres Attila koreográfus választotta ki. A koronát a 2024-es győztes Bábel Virág adja át utódjának. A leköszönő királynő azt tanácsolta a versenyzőknek, hogy merjenek önmaguk lenni, mosolyogjanak és segítsék egymást.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra
3: a legnagyobb slágerek változatos.

0: meditátor és író, aki azt vizsgálja, hogyan alakítható erőforrása ez a sokféleség.
1: Például van az a IRL rövidítés.
2: Na az micsoda? Nem is hallottam.
1: Ez az in real life.
2: Aha,
1: a való okay. életben. Okay. A való életben. Vagy van az, hogy gatya-gatter valaki.
2: Igen, oké, az megvan a gatya, ezt használják az én gyerekeim is.
1: És ez a gatter vagy getter, ez a rosszul öltözött valaki takar. Úgyhogy így van. És ott vannak, amik cserélődnek náluk is, volt ez a cringe, ez a béna kifejezés, de ez már kezd erodálódni időközben.
2: Hát itt a tulajdonképpen a randomtól kezdve minden, az még van valameddig, amíg meg nem unják.
1: Igen, de nagyon érdekes, hogy ők viszont nem ismerik azokat a szlengeket, amiket mondjuk mi X generációsok használtuk, vagy az Y generációs szüleik. Például az, hogy topis.
2: Igen, de ezek nem
1: nekik el kell
2: vissza?
1: Magyarázni. Van, amelyik igen, van, amelyik visszajön, tehát ilyen örökzöld, de sok nem.
2: Mennyire nehéz most, hát nem generációkutatóként, hanem inkább azt mondom, a dolgod trénerként. A tréningeken mi történik?
1: Ja, valamikor kutatás is megelőzi a tréningeket, tehát a cégeknél ez mondjuk mindig cégspecifikus, melyik cég hogyan szeretné, de van, ahol rendelnek kutatást is.
2: Tehát hidakat építesz?
1: Igen, igyekszem mindenképpen hidakat építeni. Megnézzük, ha van kutatás, hogy mik a legnagyobb problémák, legnagyobb kihívások, milyen generációk között vannak a legnagyobb konfliktusok. A vezető hogy látja, a munkavállaló hogy látja, és ezeken a tréningeken fontos az információ átadás is, tehát előadásokat is tartok, de úgy gondolom, hogy ez nem elég. A szemléletformálás már elindul az információ átadással, de fontos az, hogy élmény alapú is legyen a tanulás. És ehhez jó, hogyha a cégek rugalmasak és megengedik azt, hogy több generáció dolgozzon együtt csapatokban.
2: Engedik általában?
1: Jó kérdés. Azt tapasztalom, hogy legtöbbször a legnagyobb igény a vezetőfejlesztésre van. Vezetőknek is tartok tréningeket, de a vezetői tréningek inkább homogénebbek. Kevesebb a fiatal vezető, cégre válogatja, de általában a legtöbb az X-generációs vezető ma Magyarországon, vagyis az 1979 és 65 között születtekből van a legtöbb vezető, még az Y-generáció az őlük fiatalabb generációból is jön fel egyre több vezető már, és van néhány idősebb baby boomer vezető is. Itt azért annyira nem érvényerűsül ez az intergenerációs együttműködés, de tapasztaltam már, például most ezután a tréning után, vagy a beszélgetésünk után is egy olyan tréningre megyek, ahol első körben vezetőknek kértek tréninget, olyan két évvel ezelőtt, utánkövetést is tartottam nekik, és ott felmerült az igény, hogy legyen a munkavállalók számára is, és a munkavállalóknál azért nagyobb a merítés, és itt több generáció dolgozik, és az információátadáson túl bemutathatják az ő értékeiket, szemléletüket, akár ütköztethetjük is ezeket, és én pedig abban segítem őket, hogy viszek olyan eszközöket, módszereket, vagy modelleket, kommunikációs, vagy konfliktus megoldása hasznos modelleket, amelyeket be tudnak építeni a mindennapi munkatársi kapcsolatba, hogy hatékonyabb tudjon lenni.
2: Mi az oka annak szerinted, hogy annak idején, mit tudom én, 10-20 évvel ezelőtt nem igazán foglalkoztak ezzel a kérdéssel, ezzel a jelenséggel, de valahogy mégiscsak tudtak együttműködni. Mi változott?
1: Rengeteg minden változott, és azt mondanám, hogy már 10 évvel ezelőtt azért kezdtek ezzel foglalkozni.
2: Akkor 20.
1: 20, igen, 20-30 évvel ezelőtt biztos, hogy nem kellett még ezzel foglalkozni ennyire. Megváltozott a világ. Tovább élünk, sokkal tovább élünk, kitolódott az átlag életkor, a születéstől várható átlag életkor.
2: Ez egy jó hír.
1: Ez egy jó hír. Talán jobban odafigyelünk magunkra idősebbként is, és tovább szeretnénk dolgozni, tovább akarunk ott maradni a munkavilágába. A korfa is megváltozott. Ma Magyarország korfája, ha elképzeljük magunk előtt, olyan, mint egy fordított urna, olyan alakja van. A legtöbben az X generációval jelen a munkavilágában, úgy tudom a KSH adatok szerint, hogy körülbelül a mai 40

0: 9 évesek. És hogyha ez a generáció hallgatja ezt a műsort, és visszaemlékszik gyermekkorára, fiatalkorára, akkor talán egy olyan osztály, közösség van előtte, akik sokan vannak együtt. Tőlük kevesebben vannak már jóval az Y generáció tagjai, és már az ő fiatalkorukban is rengeteg sok változás volt, például az EU-s csatlakozás, tehát ők már kimehettek dolgozni, és a Z generáció, a legfrissebb generáció, akikről ugye könyvet is írtam, ők a körülbelül 1996 és 2009 között születtek, ők vannak a legkevesebben ma, illetve hát a munka világában kiváltképpen.
1: Értem.
0: Ezért is érdemes megérteni egymást.
2: Slágerkult itt a Sláger FM-en ma este 10 órától, most pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Hozom már is Groove House slágerét, Párizsi lány, ez szól itt a Slágeren. Szép estét!

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ejtsünk egy pár szót a holnapi nap időjárásáról. Pénteken derült napos időre számíthatunk, majd a térségben felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél általában mérsékelt marad, majd nagyjából hajnalban 19 fokot mérhetünk, délután pedig 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. A Sláger FM-en pedig érkeznek most a legnagyobb slágerek változatosan. Vavra Bence, Over and Over, ez szólít a slágerem.

egy sláger, a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Jó pihenést kívánok mindenkinek és szép estét. A Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig este 9 óra lesz majd. Érkeznek a legfontosabb hírek és információk, és érkezik a lélekközösség, úgyhogy maradjonak velünk. Én búcsúzom velem, legközelebb pedig majd holnap találkozhatnak 10 órától. Ismételten érkezem itt a Slágerem. További jó rádiózás, és maradjanak velünk a viszonthallásra. Csáki Attilát hallották.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megépítik a fenékküszöböt, amely tartósan megemelheti majd a Duna vízszintjét Paksnál. Egységes favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Eltűntek Zuglóból a Mahír hirdető oszlopai. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A paksi vízszinthelyzet miatt már zajlik a fenékküszöb építése, amely tartósan megemelheti a Duna vízszintjét, és két bárka elsüllyesztésével is növelik majd a vízszintet, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatón. A kormányfő elmondta, hogy a munkát Kádár Pál dandártábornok koordinálja. A cél a Paksi Atomerőmű ZRT működésének fenntartása, ebben a vállalat együttműködik a szakértőkkel. Kiemelte, hogy minden céges felajánlást megvizsgálnak, köztük a Strabag ingyenes technológiai ajánlatát. A bal parton a Honvédség, a jobb parton kijelölt vállalat. Dolgoznak, 35 ezer és 110 ezer köbméter követ felhasználva. A Duna Paksnál mínusz 119-120 cm-en áll, a teljes leállás 136-137 cm-nél válna szükségessé, jelenleg 8 turbinából 2 működik. Több műszaki megoldást is elvetettek, mondta, ugyanis a nukleáris biztonság a legfontosabb. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője ugyanitt elmondta, hogy a Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás technikai előkészületei megkezdődtek, a kivitelezésnél tartanak bizonyos vonatkozásokban. Egységes budapesti favédelmi szabályozás megalkotását sürgeti Karácsony Gergely, mert szerint a városi fák a klímaváltozás és a hőhullámok miatt Budapest élhetőségének kulcsai. A főpolgármester felidézte, hogy a főváros fáinak jelentős része a II. Világháború után került közterületre, és az idősödő állományt az elmúlt évek szélsőséges időjárása egyre jobban terheli. Nem csak a fák számát, hanem a lombkorona nagyságát is növelni kell, példaként Bécset említette a főpolgármester. A főváros több programot indít, köztük a Szivacsváros projektet, amely korszerű faültetési megoldásokkal segíti a növényzet túlélését. Karácsony Gergely szerint a jelenlegi rendszer széttagolt, mivel 23 kerület külön rendeletek alapján jár el, ezért Budapestnek egységes favédelmi szabályozásra van szüksége. Hosszú jogi csatározás után eltűntek Zuglóból a Mahír City Poster Kft. Hirdető oszlopai, jelentette be a kerület polgármestere. Az önkormányzat felszólítására a hirdetési cég összesen 11 oszlopot távolított el a 14. kerület által kezelt közterületekről, amelyeken Rózsa András szerint korábban az előző kormány gyűlöletkeltő propaganda hirdetései voltak láthatók. Rózsa András a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, az önkormányzat már tavaly nyáron szigorította a közterület használati rendeletét, idén pedig hatóság eljárást folytatott le. Ez alapján felszólította a reklámcéget, mely az eljárással szemben nem fellebbezett, önként eltávolította a hirdető oszlopokat. A kerületben a polgármester szerint további 33 oszlop áll még, ezek azonban fővárosi tulajdonú köztereken vannak. Kiderültek az utolsó fővárosi lomtalanítási dátumok. A MOHU közzétette a 7., a 9., a 16. és a 17. kerület időpontjait, így teljessé vált a budapesti lomtalanítási naptár 2026-ban. A 7. kerületben november 20-án és 21-én viszik el a lomokat, a 9. kerületben október 26-a és november 5-e között, a 16. kerületben november 8-a és 19-e között, a 17. kerületben pedig november 22-e és december 3-a között lesz lomtalanítás. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a lakosok csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélek Közösség Peller Mariannal. Ma egy csodálatos írónő a vendégem, akivel egyébként azonos kiadónál vagyunk, és hát azt gondolom, hogy a témák, amiket érint Lélek, öröklődő sors, női sorsok, boszorkányság, mind az nagyon szorosan kötődik ahhoz, ami engem is érdekel, foglalkoztat, úgyhogy nagyon tudok azonosulni az általad megnyitott témákkal. Drága Lazaridis Georgina Szófia, szia, szeretettel köszöntelek!
3: Szia, szia Marian, nagyon örülök, hogy itt vagyok.
2: És akkor még egy dolgot gyorsan hozzá is teszek, mert hát nem lenne elég az, hogy írsz. Ugye már két regényed is megjelent, és mindegyikről fogunk beszélgetni, mert mindegyik önmagában csodálatos témákat veszeget. De még ráadásul létrehozod a Ciklus Szinkron Pro oktatást.
3: Igen. Ciklus szinkron oktató vagyok, ezt 2018-ban én hoztam be Magyarországra külföldről, és emellett létrehoztam a Ciklus szinkron applikációt, ami nem csak egy ciklus figyelő applikáció, hanem testi-lelki támogatást ad minden egyes ciklus fázisban a nőknek, minden szempontból.
2: Ez volt az első, ugye, amilyen kézzelfogható termék volt. Igen. A kezeid közül, tehát valami, amiatt elelkednek a meghosszabbítása. Miért? Akkor kezdjük mégiscsak ebből az irányból, ha megengedett. Uh-huh. Miért volt számodra olyan fontos, hogy segíts másoknak? Nyilván az ember saját magából inspirálódik.
3: Ez teljesen így van, és akkor így bele a közepébe. 2019-ben, 18-ban egy félálomban, egy hipnopomp állapotban, tudod, amikor jövünk ki az álomból, igen, abban jött le az applikációnak az ötlete, de hogy alapvetően én ezt már hát egész kisgyermekkorom óta érzem, hogy segíteni szeretnék másokon, meg nagyon-nagyon érzékeny is voltam egész gyerekkoromban, és hát nagyon sok szégyen ért a testemmel kapcsolatban, és mindig, amikor te is mondod, hogy neked mi a történeted, akkor a legjobb barátnám szokta azt mondani, hogy Úristen, Marian olyan, mint te ebbe.
2: Hogy nagyon sok és az azonosság,
3: igen,
2: a kettőnk sorsában.
3: Mert én is nagyon voltam, amikor nagyon mondjuk meg voltam hízva, meg alapvetően hízékony típus is vagyok.
2: Az ember nem is gondolná, ha rád néz.
3: Igen, és én nekem egy ilyen elég szigorú és egészséges hétköznapi rutinom van, ami most már egy keretet és szabályrendszert ad, és szeretem, mert bele tudok simulni nőként, de hogy ez egy nehéz út volt, és talán azért is hoztam létre mindent, amit csinálok, és mindenről, amit most fogunk beszélgetni, mert tényleg ez a mondat, hogy gyógyító vagyok, és magamon keresztül téged is gyógyítalak. Ez szó.
2: Ez
3: így.
2: Vagy te. Igen, ez a te ászpoétikád.
3: Ez, igen, igen.
2: A ciklus, tehát akkor onnan kezdem. Nekem, ez is azonosság, hogy nekem például azt, hogy női testbe születtem, idő volt feldolgozni, megszeretni, inkább azt mondom elfogadni, és még most is van, hogy időnként hadilábon állok ezzel, bár most már egész jó az állapot. Uh-huh. Nálad mi a helyzet ezzel?
3: Nekem ez nem volt ennyire világos, viszont egészen tini koromban levágtam a hajam a tükör előtt, néztem ezt a Vadrózsa Barlangja című sorozatot, ahol a lány harcolt férfiként, ugye beöltözve a középkorban, és nekem az volt így a kedvenc sorozatom, tehát hogy kicsit volt, tehát volt bennem inkább ez a harcos női amazon archetípus, ami tudom, hogy nem jó, hogyha csak azt élem, tehát ezen már nagyon-nagyon sokat is dolgoztam, de hogy én nekem ez így mutatkozott meg, hogy a női testemben mindig azt éreztem, hogy limitált vagyok. A melleimet például, amikor elkezdtek nőni, akkor én leszorítottam. Uh-huh. Te is?
2: Vagy? Én nem szorítottam le, csak szégyeltem őket.
3: Aha,
2: tehát bennem is volt szégyenérzet ezzel kapcsolatban, hogy lehetne minél gyorsabban, nem tudom, olyan melltartót vagy szorosabb trikót fölvenni, hogy ezeket ne elfickándozzanak.
3: Semmi ne lehet szóljon. Igen.
2: Tehát átérzem.
3: Ez teljesen abszolút volt, azt viszont én nem éreztem, hogy nőként, tehát nem így éreztem, ahogy te, hanem inkább azt, hogy talán a női testem limitáltabb, és hogy én majd azt megmutatom, hogy a női testben is lehetek erős. Inkább
2: De ez egyébként tetszik. Ráadásul milyen érdekes programokat hozunk, érzelmi programokat hozunk így a női testtel kapcsolatban, nem? Tehát, hogy pont a női test egyre inkább most már a kutatások is, meg a tudomány is kezdi felfedezni, ami röhelyes, hogy még csak az utóbbi időben foglalkozik Isten igazából a női testtel, meg a hormonális változásokkal, hogy mennyire más egy női test valójában oda bent is, nem csak külső attribútumaiban.
3: Bizony.
2: Szóval, hogy elképesztő, hogy mire képes az a női test.
3: Igen, és ugye egy tini lány akkor még csak ismerkedik ezzel, meg egy fiat, tehát sok 30 éves is csak ismerkedik vele, mert hogy nem tudja, mert ugye sokan szednek tablettát, akkor egyáltalán nem is kapcsolódnak a testükhöz, csak úgy annyiban, hogy ugye beszedik, és akkor tudják, hogy úgy nagyjából mire számíthatnak, de hogy ezt nem tanítják nekünk, és amikor én mindenre rájöttem, én nekem úgy alakult ez az utam, hogy 14 évig szedtem hormonális fogamzásgátló tablettát, tehát
2: sok.
3: A nagyon sok. vagyok, ezt mindig mindenhol elmondom a legeslegelső szexuális élményemtől, 18 éves koromtól 14 éven keresztül, tehát én ennyire tudatos voltam egyébként azzal kapcsolatban, hogy így akár a terhesség, fogantatás, tehát minden, ami a testtel kapcsolatos, kicsit ilyen nyomozó szinten vagyok, hogy én mindenképp kontrollálni szeretném.
2: Igen.
3: Ez addig volt, amíg ugye ez a bizalom nem volt meg, és aztán, amikor le akartam tenni, akkor én nagyon féltem attól, hogy visszahízok. Hmm. És innen indult egyébként az egész ciklus szinkron, már a tudatos rész, már a tudat, ami nem annyira tudatos, az meg ugye elmondtam.
2: Óriási. Na és akkor, és akkor erről mesélj még, tehát ezért jött neked ez, hogy a ciklus szinkronnal tulajdonképpen magadnak egy keretrendszert, a testednek egy megfelelő, hogy végre így fogd a gyeplőt a saját testeddel kapcsolatban úgy, hogy ne kelljen valami külső kemikáliával, vagy egyéb hormonnal megbombázni.
3: Igen, és a ciklus szinkron az, hogy tudom a fázisaimat, és aha, követem a ményaknyákom és az alaptest hőmérsékletem. Ez ad egy olyan nyugalmat, mint mondjuk ez a szék, amire ide fel kellett ülnöm, igen, és csak így belepuhulok. És én így tudok nőként jól lenni. Tehát, hogy ez nem egy ilyen rámerőltetett valami, hanem tényleg ezt érzem, hogy ez az, ami ténylegesen segít abban. És én azóta tényleg nem mozdul jó-jóba, súlyom úristen, rengeteg. Tehát én voltam 54 kiló, voltam 75 kiló, úgyhogy bármi.
2: Tehát szélesebb a skála. Igen,
3: és hogy ez azóta van, hogy szépen beállt, jól vagyok a testemben, nincsenek problémáim, azért én elég sok problémám is volt régebben.
2: De ezek nőgyógyászati jellegű, vagy inkább...
3: Nem nőgyógyászati, okay. Én epilepsziás voltam egyébként, ez is egy érdekes dolog, mert 11 éves koromtól 18 éves koromig én, hát 2-3 havonta kórházba jártam, vérvétel, az a sapka a fejemen, úgyhogy ismerős az, hogy a testemmel van valami, de...
2: És voltak, nem érted, hogy mi.
3: És nem értem, hogy mi, és mindig ilyen láthatatlan dolgok voltak, mert aztán lett a fogamzásgátló után, kialakult a májam mellett 2 jóindulatú tumor, amire szintén nem volt, nem tudták, hogy mi az, és fel akartak már vágni a 33. születésnapomon. Hmm. És akkor kiderült, hogy végül ez jóindulatú, és ahogy ugye abbahagytam a tablettet, és elkezdtem tényleg odafigyelni a ciklus fázisaira, akkor elkezdett ez is csökkenni.
2: Ebben segíts nekem, hogy megértsem. Mit jelent az, hogy odafigyelsz a ciklus fázisaira? Elmondtál két dolgot, hogy mire figyelsz, de akkor azt szerint étkezel, máshogy pihensz, máshova helyezed az aktivitásaidat? Tehát így éled az életet, hogy tulajdonképpen folyamatosan tudatában vagy annak, hogy hol tartasz, melyik fázisban, hónapról hónapra? Ez történik?
3: Ez történik, és most nagyon örültem neki, mert ma a 6. ciklusnapomon vagyok, és most már jön az energia, úgyhogy örülök, hogy nem egy héttel
2: akkor
3: előtte.
2: Jókor,
3: viszont akkor se lett volna semmi baj, mert akkor is vannak ilyen támogató dolgok, amiket lehet csinálni, de hogy nem én élek így, hanem hogy valójában én csak megértettem, hogy mi kell a testemnek.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ezt én csak edukálódtam, hogy mire van szükség, és hogy tudok neki adni, és ezáltal, tehát ez egy kapcsolat, ezt tudjuk, ez a hogyne legcsodálatosabb kapcsolat, ami
2: kéne, amiben... hogy legyen, és mégsem vagyunk rá tudatosak. Igen. Mit tapasztalsz, a nők mennyire vannak képben a saját testüket illetően?
3: Aki elindul már mondjuk egy picit akár a ciklus követés, vagy bármilyen tudatosság, szerintem vagy lelki, vagy fizikai tudatosság útján, ott azért ez kikerülhetetlen ez a téma, de aki még egyáltalán semmit nem olvasott, vagy hallott erről, ott nagyon nagy félelmek vannak elsősorban, és ott már csak szerintem akkor fordulnak akár a ciklus tudatosság felé, hogyha nagyon nagy baj van, ugye a baj, a rossz, az mindig egy ilyen kényszerítő erő. Tudod.
2: Igen, így van, ami tulajdonképpen irányba tesz, bizony, ha hagyod, tehát egy lehetőséget ad.
3: Bizony, egy lehetőség amúgy.
2: Csak azt sajnálom, hogy mondjuk ezt nem úgy tanítják az általános iskolában, vagy középiskolában, teszem azt, hogy a lányoknak, nőknek.
3: Igen.
2: Ez egy hiány.
3: Igen, ez egy nagyon nagy hiány, és pont a héten vizsgáztattam a ciklus szinkron oktatóimat, mert ugye már 7 éve oktatom ezt, és most elkezdtem a oktatókat is képezni, és pont most volt hogy ezt mondod, 11 és fél éves kislánynak az első menstruáció előtti időpontját elkaptuk, és még most is kiráz a hideg, és ciklusnaplóval elkapta a tanulom, és bemutatta, és így közösen szipogtunk ott a vizsgán.
2: Annyira,
3: úgy, hogy van vannak különböző jelek a ményaknyákból, látta azt, tehát ezt megtanítottam ugye nekik, látta azt, hogy mi az, amikor már elkezdesz beindulni, és mi az az időpont, amikor mondjuk már tudjuk, hogy egy hónap, két hónap, vagy egy hét múlva meg fog történni az első ovuláció, és aztán fixen ugye utána megjön az első vérzés.
2: Ez elképesztő. Tehát olyan ennyire szép. Lehetne az első pillanattól kezdve tudatosan igen. kézben tartani, vagy igen. rálátni a saját szervezetünk fejlődésére.
3: Igen, igen. Beszélgetni vele.
2: Igen. Hogy mire készüljön, igen. és utána hogy érdemes létezni.
3: Igen.
2: Fú, te, csak erről tudnék
3: megmondani. Igen, igen, én is.
2: Most egy nagyon pici szünetet tartunk, viszont ha nem haragszol, és utána pedig akkor rátérünk mindjárt, mert nem gondolom, hogy nem függ össze a könyveid témájára. Nagyon szépen köszönöm. Már is megyünk tovább.
0: Lélekközösség Peller Mariannal. Itt a Sláger FM-en.

Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, vendégem Lazaritis Georgina Szófia, író és a ciklus szinkron. Nem tudom, miért akarom azt mondani, ciklus tudatosság. Ciklus szinkron. Jó. Te hogy tulajdonképpen ennek az applikációnak te vagy a kitalálója, vagy Magyarországon meghonosítója. Egyébként külföldön már előrébb tartottak? Tehát voltak minták, amikből tudtál?

0: Neked, hogy nincs bonyolult ciklus, csak a rendszert, tehát csak bele kell helyezni a rendszerbe, ennyi, vagyis meg kell érteni a rendszerét.
1: Igen.
0: Kérdésedre válaszolva, külföldi, új-zélandi, amerikai és angol nyelvterületről tanultam. Hmm. Olyan kutatóktól, és akár edzőktől is, mert ugye az étkezés, edzés is benne van, akik nőkkel foglalkoznak évek óta, és akkor ők ezt így átadják. És
1: a saját
0: mutatják.
1: Tapasztalataikat is az összeadódik.
0: Igen.
1: És azt akartam megkérdezni, ami gyakorlati kérdés, és biztos vagyok benne, hogy másokban is felmerült, csak félek megkérdezni, és milyen szép, hogy van bennem ezzel kapcsolatban egyféle program, hogy amit mondtál, hogy a méhnyak nyák.
0: Igen.
1: Mégis, hogy
0: ez egy bonyolult technika. Személyemetlenül mondom ki ezt a mondatot, igen. Semmilyen bonyolult technika nincs. Ez most bocs, hogy ezt mondom, de mindannyian, akik itt vagyunk a szobában, lányok, a fehér nemünkbe, vagy száraz, vagy van ez.
1: Igen.
0: Tehát ez a kettő lehetőség van, vagy a vérzés.
1: Igen.
0: Úgyhogy ez annyira egyszerű, hogy ezzel élünk.
1: Tehát semmit nem kell csinálnom, mert látom, hogy mizu.
0: Igen.
1: Csak abból már akkor ezek szerint le tudom vonni a következtetéseket.
0: Pontosan, tudod, azt leírod, tényleg ez 2 perc naponta, a hő is 2, akkor vegyük azt, hogy 4, ennyi, és leírod minden egyes nap, és pontosan látod azt, ez a 2, úgy hívjuk, hogy termékenységi jel, de biomarkernek is hívhatjuk, ha nem a termékenységből akarunk kiindulni, hogy biomarker, ami megmutatja, hogy mi van aznap, és pont.
1: Akkor mert én tudom, hogy mikor van peteérésem.
0: Jó.
1: Ebből is, de csak emiatt, tehát ebből is, meg nyilván van egy ilyen tök egyszerű része az egyik telefon, az okostelefonnak, tudod, ahol.
0: Igen.
1: Tehát nem ilyen bonyolultan, vagy nem ennyire összetetten kézben, csak annyi, hogy beírom, hogy mikor kezdődött a legutóbb, tehát aznap beírom,
0: igen.
1: És akkor onnantól kezdve még az, hogy erős, gyengébb, nem tudom.
0: Igen.
1: Na és ő számít valami.
0: Ő számít, de az a naptermódszer. Az
1: nem
0: jó, az nem ez. Azt nem javaslom amúgy se baba tervezésre, se fogamzás lássa, mert az
1: igen,
0: egy nagyon
1: inkább
0: nagyon...
1: a B az, ami engem fenyeget, a baba
0: tervezés.
1: De jó, akkor mond még ezzel kapcsolatban.
0: Az egy nagyon veszélyes módszer, ezt úgy hívjuk, hogy naptármódszer, és ez ismeri igazából mindenki természetes módszerként, amit én képviselek, és amit én megtanultam, azt úgy hívjuk hivatalos nyelven, hogy szimptotermális módszer, ményaknyák és alaptestő megfigyelés, és ez 99,4%-os fogamzásgátlás. Ez azt a rohadt, bizony, és az a durva, hogy erről nagyon-nagyon kevesen tudnak.
1: Igen.
0: És amikor én is leraktam a fogamzásgátlót, én is úgy voltam vele, tényleg így hajnalokig nézegettem külföldi videókat, hogy mi van, van ilyen? Hát ilyen nincsen, és ezzel a kontrollmániámmal gondolhatod, hogy voltam, akkor jó, akkor csak akkor hagyom abba, ha ezt én mint tanár megtanultam.
1: Tehát, ez isteni.
0: Igen, és akkor ez egyébként így lett, de hogy van ilyen, igen, és ez nem egy nagy sztori, tehát 2-3 ciklus alatt elsajátítható.
1: Ez fantasztikus. Oké, tehát olyan, mint egy új világot nyitottál volna ki.
0: Akkor üdvözöllek, Marianna, világomban.
1: Népszerű? Szeretik nagyon? Az
0: nagyon.
1: Applikációdat működik?
0: Igen, abszolút. Aki sokkal lesznek vele terhesek is, tehát...
1: Aki azt szeretné, hogy sikerüljön, hiszen azért kezd el magára figyelni.
0: Igen, mivel a fázisokat támogatjuk, tehát óhatatlanul is jobban leszünk tőle. Tehát ez nem garantálja az, hogy aki nem szeret terhes lenni, az is terhes lesz.
1: Jó.
0: csak hogy ez meg nem is arra való,
1: persze.
0: Tehát ez tényleg arra, hogy a női testünkben jobban legyünk. Rengeteg hormonális problémával küzdő nő van, mindannyian tudjuk. Ez
1: igen,
0: így, ez a virágkorát éli sajnos. Hát nekik meg aztán tényleg kötelezővé tenném.
1: Ez csodálatos. Oké, most innen egy huszárvágásról ugrunk át a két könyvedre, és az írói mi voltodra, de hiszen hát nőkről szól tulajdonképpen. Nem mondom, hogy csak nőknek, mert azt gondolom egyébként, hogy kifejezetten közelebb kerülhetnének a női lelkiséghez, meg akár a saját lelkükhöz is azok a férfiak, akik esetleg a könyveidet olvassák.
0: Igen.
1: De kezdjük akkor az első kötettel, jó? Az ötödikkel. Mesélj róla, hogy született, mint született, és miről szól, mert nem biztos, hogy a hallgatóink mind tudják, sőt.
0: Igen. Nem tudatosan született egyik regényem se. Ahogy
1: ezt szeretem.
0: Te is tudod jól, hogy ez milyen, tehát ezt nem kell magyarázni. Én amikor ugye mondtam, hogy epilepsziás voltam, és tök jó, hogy mondtam, akkor gyorsan oda visszakanyarodunk, én akkor nem mehettem, ugye azért ilyen 15-16-17 évesen, nem mindenki járt már valahova bulizni, vagy este, hát én nem mehettem, nekem le kellett feküdni az epilepsziám miatt időbe, úgyhogy én azt csináltam, hogy lázadjak, hogy ilyen kis kriminovellákat írtam, és ezzel szórakoztattam magam. Igen, igen, és így szórakoztattam magam, és szóval szerettem

0: mindig írogatni, verseket is volt, hogy írtam, de sose volt ez ilyen komoly dolog. És akkor ez onnan nőtt egyébként ki magát, hogy azt éreztem, hogy a nőknek nem csak a fizikai szempontból, tehát az egy dolog, hogy én egy per egybe beszélgettem konzultációba tanfolyamon a tanulókkal, de az valahogy azt éreztem, hogy ez nem tud eléggé eljutni a nőkhöz, és én magam kezdtem el aztán családállításra járni, egy saját magánéleti válság miatt, ami hála az Istennek, hogy megtörtént, igen, mert különben nem fedeztem volna fel ezt az egészet, és egyébként az első családállításomnál már egy hatalmas nagy áttörés volt utána. Egy olyan kapcsolat, erről nem szeretnék nem többet beszélni, de az a lényeg, hogy egy olyan kapcsolat, amin vagy 6 vagy 7 éve már el kellett volna engednem, azt egy hónapon belül le tudtam jó szívvel zárni.
1: Ez a lényeg.
0: Igen, és ez a lényeg.
1: Sokan lehetnek, akik hasonlók.
0: Így van, és ez akkor félelmetes lett volna, de hogy így keveredtem el a családállításra, és így fonódott össze a fizikai női ciklus minden testtudatosság vonala ezzel a lelki vonallal, és akkor egyre jobban elkezdtem elküldeni a nőket a családállításra, mert azt láttam, hogy nagyon jól működik, én magam is szerepeltem olyan szerepekbe, például elvetélt kisbaba voltam, a lelke, és akkor, tehát annyi féle szerepet, ezt is mindig mondom, hogy kötelezővé tenném évi egyszer mindenkinek, mert az empátiánkat olyan szinten növelő, hogy belebújunk másik bőrébe, hogy nagyon. Na és ez így összefonódott, és ebből lett végül az ötödik, hogy eljuttassam a női lélek gyógyító mi voltját, vagy a női lélek bármilyen gyógyító részét a könyveimen keresztül, a szavakon keresztül a nőknek.
1: Mit is mondtál rá? Transgenerációs?
0: Transgenerációs traumaoldó.
1: Igen.
0: Regény, nem tudom, hogy nevezni, mert ugye nem tudom, milyen zsáner, fogalmam sincs, próbáltam megfejteni, de hát ezt is ismered, hogy ez milyen.
1: Teljesen fölösleges,
0: igen,
1: nem?
0: Igen,
1: tehát,
0: igen.
1: Hogy persze rámondhatjuk, hogy akkor ez ilyen spiri regény, de közben meg segítőkönyv.
0: Igen, ez a jó, ilyen egyszerű magyar kifejezés, hogy segítőkönyv.
1: Igen. Igen. Milyenek a visszajelzéseid?
0: Igen, ez én azokat a visszajelzéseket fogadom nagyon-nagyon jól, kritikát is nagyon jól fogadok,
1: ja,
0: de
1: az eszembe se jutott, hanem
0: de
1: hogy...
0: amikor arra irányul, igen, hogy, mert nekem van egy ilyen kis rendszerem, ebbe is, mindenbe kell a rendszer,
1: persze,
0: nekem,
1: a kontroll
0: az, igen, akkor jó a könyv, ha megsirat, és azt érzik, hogy valami feljött, és
1: valami
0: tisztult.
1: Történt. Így van?
0: Igen, és ebből rengeteg visszajelzés van.
1: Erre
0: és akkor
1: gondoltam. Hogy azt gondolom, hogy nagyon sokaknak segítesz, igen, saját magukra ránézni olyan mélységig, amitán eddig nem volt lehetőség,
0: igen,
1: ugye?
0: Vagy igen, lehetőség. Elkezdenek rengeteg személyes történetet olvasok, gondolom.
1: Igen, nekem is jön. Igen, igen.
0: Igen, meg találkozókon is rengeteget beszélgetünk. Nagymamájával nem beszélgetett soha senki a múltról, ő elkezdett. Anyukájával nem beszélgettek, csak a praktikus dolgokról elkezdtek. Kisre ez a hideg.
1: Ez fantasztikus.
0: Annyira sok történet. Elkezdték, ugye a családfakutatás ennek a úgymond a kognitív része, nem a lelki.
1: Nem
0: tehát
1: baj.
0: Valaki onnan indul.
1: Nem
0: ez igen. Ugyan, tehát hogy valahonnan el kell, és aztán majd egybe fog fonódni.
1: Igen.
0: És akkor így eljutottak oda, hogy hú, hát ennek van egy ilyen lelki oldala, és ahogy mondjuk akár az ősök energiájához tudunk kapcsolódni, vagy a magzatkori energiánkhoz, vagy a családrendszerünkhöz, és hát nagyon sok szép, megható történet.
1: Hány rejtett történet jöhetett így föl a felszínre ennek, igen, a hatására?
0: Igen, hát olyanok, hogy mondjuk 11 elvetélt gyermeke volt a nagymamának, és a lánynak nem sikerült egyáltalán teherbe esni, és ezeket szépen el kellett ugye, tehát gyászolni igazából, igen, a családrendszerbe valakinek. Igen.
1: Na és például ilyenek is vállalta magára gyakorlatilag emiatt.
0: Igen.
1: Ez gyönyörű.
0: Hát,
1: és
0: igen,
1: rohadt nehéz, ez
0: gyönyörű,
1: hatalmas feladat.
0: Hatalmas feladat, viszont erre most már tényleg vannak akár kutatások is, hogy egy picit így
1: az a tudomány részét is.
0: Igen, de tudom, hogy ez nem az a műsor, amiben nekem
1: nem
0: ez bizonygatni
1: kötelező,
0: kell.
1: Így van, de nem baj, azért hozd.
0: Nagyon örülök.
1: Te is küzdesz ezzel, ugye? Hogy úgy fogalmaz, hogy ez befogadható legyen azok számára is, akik, mert nem akarok én se kizárni olyan embereket, igen, akik már esetleg nyílnának, igen, de még nem természetes számukra az, igen, hogy előző életek, meg nem tudom, transzgenerációs, igen, történetek, meg öröklődés.
0: Igen, igen, hogy ijesztő, és amúgy éjszaka pont veled álmodtam, és amúgy sose volt, tehát tudtam, hogy jövök ide, meg foglalkozom a tudatos álmodás, és Ági mondta azt nekem, kerestem a smink cuccomat, hogy Marianhoz nem kell sminkelni.
1: És de jó mondat, na nekem ettől ráz ki, vagy engem,
0: igen,
1: ettől ráz ki.
0: Igen, és ez volt most éjszaka, és amikor felkeltem, akkor így mosolyogtam, hogy egy jó érzés, hogy itt pont ez az, hogy itt nem kell bizonygatnom, tehát a smink az ugye nem sminkálomba, de igen.
1: Persze, sem bizonygatni, sem egy maszkot föltenni, igen, hogy most akkor, igen, hogy tudom úgy formálni, hogy ez, igen, befogadható legyen mindenki, igen, számára.
0: Igen.
1: Igen. Én is, tehát hasonlóan ez egy összekötő szerepet vállaltunk mind a ketten. Igen. Valamiféle hidat építünk.
0: Bizony.
1: Uh-huh. Hogy az befogadható legyen, és nem lilaködös és elborult.
0: Bizony, jaj, nem. Azért ilyen spiri szektás vonalat, azok is így néha megsuhintottak.
1: Engem is, igen, előfordul. Igen.
0: Ez akár így előző életeinkből is jön.
1: Hogy
0: nekem, én tudom, hogy igen. De azt, na, neked is. De azt rögtön felismerjük, és akkor nem az az út.
1: Uh-huh. Nem, a közérthetőség az út.
0: Igen.
1: És még egy gondolat, aztán jön egy újabb szünet, és utána folytatjuk, hogy volt egy olyan sugallatom is, egy mit tudom, 2-3 évvel ezelőtt, hogy már nincs idő arra, hogy nagyon cirádásan fogalmazzunk, nagyon, nagyon magaslatokba járva, és ne, uh-huh, ne csak kiváltság legyen, uh-huh, a spirituális gondolkodás, hanem hozd le a földre.
0: Bizony.
1: Bele a hétköznapokba.
0: Bizony.
1: És ezen dolgozunk mind a ketten.
0: Abszolút.
1: Jaj, de jó.
0: Igen, amúgy igen.
1: Jó,
0: igen.
1: Innen folytatjuk,
0: jó,
1: már is.
0: Jó.
2: Lélekközösség Peller Mariannal.

0: Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, Lazaridis Georgina Szófia íróval, hát repül az idő, azt kell, hogy mondjam, drágám itt. És olyan jó volt, hát itt a szünetben egy pillanat alatt megbeszéltük, hogy jól esik, igen, egy nyelvet beszélni valakivel, és nem gondolkodni azon, hogy keressük a szavakat. De most akkor térjünk rá a második kötetedre, ami most jelent meg nemrég.
1: Így van.
0: És... mi a címe? Most miért elfejtettem egy pillanatra, ne haragudj.
1: Semmi
0: gyógyítók baj. Holdja, gyógyítók holdja.
1: Így van.
0: Eszembe jutott. Mesélj erről, mert boszorkány sebb, mint olyan. Így ezt a megfogalmazást én még nem is hallottam, de olyan, mintha azonnal értettem volna, hogy mire gondolsz. De ha esetleg valaki nem értené, akkor hozzuk ezt le megint csak a hétköznapi megérthetőség szintjére.
1: Nagyon egyszerűen talán az az egy mondat tudja ezt így leírni, hogy minden olyan szituáció, amikor valamennyire el akarjuk nyomni magunkat a félelmünk miatt. Ennyi.
0: Oké. Okay.
1: Így tök egyszerűen, mondjuk egy munkahelyen, női közösségben nem szeretnénk megmutatni azt, hogy mi tudunk valamit, mert azt gondoljuk, hogy megbántjuk a másikat, holott erről nincs is szó, és aztán ha mégis megcsináljuk, kiközösítenek.
0: Igen.
1: Pici apró példa. 1000 millió ilyen példa van, de szerintem ezzel az egy ilyen jó eszemét.
0: Igen, abszolút. És hogyha a irítséget válthat ki, és félelmet esetleg, hogyha tudunk valamit, jobban tudunk valamit.
1: Igen.
0: És azt megengedjük magunknak, igen, hogy ezt megmutassuk.
1: Igen, vagy akár a női energiánkat, a szexuális teremtő erőnket ugye használjuk, akár ami a ciklusunk, ugye a nőknek hatalmas nagy, a méhük hatalmas nagy teremtő erő. És hogyha mondjuk táncol, vagy mondjuk olyan ruhákba jár, ami mondjuk megmutatja az idomait, és azt érzi, hogy ő esetleg szeretne szép lenni, és kivirult, és mondjuk visszaszorítja magát azért, hogy na...
0: Csak annyit mondanék, hogy felvettem ezt a felsőt, és azért vettem rá ezt a zakót, hogy ne vigyem túlzásba ezt a részt.
1: Na, Marian, akkor gyere!
0: De szeretlek, gyere! Mindjárt levetkőzöm. De majd ezt kamerán kívül, mert ezzel, de igen, tehát igyekszem kihúzni magam, de hogy ezzel abszolút van dolgom nekem, és azt egyértelműen érzem. És a regényben ez hogyan nyilvánul meg? Mert mégiscsak ez egy fikció, és egy mesés, nekem mesés érzetem van tőle, igen, de egy jófajta mesés.
1: Igen, igen. Hát ugye a Frölik lányok története, ők nekem egy, hát vízióban, látomásban, nem tudom ezt is hogy mondani, alkohol hatás alatt, amúgy soha nem iszom, akkor egyszer ittam. Ági erre azt mondta szabadosság, hogy lehet kína többet kéne, de igen, amúgy nem. És ők megtaláltak engem, én nem szerettem, hogy én az ötödiknek a férfi oldalán folytatásán gondolkodtam.
0: Ah, akkor lesz az is, gondolom
1: lesz
0: majd.
1: Lesz az, abszolút lesz az is.
0: Ez szuper.
1: Igen, igen, igen, igen, és én azon gondolkodtam, de aztán a lányok története megtalált, és egyébként ott, ahol voltam, ott ért egy kép, aha, hogy az utolsó jelenetet láttam, ugye nem spoilerezek,
0: nem.
1: Még nem olvasta, de az utolsó jelenetet láttam, az utolsó oldalt a múlt részéből, és ennyit mondtam, hogy mert ilyenkor mindig elkap egy örvényt, tudod jól, hogy milyen, és akkor így olyan vagy, hogy így oké, megcsinálom.
0: Persze,
1: mondjátok,
0: megcsinálom, így van.
1: Mondjátok, és így ennyit mondtam, csak akkor kicsit ilyen elfáradt állapotban voltam sok minden miatt, igen, és így mondtam, hogy jó, akkor mutassatok női neveket. 2 perc múlva bevittek minket. Ez egy ilyen bulihely volt, és ilyen lepárló gyárba voltunk.
0: Aha.
1: Bevittek egy lepárló helyre, és az összes párlat, több száz párlat női névvel volt fölcímkézve. Mondom, oké, köszi, megvan. Ennyi, másnap hajnalban 6-kor leírtam az utolsó
0: jelenet részt. Igen, hogy az meglegyen, és akkor oda fut ki a történet.
1: Igen, igen.
0: Egyébként az ötödiknél is így volt? Tudtad, hogy hova fog? Az elején tudtad?
1: Tudtam, mint... Igen, igen.
0: Én is. Tehát az eleje is, a vége volt meg, és bizonyos pontok a kettő között megvolt előre, de alapvetően nekem menet közben jött. Nálad is így van, hogy menet közben rajzolódik a mozi?
1: Igen, és neked mire?
0: Milyen értelemben?
1: Mert én nekem zenére nagyon, nagyon jó.
0: A zenét használom én is, főleg a második, harmadik könyvtől, de az elsőnél nem. Az elsőnél csak az, hogy ingáztam, és akkor tudod, ott néztem még a táblázatokat is, hogy akkor mutasd, mit, hogy, igen, jó, mit tegyek bele. Tehát gyakorlatilag jegyzeteket készítettem közben is. Aha. ott még nagyon sokat használtam az ingát, mint egy segédletet, hogy jöjjön
1: hogy
0: az lehozod,
1: info. Hogy lehozod, megint igen. Csak csatorna volt.
0: Igen, igen, igen. És aztán egyszer csak már nem kellett az inga, mm-hmm. itt a negyedik könyvnél talán, ha háromszor, négyszer volt a kezemben összesen, mm-hmm. és nem is azért, hogy kérdezek valamit, hanem mert kedvem volt előtte egy tisztítást elvégezni, hogy akkor minél tisztább csatorna legyen, hogy jöhessen az információ.
1: Igen, igen, igen. Hát akkor hasonlóan alakult nekem is abszolút, és tudtam az elejét és a végét is, aztán az ilyen apróbb történelmi dolgok, hát apróbb, ugye 1606 volt, és 1989, tehát elég nagy
0: az ugrás
1: és a különbség.
0: Az a 300 évecske.
1: Igen, igen, meg az, hogy ugye Tokaj és Budapest, tehát ahol játszódik, ezek aztán mind ezeken sem gondolkodtam kifejezetten sokat, hanem inkább így az élettálcán kínálta nekem ezeket a évszámokkal, tehát hogy ez nem olyan, hogy most én akarok valamit, és akkor azt már pedig azt mutassátok meg, hanem az így tálcán kínálja magát, és akkor mondom, jó, oké, csak fel kell ismerni, tehát igen. Hogy így ez.
0: És ez működik? Ez egészen kiskorodtól kezdve működik egyébként, hogy felismered, hogyha valami igen. konkrét info érkezik,
1: igen.
0: ezzel foglalkozni kell?
1: Igen, Gina? Igen, mert bízom benne azért, és pont most voltam egy tudatos álmodás kurzuson, és pont ott mondta az előadó, hogy egyébként mindenkinek vannak ilyen képességei, akár az álmodással, akár intuitív álmodással kapcsolatban, csak a legtöbben ezt lesöprik, ezt a nagyon értékes információt igen. lesöprik az asztalra, és azt mondják, ó, álmodtam valami butaságot, és mennyi mindentől megfosztjuk magunkat.
0: Igen, bár egyébként én próbálkozom, nyilván én nem voltam még ilyen tanfolyamon, tehát tudatos álmodás tanfolyamon nem, de azzal próbálkozom, hogy kérek valami infót, uh-huh. vagy valamit, és nem feltétlenül éjszaka álmomban, uh-huh. mert lehet, hogy lejön, csak nem emlékszem, uh-huh. hanem egyszer csak napközben bevillan egy helyzetben, hogy ez ismerős.
1: Ez
0: és jött a válasz. Igen.
1: Így van.
0: Igen.
1: Ez
0: szóval olyan csodálatos, ismerem. Ez az egész rendszer, amit
1: igen.
0: használhatnánk jól és jóra is.
1: Igen.
0: Tulajdonképpen, mintha erről szólna az, amit te csinálsz, nem?
1: Igen, abszolút, abszolút, hogy a földi dolgokat, azt a fenti létezéssel valahogy így összekötöm, igen. és megpróbálom megismertetni egyiket a másikkal, vagy összeolvasztani, és ugye a gyógyítók holdjából ott meg a transz inkarnációs, tehát az előző életi
0: akkor ilyenek vannak benne? Tehát, hogy van
1: dolgozom.
0: Benne több előző életi,
1: igen.
0: vagy egy? Hogy csináltad?
1: Hát a három lánynak az előző életei, ugye a boszorkány előző életek, de ezek nem ilyen ez a tipikus fekete sapkás boszorkány,
0: nem,
1: hanem ami...
0: Javasasszonyszerűség, mondd, aki a természet közelében.
1: Igen, abszolút, akiknek van tudásuk, és azt mondjuk megbüntetik őket,
0: igen.
1: és aztán utána meg már titkolják, és ebből kialakul akár egy női betegség, uh-huh. például az endometriózis is megjelenik benne, mert hogy ezt is amúgy a saját klienseimen kezdtem el, mert hogy én karma-asztrológiát is megtanultam, és az van a regényben, ugye, mint önismereti módszer, mert nekem ez is kell, hogy megint csak a rendszer, most erre nem tudok mit mondani.
0: Nincs ezzel semmi baj, hát én is szeretem a módszereket úgy bemutatni közben, hogy
1: na, ugyanez.
0: Ha úgy van akkor, és megszólítja a képen olvassa, akkor menj, próbáld ki, tanuld meg, nem
1: ugyanez.
0: Tudom, nézd, ebben a rendszerben így tudsz mozogni, vagy erre tudod használni. Igen?
1: Mert biztonságot adnak amúgy a rendszerek,
0: igen.
1: és itt a földi létben, ez szerintem egy ilyen tök jó dolog, amit mi emberek így kitaláltunk a rendszerek. Ha jó, amikor segítő, tényleg kapaszkodó. És mit akartam ebből
0: a
1: kihozni?
0: A karma-asztrológia módszer benne van a regényben ilyen formában,
1: igen,
0: előző életek?
1: És például a klienseimnek elkezdtem megnézegetni a beleegyezésükkel a képletüket, de csak ilyen egy-egy apróságot, mondjuk jöttek egy nem tud megfogalni, mondjuk nincs libidója, tehát 5 millió féle PCOS, 5 millió féle probléma, és abszolút látszik a képletből. Tehát ugye lehet mindent alacsonyabb szinten, magasabb szinten élni, de
0: így
1: a
0: van.
1: Kihívás
0: igen.
1: azért az benne van.
0: Igen.
1: És ezért írtam egyébként, tehát hogy ezért lett az önismereti módszer, a karma-asztrológia a boszorkány sebes regényembe.
0: Úristen, uh-huh. de jó. És erre már jönnek visszajelzések? Ugye
1: igen.
0: most egy hónapja volt, két hónapja, nem akarok hülyeséget
1: most
0: mondani.
1: Most van június közepe, és május 1-én jelent meg, és ez is egy ilyen annyira érdekes a szabados ágiékkal. Én nekem ott gyógyul a boszorkánysebem ágiékkal, ezt mondtam már nekik is abban a női csapatban. Egyébként veled is. és azt mondtam, mert úgy volt, hogy megjelenik októberben, már 25 októberében, az ilyen boszorkányos hónap, igen, és akkor már igen, úgy rég készen volt, vártam, és akkor végül Ágiék mondták, hogy ez és ez miatt május 1, és akkor egy kicsit el voltam csüggedve, azonnal hazamentem, úgy voltam vele, hogy biztos, hogy ez is...
0: Valami oka van. Igen.
1: Igaz, igen. És... azonnal megláttam, hogy azon a héten, amikor megjelent a regényem, van a Fekete Hold aszteroid, Fekete Hold Lilith aszteroida, ez egy karma asztrológiai, a legerősebb boszorkány jelölő, és ott volt azon a ponton, ami én vagyok a külvilág számára.
0: Értem, úristen, de jó.
1: Tehát a deszcendens pontomon pontosan ott tranzitált rajta, és ez azért egy lassabb tranzit, tehát ez nem olyan, hogy minden hónapban ott van, hanem ez ilyen több éves. Oh. Úgyhogy úgy voltam vele, jó, akkor én leszek a boszorkány, igen, a felvállalt boszorkány.
0: Igen, de a jófajta, tudod, amit már nem abszolút félnek, igen, és akihez szeretettel fordulnak az
1: abszolút
0: emberek.
1: Abszolút, igen, és ezt is szoktam mondani, akár az oktatókurzusaimon, akár tényleg emberekkel, mikor beszélgetek, hogy van bennem egy olyan drive, hogy nem tarthatok vissza információt. Igen. Mert ez úgymond a legnagyobb bűn, amit és hogy nem árthatok, mert a szavakkal amúgy én különösen bármit, amit kimondok, én nagyon durván tudok varázsolni. Hmm. És tudom azt is, hogy ártani is abszolút tudnék, tudnál, de és biztos, hogy csináltam is, tudom is.
0: Én is, ne aggódj.
1: Na. Mindannyian egyébként.
0: Igen, egyébként igen. És csak nem igen, gondolunk magunkra. Igen, és meg nem szívesen gondolunk így magunkra.
1: Én ezzel már úgy vagyok vele, hogy voltam egy csomó ilyen előző életi mindenfélén, és akkor úgy voltam vele, hogy már megszívattam magam eléggé azért, hogy bűnhődni akartam. Igen. Úgyhogy most már akkor legyen a középpont, és akkor most segítek is, meg legyen nekem is jó, és tényleg nem megosztok mindent, és semmi rosszat nem mondok, és nem kívánok, és amúgy így is van.
0: Én ezt ugyanígy úgy fogalmaztam meg magam, hogy én most ebben az életben jóvá szeretem.
1: Igen.
0: Mindazt, amit igen, nem szerettem jól, vagy hát nem tudtam szeretni.
1: Igen.
0: Most akkor jóvá szeretjük. Mm-hmm. Jaj, hát nagyon jól esett ez a beszélgetés veled, és tudnám még folytatni, úgyhogy fogunk majd még beszélgetni, édeskéne, és köszönöm szépen, hogy jöttél.
1: Köszönöm én is, további, Marian.
0: Nagyon-nagyon jó munkát kívánok, köszönöm, neked, hogy minél több emberhez eljuss és tudj segíteni.
1: Köszönöm, és én köszönöm, is, hogy itt lehettem, és ezáltal eljutok minél több emberhez is. Köszönöm nagyon.
0: Én köszönöm, ölellek.
1: Köszönöm.
0: Két hét múlva találkozunk veletek legközelebb is. Sziasztok!

slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház. Idén 16. alkalommal nyitja meg kapuit a Magyar Ízek utcája. Budapest is egyre népszerűbb a latin-amerikai turisták körében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Súlyosan égett gyerekek gyógyulását segítő homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház, ugyanis az eddig használt 24 éve beszerzett ágy használhatatlanná vált, közölte az intézmény a közösségi oldalán. A speciális eszköz azért nélkülözhetetlen a Betesda számára, mert ott működik az Országos Gyermekplasztikai és Égéssebészeti Központ, ahol súlyos égési sérüléseket szenvedett gyerekek gyógyítását végzik. A homokágy különleges kialakításának köszönhetően olyan gyermekek ellátásában nyújt segítséget, akiknél a hagyományos ágy használata a sérülések miatt komoly fájdalommal vagy nehézséggel járhat. Befejeződött két Dunai sarkantyú átvágása a Szűdliget térségében egy Európai Uniós kutatási program részeként. A beavatkozás célja, hogy a hajózás miatt erősen szabályozott Dunán természetesebb élőhelyeket állítsanak vissza. A kőből épített sarkantyúk partfelüli végén.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: A Dunai Folyamatokat
0: a legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM-en.
1: A Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csigó Katalinnak és Berecki Enikőnek. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A miniszterelnök szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a paksi fenékküszöb megépítése. Rendkívüli intézkedésekkel segíti a kormány az aszály sújtotta gazdákat. Feljelentést tett az integritás hatóság az acsai mini bölcsőde túlárazása miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, hogy 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alul a folyófeneket. A miniszterelnök hozzátette, a szakemberek folyamina, szád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását, sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák szuper előleget kapnak fizetőképességük megőrzésére. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint tavaly. A minisztérium már szeptemberben elindítja az előlegfizetést, mértékét 70-ről 75%-ra emelik, ami 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer gazdának. A tavaszi fagykárok után hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek. Magyarország 16,7 millió eurós uniós támogatást is lehív a megnövekedett költségek ellensúlyozására. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 15. alkalommal indította el az iskolakezdés együtt országos adománygyűjtési kampányát a nehéz helyzetben lévő gyermekek támogatására. A szeptember 1-jéig tartó pénzadománygyűjtéssel 2000 olyan rászoruló gyermeket szeretnének segíteni, akiknek már az első becsengetés előtt rosszabbak lennének az esélyei, mert családjuk nem tudja biztosítani a szükséges iskolaszereket. Adományozni a 1353-as adományvonalon és az iskolakezdés együtt.hu oldalon lehet. Feljelentést tett az integritás hatóság hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt az acsai mini bölcsőde kivitelezése kapcsán, számolt be róla a 24.hu. A hatóság vizsgálata szerint a 8 fős uniós támogatásból épült bölcsi négyzetméterenként 2,6 millió forintos áron készült, ami közel 110 millió forinttal 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Telex által idézett dokumentum szerint ugyanazon tervező tervével két másik mini bölcsőde is épült Pest vármegyében, Kemencén és Csőváron, átlagosan 1,5 millió forintos négyzetméter áron. A közbeszerzésen 10 cég indult, de az ajánlatkérő 7 jelentősen kedvezőbb ajánlatot érvénytelenített. A hivatal szerint ez felveti a túlárazás és a szabálytalanság gyanúját. Szombaton kezdődik és augusztus 21-ig tart a Tatai Barokk Fesztivál, amely zenei, táncos, képzőművészeti és színházi programokkal, valamint történelmi sétákkal várja az érdeklődőket. A nyitónapon toronyzene, kiállítás megnyitó és orgona hangverseny szerepel a programban, később barokk tánc bemutató, legyező tanfolyam, kamarazene és színházi előadás is lesz. A rendezvény 6 napon át 10 különböző helyszínen összesen 16 ingyenesen látogatható programmal várja az érdeklődőket Tatán. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Rádióba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A miniszterelnök szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a paksi fenékküszöb megépítése. Rendkívüli intézkedésekkel segíti a kormány az aszály sújtotta gazdákat. Feljelentést tett az integritás hatóság az acsai mini bölcsőde túlárazása miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, hogy 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alul a folyófeneket. A miniszterelnök hozzátette, a szakemberek folyamina, szád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását, sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák szuper előleget kapnak fizetőképességük megőrzésére. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint tavaly. A minisztérium már szeptemberben elindítja az előlegfizetést, mértékét 70-ről 75%-ra emelik, ami 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer gazdának. A tavaszi fagykárok után hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek. Magyarország 16,7 millió eurós uniós támogatást is lehív a megnövekedett költségek ellensúlyozására. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 15. alkalommal indította el az iskolakezdés együtt országos adománygyűjtési kampányát a nehéz helyzetben lévő gyermekek támogatására. A szeptember 1-jéig tartó pénzadománygyűjtéssel 2000 olyan rászoruló gyermeket szeretnének segíteni, akiknek már az első becsengetés előtt rosszabbak lennének az esélyei, mert családjuk nem tudja biztosítani a szükséges iskolaszereket. Adományozni a 1353-as adományvonalon és az iskolakezdés együtt.hu oldalon lehet. Feljelentést tett az integritás hatóság hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt az acsai mini bölcsőde kivitelezése kapcsán, számolt be róla a 24.hu. A hatóság vizsgálata szerint a 8 fős uniós támogatásból épült bölcsi négyzetméterenként 2,6 millió forintos áron készült, ami közel 110 millió forinttal 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Telex által idézett dokumentum szerint ugyanazon tervezők tervével két másik mini bölcsőde is épült Pest vármegyében, Kemencén és Csőváron, átlagosan 1,5 millió forintos négyzetméter áron. A közbeszerzésen 10 cég indult, de az ajánlatkérő 7 jelentősen kedvezőbb ajánlatot érvénytelenített. A hivatal szerint ez felveti a túlárazás és a szabálytalanság gyanúját. Szombaton kezdődik és augusztus 21-ig tart a Tatai Barokk Fesztivál, amely zenei, táncos, képzőművészeti és színházi programokkal, valamint történelmi sétákkal várja az érdeklődőket. A nyitónapon toronyzene, kiállítás megnyitó és orgona hangverseny szerepel a programban, később barokk tánc bemutató, legyező tanfolyam, kamarazene és színházi előadás is lesz. A rendezvény 6 napon át 10 különböző helyszínen összesen 16 ingyenesen látogatható programmal várja az érdeklődőket Tatán. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanította a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megépítik a fenékküszöböt, amely tartósan megemelheti majd a Duna vízszintjét Paksnál. Egységes favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Eltűntek Zuglóból a Mahír hirdető oszlopai. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A paksi vízszinthelyzet miatt már zajlik a fenékküszöb építése, amely tartósan megemelheti a Duna vízszintjét, és két bárka elsüllyesztésével is növelik majd a vízszintet, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatón. A kormányfő elmondta, hogy a munkát Kádár Pál dandártábornok koordinálja. A cél a Paksi Atomerőmű Zrt. Működésének fenntartása, ebben a vállalat együttműködik a szakértőkkel. Kiemelte, hogy minden céges felajánlást megvizsgálnak, köztük a Strabag ingyenes technológiai ajánlatát. A bal parton a Honvédség, a jobb parton kijelölt vállalkozók dolgoznak, 35 ezer és 110 ezer köbméter követ felhasználva. A Duna Paksnál mínusz 119-120 cm-en áll, a teljes leállás 136-137 cm-nél válna szükségessé, jelenleg 8 turbinából 2 működik. Több műszaki megoldást is elvetettek, mondta, ugyanis a nukleáris biztonság a legfontosabb. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője ugyanitt elmondta, hogy a Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás technikai előkészületei megkezdődtek, a kivitelezésnél tartanak bizonyos vonatkozásokban. Egységes budapesti favédelmi szabályozás megalkotását sürgeti Karácsony Gergely, mert szerint a városi fák a klímaváltozás és a hőhullámok miatt Budapest élhetőségének kulcsai. A főpolgármester felidézte, hogy a főváros fáinak jelentős része a II. Világháború után került közterületre, és az idősödő állományt az elmúlt évek szélsőséges időjárása egyre jobban terheli. Nem csak a fák számát, hanem a lombkorona nagyságát is növelni kell. Példaként Bécset említette a főpolgármester. A főváros több programot indít, köztük a Szivacsváros projektet, amely korszerű faültetési megoldásokkal segíti a növényzet túlélését. Karácsony Gergely szerint a jelenlegi rendszer széttagolt, mivel 23 kerület külön rendeletek alapján jár el, ezért Budapestnek egységes favédelmi szabályozásra van szüksége. Hosszú jogi csatározás után eltűntek Zuglóból a Mahir City Poster Kft. Hirdető oszlopai, jelentette be a kerület polgármestere. Az önkormányzat felszólítására a hirdetési cég összesen 11 oszlopot távolított el a 14. kerület által kezelt közterületekről, amelyeken Rózsa András szerint korábban az előző kormány gyűlöletkeltő propaganda hirdetései voltak láthatók. Rózsa András a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, az önkormányzat már tavaly nyáron szigorította a közterület használati rendeletét, idén pedig hatóság eljárást folytatott le. Ez alapján felszólította a reklámcéget, mely az eljárással szemben nem fellebbezett, önként eltávolította a hirdető oszlopokat. A kerületben a polgármester szerint további 33 oszlop áll még, ezek azonban fővárosi tulajdonú köztereken vannak. Kiderültek az utolsó fővárosi lomtalanítási dátumok. A MOHU közzétette a 7., a 9., a 16. és a 17. kerület időpontjait, így teljessé vált a budapesti lomtalanítási naptár 2026-ban. A 7. kerületben november 20-án és 21-én viszik el a lomokat, a 9. kerületben október 26-a és november 5-e között, a 16. kerületben november 8-a és 19-e között, a 17. kerületben pedig november 22-e és december 3-a között lesz lomtalanítás. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a lakosok csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Speciális homokáit gyűjt a Betesda Gyermekkórház. Idén 16. alkalommal nyitja meg kapuit a Magyar Ízek utcája. Budapest is egyre népszerűbb a latin-amerikai turisták körében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Súlyosan égett gyerekek gyógyulását segítő homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház, ugyanis az eddig használt 24 éve beszerzett ágy használhatatlanná vált, közölte az intézmény a közösségi oldalán. A speciális eszköz azért nélkülözhetetlen a Betesda számára, mert ott működik az Országos Gyermekplasztikai és Égéssebészeti Központ, ahol súlyos égési sérüléseket szenvedett gyerekek gyógyítását végzik. A homokágy különleges kialakításának köszönhetően olyan gyermekek ellátásában nyújt segítséget, akiknél a hagyományos ágy használata a sérülések miatt komoly fájdalommal vagy nehézséggel járhat. Befejeződött két Dunai Sarkantyú átvágása a Szűdliget térségében egy Európai Uniós kutatási program részeként. A beavatkozás célja, hogy a hajózás miatt erősen szabályozott Dunán természetesebb élőhelyeket állítsanak vissza. A kőből épített sarkantyúk part felüli végét nyitották meg, így a főmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, ami kedvez a halaknak és kétértűeknek. A két nyílás között később egy kavicsos, alacsony szigetet is kialakítanak, amely tompít a hajók hullámait. A Dunai-Poi Nemzeti Park hidrodinamikai modellezéssel tervezte meg a beavatkozást.